Rádió egy csak igazi mai sláger, megy Ray például, a brit énekesnő, dalszerző, producer, és a Where's My Husband egy teatrális, mindenki által átélhető könyörgés az univerzumhoz, amiben hát egy férjet rendel magának. Még azt a kikötést is elmondja, hogy gyémánt gyűrűt szeretne, ha házasságra kerül a sor. Szerintem picit előre szaladt Ray, így a manifestációban, de reméljük, hogy összejön neki az álomfér. 7 Brit Award díj már összejött, 2 Ivor Novello, és ez még, ahogy mondani szokás, csak a kezdet. Jön már is Ray!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: most Sam Feld barátunkkal bulizunk együtt, aki ugye ott volt a születésnapi fesztiválunkon a 2026-os buliban. Többször járt már egyébként Magyarországon, több zenei fesztiválon, és amikor Kygo a világkörüli turnéján volt 2024-ben, és fellépett az MVM Dome-ban, akkor többek között Sam Feld volt a warm-up DJ, meg Clank Russell is. Őt hozom most, ezt a dalt is hozta a Budapest Parkba. Ez a Heart Like Mine.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: úgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük filmzenék is, mint például ez a 2023-as Barbie film hivatalos betétdalam Dua Lipától, Margot Robbie 36 éves lett. Hát van már Oscar, BAFTA, Golden Globe jelölése, filmproducer is, nem csak színésznő, hát álomszép a nő, és közben nagyon szimpatikus is. A Time magazin 2017-ben a világ 100 legbefolyásosabb emberek közé választottam, két évvel később pedig a világ legjobban fizetett színésznői közé került. És érdekesség, hogy eredetileg nem is őt választották volna Barbie főszerepére, hanem az izraeli színésznőt Gal Gadotot. De aztán mégis Margot Robbie kapta meg, mert hogy egyébként ő is volt a film producere, és gyerekként óriás Barbie rajongó volt. Isten értesse Margot Robbie-t és azokat, akik ma ünnepelnek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Hogyan kezeljük a friss műtéti sebet otthon? A Semmelweis Egyetem legújabb oktató videójából egyébként kiderül minden, de én el is mondom, minden műtéten átesett betegnek otthonában kell folytatni a sebkezelést. A nemzetközi statisztikák alapján azonban hozzávetőleg minden ötvenedik páciens a helytelen otthoni sebkezelés miatt további rendszeres ambuláns ellátásra szorul. A Semmelweis Egyetem legújabb oktató videója pedig a helyes sebellátással összefüggő helyzeteket mutat. Be. Ez megtalálható egyébként az interneten. A friss műtéti seb gondozása kritikus a gyors és szövődménymentes gyógyulás érdekében. Fontos, hogy a sebet steril körülmények között tartsuk és elkerüljük a szennyeződést. Ezt dr. Klárik Zoltán égéssebész szakorvos mondta. A Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gastroenterológiai klinikai sebkezelő munkacsoportjának vezetője elmondta, hogy a sebgyulladás leggyakoribb oka a fertőzés. Ha ugyanis nem megfelelően kezeljük a heget, akkor baktériumok, vírusok vagy gombák juthatnak bele. Gyulladáshoz vezethet többek között, ha a mosatlan kézzel érintjük meg a sebet, ha a kötés elmozdul és a seb fedetlenné válik, esetleg a túlszoros ruházat vagy a túlzott mozgás hatására a seb szétnyílhat. A heg környezetének túlzott melegsége és páratartalma ugyancsak elősegíti a baktériumok szaporodását, ezért például nyáron vagy forró párás környezetben könnyebben begyulladhat. A frissebb védelmek különösen az első 24-48 órában kiemelten fontos, amikor a gyógyulási folyamat elkezdődik. A sebet általában csak akkor érheti víz, ha már záródott, és nincs aktív vérzés vagy váladékozás. Zuhanyozás legtöbbször 72 óra elteltével megengedett, de ilyenkor is gondoskodni kell arról, hogy a seb száraz maradjon, ehhez egyébként használhatunk vízálló kötést. A seb otthoni ápolása során a sebzáródás után langyos vízzel vagy fiziológiás sóoldattal öblítsük le a területet. Fertőtlenítésre pedig jód vagy klórhexidin tartalmú oldatot használjunk, és nagyon fontos, hogy cseréljük a kötést naponta, vagy szükség szerint, ha az átnedvesedik vagy szennyeződik. Fontos, hogy steril, légáteresztő kötést használjunk.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy július közepén is, ez azt jelenti Rádió 1-esek, hogy a fesztivál szezon kellős közepén vagyunk, és azt is jelenti, hogy ezt a dalt, Bibi Rexát és a New Religion mi nagyon-nagyon sokszor fogjuk hallani, például Rádió 1-es DJ-ktől, a Rádió 1 stage-en, nagyon sok fesztivál van még hátra. Jelenleg egyébként nem csak ez a dala megy nagyot a dance pop kategórián belül, hanem a Sad Girls is, amit David Guettával közösen készített el. A napokban a SoundCloud podcast műsorában ez a hét felvétele kategóriában bekerült. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, hozom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia, jön mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: A főváros a világ egyik legvonzóbb városa a digitális nomádoknak. Egyre többen dolgoznak bárhonnan a világban. Elég egy laptop, jó internet és egy inspiráló környezet. A nemzetközi felmérések szerint Budapest pontosan ezt kínálja. Nem véletlen, hogy a legfrissebb globális rangsorban a harmadik helyen végzett, a távmunkára legalkalmasabb városok listáján. Az International Workplace Group minden évben összeállítja a legjobb célpontokat, ahol a digitális nomádok egyszerre találhatnak modern munkakörnyezetet és kellemes életfeltételeket. A rangsort 12 szempont alapján állítják össze, figyelembe véve többek között a szélessávú internet sebességét, a közlekedési költségeket, a rugalmas irodák elérhetőségét, a helyi éghajlatot és a természet közelségét. Az idei lista élére Tokió került, amely a 120-ból 91 pontot gyűjtött. A japán főváros nem csak villámgyors internetjével és világszínvonalú közlekedésével emelkedett ki, hanem biztonságával és a hegyekhez, tengerparthoz való közelségével is. Ráadásul 2024-ben új vízumot vezettek be a digitális nomádok számára, amely akár fél évre is biztosítja a tartózkodást Japánban. Ez tovább erősítette az ország vonzerejét. A dobogó második fokára a Rio de Janeiro állhatott fel, amely a trópusi hangulat, a pezsgővárosi élet és a rugalmas munkalehetőségek miatt vonzza a külföldieket. A harmadik helyen pedig Budapest végzett, amely az utóbbi években egyre népszerűbb a külföldi távmunkások körében. A magyar főváros nem csak kulturális sokszínűségével és pezsgő éjszakai életével csábít, hanem jó infrastruktúrájával és megfizethető árérték arányával is. A szakértők szerint Budapest előkelő helyezése azt vetíti előre, hogy még több külföldi érkezhet ide dolgozni és élni. A digitális nomádok számára ugyanis nem csak a stabil internet kapcsolat fontos, hanem az is, hogy olyan városban élhessenek, ahol könnyen találhatnak közösséget, élményekben gazdag környezetet és változatos kikapcsolódási lehetőségeket. Budapest pedig mindezt egyszerre kínálja.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Július 8-án hivatalosan is elindult a szavazás a DJ Mag 2026-os Top 100 DJ listára.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift, Topalight. Nem is gondolnánk, hogy milyen sok DJ-t megihletett a dal, úgyhogy a megjelenés után nem sokkal készítettek hivatalos remixeket hozzá. Például Scream, például a brit DJ Chris Lake, aki elküldte az első verzió Taylor Swift párjának, Travis Kelce-nek, akiről kiderült, hogy nagyon nagy Chris Lake rajongó. Meg úgy alapvetően szereti az elektronikus zenét. Taylor Swift, Opelite, ezt azon már is a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Világszinten is jól szerepel az EGRI Egyetem, elhunyt Szolnoki Péter. Gomoly felhős idő várható. Jó reggelt kívánok, a híreket Kóca Magyar Zsinától hallják. Két kategóriában is a világ legjobb 300 intézménye között szerepel az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Times Higher Education fenntarthatósági rangsorában. Az EGRI Felsőoktatási Intézmény tájékoztatása szerint a rangsor azt vizsgálja, hogy az egyetemek milyen módon járulnak hozzá az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz, az intézmények fenntarthatósághoz, társadalmi felelősségvállaláshoz, oktatáshoz, kutatáshoz és intézményi működéshez kapcsolódó teljesítményét értékelik. Ivóvíz hiányra kell ma készülni Egerben. A Heves megyei vízműzérté tájékoztatása szerint hétfőn folytatódik a Vörösmarty és Csiky Sándor utcák kereszteződésében történt ivóvíz hálózati meghibásodás helyreállítása. A társaság közölte, a meghibásodás első ütemű javítását július 9-én és 10-én elvégezték, azonban a csomóponti akna gépészeti felújításának második ütemére július 13-án, tehát a mai napon kerül sor. A munkálatok ideje alatt reggel 7 óra és délután 5 óra között több utcában is szünetel az ivóvíz szolgáltatás. A Hevesi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya július 8-án kifosztásbüntet miatt vett őrizetbe egy helyi lakost. A 24 éves férfit azzal gyanúsítják a nyomozók, hogy július 4-én délután egy hevesi buszmegállóban odament a sértetthez, majd egy korábbi sérelem miatt bántalmazta. A rendőrök néhány napon belül azonosították, majd elfogták Ó Józsefet, akit kihallgattak, majd gyorsított eljárás keretében a napokban bíróság elé állították. 57 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekese és dalszerzője. A szomorú hírt a család és a zenekar közös közleményben jelentette be vasárnap. Szolnoki Péter tavaly novemberben még örömteli hírről számolt be közösségi oldalán, amikor átvehette a Heves Vármegyei Prímadíjat a magyar zeneművészet kategóriában, amellyel 35 éves pályafutását ismerték el, írja megemlékezésében a Heol. Napközben alapvetően gomoly felhős napos idő ígérkezik, délután a széterülő gomolyok miatt viszont kevesebb napsütéssel kell számolnunk. Térségünkben előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északias szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. A hajnalban jellemző 12-17 fokról délutánra 26-33 fok közé melegszik a levegő. Ezek voltak a legfrissebb hírek.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Hogyan kezeljük a friss műtéti sebet otthon? A Semmelweis Egyetem legújabb oktató videójából egyébként kiderül minden, de én el is mondom, minden műtéten átesett betegnek otthonában kell folytatni a sebkezelést. A nemzetközi statisztikák alapján azonban hozzávetőleg minden 50. paciens a helytelen otthoni sebkezelés miatt további rendszeres ambuláns ellátásra szorul. A Semmelweis Egyetem legújabb oktató videója pedig a helyes sebellátással összefüggő helyzeteket mutatja. Ez megtalálható egyébként az interneten. A friss műtéti seb gondozása kritikus a gyors és szövődménymentes gyógyulás érdekében. Fontos, hogy a sebet steril körülmények között tartsuk, és elkerüljük a szennyeződést. Ezt dr. Klárik Zoltán égészsebész szakorvos mondta. A Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gastroenterológiai klinikai sebkezelő munkacsoportjának vezetője elmondta, hogy a sebgyulladás leggyakoribb oka a fertőzés. Ha ugyanis nem megfelelően kezeljük a heget, akkor baktériumok, vírusok vagy gombák juthatnak bele. Gyulladáshoz vezethet többek között, ha a mosatlan kézzel érintjük meg a sebet, ha a kötés elmozdul és a seb fedetlenné válik, esetleg a túlszoros ruházat vagy a túlzott mozgás hatására a seb szétnyílhat. A heg környezetének túlzott melegsége és páratartalma ugyancsak elősegíti a baktériumok szaporodását, ezért például nyáron vagy forró párás környezetben könnyebben begyulladhat. A friss seb védelmek különösen az első 24-48 órában kiemelten fontos, amikor a gyógyulási folyamat elkezdődik. A sebet általában csak akkor érheti víz, ha már záródott, és nincs aktív vérzés vagy váladékozás. Zuhanyozás legtöbbször 72 óra elteltével megengedett, de ilyenkor is gondoskodni kell arról, hogy a seb száraz maradjon, ehhez egyébként használhatunk vízálló kötést. A seb otthoni ápolása során a sebzáródás után langyos vízzel vagy fiziológiás sóoldattal öblítsük le a területet. Fertőtlenítés edzésre pedig jód vagy klórhexidin tartalmú oldatot használjunk, és nagyon fontos, hogy cseréljük a kötést naponta, vagy szükség szerint, ha az átnedvesedik vagy szennyeződik. Fontos, hogy steril, légáteresztő kötést használjunk.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
4: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Kismár

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 3:46 előtt egy kicsivel Balázsék Best On. Ha valaki felidézni a lokátoros perceket, akkor hajrá. 6 órától pedig élőben. Itt a stúdióban kedvenc reggeli csapatunk, az egész legénység és leányság, szóval erre már nem kell sokat várni, és Martin Garrix dalára sem. A Butterflies itt lesz a következő fél órában, azt tuti.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: A főváros a világ egyik legvonzóbb városa a digitális nomádoknak. Egyre többen dolgoznak bárhonnan a világban. Elég egy laptop, jó internet és egy inspiráló környezet. A nemzetközi felmérések szerint Budapest pontosan ezt kínálja. Nem véletlen, hogy a legfrissebb globális rangsorban a harmadik helyen végzett, a távmunkára legalkalmasabb városok listáján. Az International Workplace Group minden évben összeállítja a legjobb célpontokat, ahol a digitális nomádok egyszerre találhatnak modern munkakörnyezetet és kellemes életfeltételeket. A rangsort 12 szempont alapján állítják össze, figyelembe véve többek között a szélessávú internet sebességét, a közlekedési költségeket, a rugalmas irodák elérhetőségét, a helyi éghajlatot és a természet közelségét. Az idei lista élére Tokió került, amely a 120-ból 91 pontot gyűjtött. A japán főváros nem csak villámgyors internetjével és világszínvonalú közlekedésével emelkedett ki, hanem biztonságával és a hegyekhez, tengerparthoz való közelségével is. Ráadásul 2024-ben új vízumot vezettek be a digitális nomádok számára, amely akár fél évre is biztosítja a tartózkodást Japánban. Ez tovább erősítette az ország vonzerejét. A dobogó második fokára Rio de Janeiro állhatott fel, amely a trópusi hangulat, a pezsgővárosi élet és a rugalmas munkalehetőségek miatt vonzza a külföldieket. A harmadik helyen pedig Budapest végzett, amely az utóbbi években egyre népszerűbb a külföldi távmunkások körében. A magyar főváros nem csak kulturális sokszínűségével és pezsgő éjszakai életével csábít, hanem jó infrastruktúrájával és megfizethető árérték arányával is. A szakértők szerint Budapest előkelő helyezése azt vetíti előre, hogy még több külföldi érkezhet ide dolgozni és élni. A digitális nomádok számára ugyanis nem csak a stabil internet kapcsolat fontos, hanem az is, hogy olyan városban élhessenek, ahol könnyen találhatnak közösséget, élményekben gazdag környezetet és változatos kikapcsolódási lehetőségeket. Budapest pedig mindezt egyszerre kínálja.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

0: Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Jól mondja valaki, jót írt Gábor, azt írja, hogy petíciót Zsülnek, nyomjuk ki a lokátort, és nézzük meg, hogy mikor keresi az asszony.
2: Tényleg. Ez Zsül, kapcsold már ki.
1: Ugye? Mert annának szép végszava volt, tehát Zsül egy picit úgy szabad ember, hogy azért közben van egy lokátor. Azért az úgy egész más. Egész más. Ki utazik még lokátorföldön, őszintén?
3: Én is.
1: Oda-vissza lokátor?
2: Oda-vissza
1: lokátor.
3: Nem, majd ő követhet engem, ő nem
1: követhet. Nem tudom, már. Nem tudom már. Csak kérdezem. Tehát oda-vissza lokátor.
2: Nálunk családi lokátor.
1: Családi lokátor, minden, mindenki lát.
2: Benne, így vagy.
1: Mindenki lát mindenkit. Mindenki lát mindenkit.
3: Az, aki kinyomja a lokátort, az csak rosszban sántikálhat. Nincs, csak ezt a mondani nekem.
2: Gyulus.
1: Ezzel azért én nem értek teljesen egyet.
3: És na, akkor miért zavar, értek, hogy tudják, hogy hol vagy?
1: De várjátok, de nem az, hogy zavar. Tehát ez,
2: de
1: nem értek.
2: Zavar.
1: Igen?
2: Hát nem. Hát azért nem kapcsolod be. Ha nem zavarnak, akkor nem mindegy.
1: De és ha fel sem merül, hogy bekapcsolod.
3: Oszonkodás, ólálkodás. Tehát, hogy, az zajlik a lokátor.
1: Fel sem merül, hogy bekapcsolod. Igen? Tehát, ha nincs lokátorod, akkor tilosban sántikálsz.
2: Ez nem, ez, de
3: az igaz ember bátran használ lokátor.
1: Szerintem ez egy rossz érva a lokátor használatra, hogy akkor biztos azért nem használsz. Mi van, ha két emberben fel sem merül, hogy bekapcsolják a lokátort. Tehát csak akkor nem használ.
3: Azt jelenti, hogy 1932-ben élnek.
1: Miért? Nem. De most tök komolyan kérdezem, miért?
3: Nem. Hát és nem akarok mutogatni és elővenni a személyi igazolványatokat, hogy ki mikor született, de...
1: csak az 50-et ünnepel.
3: Nem akarok ezzel érvelni, hogy kicsit megvagytok.
1: Semmi baj, ha valaki használ, nem azért használja, hogy kövesse. Mert nekem semmilyen érvem nincs, csak nektek lokátorosatoknak mi az érvetek.
2: Tehát, hogy például az, hogy a gyerekér kimész az állomásra.
1: Most hagyjuk a gyereket. A gyerek, oké, a gyereket nézed, követed, látod.
3: Én nem mondom neked.
1: Mondjuk a két felnőtt ember lokátorozására vagyok kíváncsi. A gyereket szerintem tök jó, hogy látod, kell látod, izgulsz, odaért, vonattal megy, beért a délibe. Szerintem az egy tök normális dolog.
2: Én izgulok a BK-ért is, érted? Ki tudja meg, mikor megy be egy bevásárlóközpontba pénzt költeni.
1: Semmi baj vele, csak kérdezem, mert mi nem lokátorosok vagyunk megtámadva, hogy biztos tilosban sántikálunk.
3: Hát,
1: mik van, az érvek a nem lokátorra?
3: A lokátorra az az érvem, hogy én például rengeteg, hogy nekem alapból még szerintem soha nem volt felhangosítva a telefonom, tehát hogy csak akkor hallom, hogy csörög, hogyha...
1: Le vagy halkítva mindig.
3: Mindig folyamatosan le van halkítva, nem is tudom, hogy van egy csengő hang ez a telefonhoz, és emiatt van úgy, hogy az ember kicsit kicsekkol, hogy...
1: Igen, tehát hogy egyébként ez a lehalkítás is egy érdekes dolog, hogy miért van telefonon, én is még le vagyok halkítva, és nem találom meg, ha eltűnik.
3: Szerintem bunkóság, ha van csengő hangod, tehát akkor te bunkó vagy.
1: Szóval paraszt dolog, ha valaki hallja a telefonját, így és felveszi, mikor csörög.
3: A normális emberek már kifejlesztettek egy 8. érzéket, ami pontosan akkor néz rá a telefonjukra, amikor csörög.
1: Jó, na de térjünk vissza.
4: Ez az, köszönöm szépen, lement a fókusz a lokátorról.
1: Ne veszítsünk lokátorosok, lokátorosaim, ne veszítsünk fókuszt.
3: Igen, szóval ennél fog, hogy van, aki elkalandozik olykor, ugye? És nem néz rá a telefonjára, mert kigapcsolódott a 8. érzéke.
1: De ezért. Mitől nyugszik meg, ha nem veszed észre a telefont, és tudja, hogy a Baross
3: hát
1: utcában nem veszed észre?
3: Hát nem a mellett vagyok holtan. Szerintem ez jót szokott tenni, hogy...
1: Tehát mondjuk nem veszed fel 3 óráig a telefont, és látja, hogy a Baross utcában vagy.
2: Akkor tudja, okay. Otthon van az.
1: De most nem a Baross utcában laksz.
3: Péter mentőt hívna ebben a helyzetben, mert tudná, hogy akkor valami baj történt, mert mi keresni valója egy ilyen nőnek, mint én a Baross utcában.
4: De mi baj történne? Tehát én azt nem értem a ti gondolkodásokat.
3: Cukorsokban hogy... fekszem egy nurádba előre.
1: Mi az, hogy 2 darab korszánnal
3: pucstortával? Cukor.
1: Megint a cukorra.
2: Mi baj történne?
1: Én újraéleszenek 2 darab pucstortával.
4: De akkor úgy sincs ott, és akkor majd más ember úgy is segít, majd újraélesztenek a
3: cukrászdába.
4: Cukrászdába, ha fekszel egy cukorsokkal.
1: De várj, oké, de hogy akkor aki nem használ lokátort, az csak azért nem használ, mert tilosban sántikál?
3: Igen.
1: Nem a, oké, de akkor aki meg használ, az meg fél attól, tehát ez az érv akkor visszafelé nem. Is megállja
3: az egy igaz ember, egy igaz ember, akinek nincs félnivalója, ha kiderüljön, hogy merre jár. Az
4: de
3: az
4: nem lehet, hogy akkor a bizalom mondjuk két ember között, hogy mondjuk én nem akarom csekkolni a Pétert.
3: Bizalomhoz.
4: Dehogy nincs hozzá köze. Miért ne bizalom? Dehogy nem.
1: Miért
4: gondolom azt a Péterről, hogyha nem látom, hogy ő most mit csinál mondjuk délelőtt 11 órakor, hogy ő tilosba jár.
3: De ki nézi délelőtt 11-kor lokátort?
4: Ti például lokátorosok.
3: Én soha nem nézem a lokátort.
4: Szerintem
3: rá néztek. Akkor nézem a amikor lefekszem mondjuk aludni, elment a haverjával piálni, nézem, hogy hajna 3, jó, mindegy, ránézek, ott vannak, iszna, jó, cső. És akkor kicsakolok. Tehát látom, hogy János kórházol. Igen.
1: persze, tudod, persze, hogy persze, hol van.
3: De napközben én nem soha nem nézem a lokátort. Aha. A lokátor azért van ott, hogyha nem éred el a másikat, meg tud nézni, hogy hol jár. Nem,
1: de miért érdekes, hogy kétfajta gondolkodás van? A lokátorosok azt mondják, hogy aki nem használ, az tilosban jár. A nem lokátorosok azt mondják, hogy azért használod, hogy csekkold. Ez a két tábor nem tud találkozni.
2: Ja,
1: valójában. Itt nincs meccéspont, tehát mindenkinek majd tök más az érrendszere.
3: De miért jó, egy párkapcsolatban például az, hogyha a másik nem tudja, hogy hol vagy, amikor nem veszed fel a telefon, az neked miért jó?
1: De várj, nem azt jelenti, hogy nem tudja, hogy hol ja, vagy.
3: Ne,
1: csak,
3: de nem tudja, hogy hol. Még
2: nem veszi fel, mert nem van halkítva, és akkor ránézze, jó.
1: Na, de ha nem veszi fel a telefont, és látja, hogy, és látom, hogy való a Hungária körúton van, attól én nem tudom, hogy ő jól van-e, vagy nincs jól.
2: De, mert egy látom, hogy két óra múlva is ott van, akkor tudod, hogy valami történt. Oda
3: tudsz menni például, igen. Ellopták a telefonodat,
2: ott van például, hát számtalan olyan motoros sztori van, hogy lerepült az útról be a susnyásba, soha senki meg.
1: Szerintem, ha motoron ülsz, az megint egy extra, és külföldre mész, vagy nem, motorozol.
3: Nincs motorod, akkor... BKV-zol, nincsen gyereketek, csak ketten vagytok, tegyük fel. És akkor együtt vagytok egy párkapcsolatban.
4: De engem ez például nem. Egyszer csak,
3: nem tudom, hívod a másikat, és van egy rossz érzés. Nem tudom, miért csak van egy rossz érzés. Hívod, nem veszi fel, hívod, nem fel. Tudod, és akkor mit csinálsz? Ott vagy egész nap a rossz érzésed, de vagy
4: délután látom, a rossz érzés, hogy mondjuk a Kiskörösi úton van, akkor mit csinálj?
3: Akkor, legalább ott van a Kiskörösi út, akkor egyből eszembe jut, hogy miért ment oda, összerakom, hogy mi a szándék, mert azért annyira random dolgokat nem csinálnak az emberek, tehát tudom, szerettek magadokra ilyen misztikus lényeként gondolni, aki
1: nem.
3: Ma gondolt egyet, és Monte Carlo-ban iszta meg a kapucsinóját.
1: Most meg vagyunk támadva, de hogy én csak kérdezem, hogy én sem értem a lokátor használatot. Nekem semmilyen rossz érvem nincs, hogy ti használjátok, csak érdekelnek a ti érveitek. Tőlem aztán mindenki annyit lokátor. Akarja, csak mi vagyunk megtámadva,
2: viszont,
1: és kicsit igazságtalannak érzem, mert hogy
2: túl
1: közben...
2: gondoljátok ezt.
3: Nem, nagyon túl gondoljátok.
2: Azt gondolod, hogy azért van bekapcsolva, hogy így napközben nézegetjük.
1: Én azt mondom, hogy akik nem használnak, sokszor az az érvük. Az más. Én nem ezt gondolom, de sokszor ezt kapjátok, hogy azért van lokátorotok, hogy bármikor egy kicsit tudjátok csekkolni. Ez rossz érv.
3: Kit érdekel, mit csináltok?
2: Ez pont ugyanolyan erős érv, mint a miénk, hogy akkor biztos tilosba jársz, ha nincs lokátorod.
3: Ez olyan, mint az életbiztosítás.
1: Nem tud találkozni.
3: A lokátor az olyan, mint az életbiztosítás, hogy nem szokott kelleni, de egyszer fog kelleni, akkor viszont jó, ha van. Tehát full ugyanezt tudja.
2: Igen, és amikor kell, akkor már nem tudod bekapcsolni.
3: Ez nem egy ilyen éles stílus, hogy fel kellek kiutaszkodni, merre van.
1: Oké, de itt azt írom a kezdés, hogy jó felvetés, hogy ez nem egy generációs különbség, hogy Eszter már mondjuk egy tök másik generáció.
2: 56 éves vagyok.
1: Nem, azt mondom, hogy mi telefon nélkül nőttünk föl, mi van bennünk egy ilyen, hogy nekünk ez még nem volt, és fölnőttünk, és nem szorongtunk, míg mondjuk lehet, hogy az Eszter, aki 20 évvel fiatalabb, mint te, már egy tök másik generáció, és azt mondja, hogy igen, ez már egy generációs kérdés a lokátor, mert ő már hozzászokott ahhoz, hogy látható, elérhető, és akivel van, szintén látható, és mindig
4: biztos
1: elérhető.
4: Benne van.
1: Tehát,
4: ez
1: hogy van egy mi máshogy gondolkodunk,
2: egy
1: mondjuk
2: erről. Fiatalnál, 10 éveseknél haverok vannak benne.
4: Így van. Lányomnál is így van. Abszolút.
3: Nekem is haverom. Nélkülem mentek el Párizsba, csak mondom neked, így tudtam meg. Kereste a férjemet, hogy hol iszik, és akkor látom, hogy haverom, meg Párizsba vannak. Akkor látom, hogy ketten is vannak közülük, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ez már egy ilyen eltervezett kihagyás volt.
4: De látod, milyen rossz érzés, hogy ezt megtudtad. Lehet, hogyha nincs lokátor, nem tudod meg, és nincs rossz érzésed. Boldog ember lennél, nem tudtad volna meg.
3: Ehelyett pedig egy toxikus SMS-t kaptak helyett. Nem paráb, hogy tudod, hogy mikor nincs otthon a gyerek. Hát ha már most nagyon akarnék
1: benne látni. A gyerek szerintem tök jó, hogy van. Tehát a gyereket látom. Gyerek eltűnése, meg egy felnőtt párkapcsolat, szerintem nem ugyanaz. Az tök jó, hogy látod.
4: 15 évesen elindult nyilván.
1: Megközlekednek, edzésre megy, az tök jó. Itt két felnőtt ember. Igen. Kémiája az érdekes, hogy akarom elátni, kell elátnom, bizalmi kérdés, nem bizalmi kérdés, azért teszem föl, mert nem bízok benne, vagy azért nem teszem föl, mert tökre megbízom benne, és elhiszem azt, ahol ő van.
3: Szerintem sokat elmond egy párkapcsolatról az, hogyha nem mered felrakni a lokátort. Ez
1: csak az,
3: és
1: csak
3: ezt most itt hagyom a levegőben.
1: Azt mondod, hogy aki nem lokátorozik, az biztos, hogy csak azért nem lokátorozik, mert tilosban jár.
4: Mondom, nem.
1: És mi van, ha azt mondja, hogy nem, én annyira mondom, megbízom benned, hogy nem kell lokátor.
3: Nem, én azt mondom, hogy a párkapcsolat dinamikájára rávilágít az, hogy az ember, hogy miért az, tehát, hogy akinek gyereket szülsz, meg tudom, családi kötelékben vagytok egymással, hogy miért probléma, hogyha tudja, hogy hol vagy.
2: Igen, hogy mi a baj miért vele, érted? Tehát, hogy akkor ugyanez
3: miért csapat vagyunk, srácok?
2: Ugyanez a, igen.
1: Én erre úgy tudok gondolni, hogy van egyfajta személyes szabadságod, amikor ő azt csinál, amit akar, és nekem nem feltétlen, nem az, hogy nincs hozzá közöm, hanem tök jó, hogy van, önálló individuum. Miért kéne nekem tudnom, hogy ő minden pillanat,
3: de nincs elektromos
1: megbízom benne, elmegy, csinálja a dolgát, én is fölhívom, hogy figyú, meg vagy, hol vagy.
3: gyerekkori sérülés, amúgy is az,
1: na, tudtam, azért. Na, tudtam, hogy az egész megszólás végén kijön az,
3: hogy... Te hívni anyádat, és nem fogja beszélni.
1: Kijön az, hogy én vagyok a kretén, hogy most csak kérdeztem a lokátorosokat, a nem lokátorosokat.
4: És figyelj, hadd mondjak már hozzá egy mondatot. Mi van akkor, hogyha mondjuk én szeretnék mondjuk kimenni, mit tudom én, nekem ez van kedvem, fölmegyek a Mátrába, volt ilyen, és leülök a Benepataknál egy kicsit, mert magányra vágyom, és szeretnék ott lenni. Miért kell azt a Péternek tudnia például, hogy én ott vagyok? De miért kell ezt neki tudnia?
2: Adott a Balázsra értek egyet,
4: miért nem lehet egy privát szférám?
2: De a Péter miért mondaná ezt? Hát fölmész, és kész.
4: De miért kell tudnia, hogy én ott vagy?
2: És ha jön egy gímszarvas, és megcsinál a Benepatak,
4: akkor lesz egy jó napom.
1: De más,
3: továbbra is azt mondom, hogy a párkapcsolat minőségéről mondás sokat, okay, ez a dolog.
1: Nagyon,
3: az, hogy igen? Tudják, hogy hol vagy, az nem azt jelenti, hogy azonnal haza is kell jönni.
4: De nincs egy személyes terem, nem lehet. Izélt,
3: de úgyhogy látom, hogy a bát, mert ugye erre asszociáltok.
1: De a párkapcsolat minősége nem jelenti azt, hogy ott van, ahol szeretne, és nem kell csekkolnom. És
4: utólag elmondom neki.
2: De így is ott vagy, ahol szeretnéd.
1: De nem. És értem, de nem akarom, mert hogy rábízom,
3: de nem
1: és
3: az, hogy bemondják, hogy
2: mit tagadjak rajta, érted?
1: Nem tagadás, csak kérdezem, hogy valójában az is lehet egy jó minősége, hogy nem kell lokátor, mert hogy igen, annyira erős, igen, a bizalom, hogy semmilyen lokátori dolog nincsen.
3: De is nem, egy... arról, nem, belül, de mi... nem bennetek nem bíznak az emberek, hanem az életben.
1: Na, azért nem. Azért, aki lokátort használ, azért azt nem mondjuk, csak azért teszem föl.
3: Aki antibiotikumot használ, az nem bízik az immunrendszerében.
1: Minden lokátoros maximálisan megbízik a párjában. Csak azért teszi fel, hogyha közlekedési baleset van, tudja, hova kell menni.
4: Mit keres ez a brancsoló helyen?
2: Ez ugyanaz az érvelés, mint amit mi használunk, hogy akkor te meg nem bízol.
3: Nincs becéspont. Tudom, hogy hol van, aztán nem tudom, mit csinál.
4: Hát és onnantól kezdve indul a kattogásotok. Most így, hogy ott van, de mit csinál?
3: De miért kattog?
1: Azt írja valaki, hogy...
4: Nem akarból indulj ki.
1: Üzenet? Vagy minden, kötődési zavarosnak sincs lokátorra, mert félnek. Tehát aki nem teszi magát lokátorra, az fél.
3: Annyira tét nélkül az egész lokátor, hogy engem az ijeszt meg, amennyire
1: izé. Én imádom, én a tét nélküli dolgokon való vitatkozást tettem a legjobb, mert két nagyon messze álló tábor van.
3: Figyelj,
1: itt egymástól.
3: Figyelj, az igazság, hogyha valaha gondolnék rá, hogy mi lehet abból, hogy lát engem a lokátoron, akkor már azon elgondolkodnék. Érted?
2: Igen, akkor már nem tennéd föl, érted? Tehát, hogy
1: ezt most nem értem, de bocsánat, elég hosszú estén teszel, volt.
2: Igen, azért nem teszed föl.
1: Eddig rajta voltam a lovon, most lehet, azért nem teszed föl, mert...
2: Igen, mert azon gondolkodsz, hogy akkor majd látni fog, és úristen, mi van?
4: Nem,
2: semmi?
4: Nem, nagyon rossz érv. Én azért nem teszem föl, mert én nem akarom látni, hogy a Péter hol van. Mert én annyira megbízom benne, hogy én nem érdekel.
2: De ha megbízol benne, akkor nem mindegy.
4: De nem akar, hát ez tudod, a személyes hogy... tere a Péternek, a személyes tere. Én nem akarom őt csekkolni, hogy délután fél kettőkor hol van.
2: De nem csekkolod.
4: De ezzel csekkolod, Feri.
2: Soha életemben rá nem nézel a béka.
1: Na, de nem akkor nézed. Azért biztos néztél már a béka lokátorára.
2: Hogy így, hogy én fölemeltem.
1: Hát nem, napközben kettőkor, hogy ránézek, hogy hol van. Hát azért van lokátor, hogy néha ránéz.
2: Például tudtam,
4: hogy... Hát akkor vegyétek le a telefonotokról, ennyire szabadok vagytok. Hát akkor mi van rajta?
2: Például most kimentek négyen csajok, ugye Horvátországba.
1: Szerintem,
2: jó van, kint
1: szerintem
2: vagytok,
1: négy csaj egyedül külföldön tök jó, hogy látod.
2: De ez
1: olyan, mint a gyerek, hogy ez egy picit szélsőséges érvelés, mert nem találsz valódi érvet, ezért szélsőségesen érvelsz.
2: Nem,
1: külföldön mentek négyen, Szerbiába, persze, hogy lásd, hogy hol van.
2: De akkor miért kéne levennem?
1: Nem kell levenni, nem kell levenni.
3: Igen, meg nem is értem, hogy...
2: Tehát, hogy nincs olyan, hogy szerda délőtt 11 óra, na vajon hol a...
1: Mi jobban meg vagyunk most támadva, mint ti. Ti vagytok, ti jobban támadtok
3: minket. Miért van az, hogy van egy párkapcsolatban, van egy gyerek, és ha a gyerek az legitimálja a lokátort, ha nincs gyerek, akkor nem legitimálja. Tehát, hogy a párkapcsolat miért nem tud annyira fontos lenni, mint egy gyerek, érted? Tehát, hogy
4: ez nem
3: hogy
4: gyerek, van? És van egy felnőtt ember, és megbízom benne egy gyereknél, 15 éves volt a Karin, amikor rátkerült ez a telefonjára.
3: De ez nem a bizalomról szól, hanem az szeretetről szól.
4: De
3: meg,
4: hát
3: a,
4: én,
3: meg a gondoskodásról.
4: De én felnőtt emberként kezelem őt, és van olyan felnőtt ember, hogy elmondja nekem, hogy mi volt a napjában, mert beszélgetünk.
3: Feltételezés mögöttem, mert már...
4: Hát de titételezitek ezt föl rólunk, hogy azért nincs rajta, mert rosszba sántikálunk.
3: Nem, te ezt magadtól mondottad, ez most egy
4: szabadon.
1: Nem, azt mondtam,
3: hogy miért fontosabb a gyereknek a jóléte, mint a párkapcsolatnak a jóléte.
1: És azt is mondtad, hogy
3: nincs... Maga a lokátor az nekem abban segít, hogy megbizonyosodok arról, hogy a másik jól van, nem arról, hogy mit
1: és
3: csinál.
1: És a párkapcsolat dinamikáját mutatja, ha nincs. ez egy érvelés hát amellett, hogy az, itt hogy valami sus-sus van.
4: Este beszélgetünk, és elmondja, minden, hogy mi
3: mert,
4: volt.
3: Mert olyan
2: mert nekünk tét nélküli tét ez nélküli a lokátoros dolog.
1: Nekünk meg tét nélküli, hogy nincs föl.
2: Te ugrálsz rajta, hogy
1: én ugrálok, a legsemlegesebben próbálom most ezt a témát közvetíteni. Oké, de azt kijelenthetjük a beszélgetés végén, hogy a lokátorosok nem csak akkor néznek rá a lokátorra, nem, ha valami bajt sejtenek. Én itt azért
3: jelentő. Felesküszöm neked.
4: Pedig a legtöbb szerintem
3: a görömbei cukrászdára.
1: Hát azért most ti a magatok nevében vagytok lokátorosok, de legyetek általános
3: nem lehet
1: lokátorosok.
3: Zsűl, meg lehet nézni a telefon, hogy milyen gyakran nézi valaki a lokátort?
1: Nem, azt nem.
3: Azt, biztos meg lehet, mert az applikáció...
4: Azt nem, az, sajnos, nem. Milyen szomorúan mondta.
3: De hogy szerintem meg lehet nézni, melyik applikációt mennyit használ, mindjárt megkeressük, amelyik nézzük a lokátort. És akkor fényderül az igazságra.
1: Akkor bukó van!
3: Jó,
1: adom, egyébként tök értem az érveléseteket.
4: Meg nincs ebbe semmi.
1: A másik oldal is
4: ha nektek ez jó, akkor legyen.
3: Nincs ebbe semmi.
4: Nincs egy olyan, hogy... Nincs ebbe semmi.
1: Nincs ebbe semmi.
4: Hát ha ti így szeretitek élni az életeteket, éljetek így. Én mindig ezt vallom. Viszont én meg így szeretem élni, én meg így élem.
1: Pro és kontra, itt nincs között. Pro és kontra, vagy nagyon sokan, hogy igen, vagy az a szégyen, ha valaki lokátorozza a párját, vagy a minden nem lokátorozó tilosban jár. Között kell megtalálni az igazságot valójában, mert ez van.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: jöjjön legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megválasztották az EGRI borünnepének legjobb nedűjét, napos és gomoly felhős időig érkezik ma. Jó reggelt kívánok a Rádió 1 híreit, Hóca Magyar Zsinától hallják. Csütörtök este kezdődött a 30. EGRI bor ünnepe. Az eseményen hagyománnyá vált az ünnep borainak kiválasztása szakértő bírálók közreműködésével. Az EGRI Bikavér borlovagrend tagjai és az EGRI borbarát hölgyek pénteken gyűltek össze, hogy 19 EGRI csillag és 27 EGRI Bikavér közül eldöntsék, melyik emeli leginkább az ünnep fényét, adta hírül a Heol. Az EGRI bor ünnepének EGRI csillaga a Tumerer Pincészet EGRI csillag 2025-ös évjáratú bora, az EGRI bor ünnepének EGRI Bikavére pedig Vince Béla pincészetének EGRI Bikavér Superior 2018-as évjáratú bora lett. Nagy szükség van a véradók segítségére. A biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt Egerben is véradásra hív mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szüksége az országban ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. A héten is fokozott NAV ellenőrzés várható. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai július 14-e és 17-e között elsősorban az idegenforgalmi szempontból frekventált Bogács településen ellenőrzik a kereskedőket és a vendéglátóhelyeket. A revizorok a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint a jövedéki szabályok betartását vizsgálják. A NAV honlapján elérhető adó Trafipax rovatban az ellenőrzést előrejelzik, ezzel támogatva és ösztönözve a vállalkozásokat, hogy tartsák be a szabályokat, önszántukból javítsák a hibákat és pótolják a hiányosságokat. A cél a szabályosan működő vállalkozások védelme és a jogkövető gazdálkodás erősítése a kiemelt nyári idegenforgalmi időszakban. Általában napos, gomoly felhős idő várható, de délután az ország keleti felén időszakosan jobban összeállhatnak a gomolyok. Legfeljebb néhol az északkeleti tájakon, tehát térségünkben fordulhat elő záporeső. Az északi szél sok felé megélénkül, amit néhol erős lökések is kísérhetnek. Általában 28 és 33 fok közé emelkedik ma a hőmérő higanyszála. Ezek voltak a legfrissebb hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család!
0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Hoppácska, itt is vagyunk, 6 óra után 17 perce. Jó reggelt kívánom mindenkinek! Júli, hello, jó reggel!
5: Jó reggel!
4: Te kezded a hetet, Feri, jó reggel! Ciao. Milyen mélyek vagyunk. Ti is máshogy szóltok? Kicsit vagy olyan visszhangos, egy kicsit mély is, olyan nem tudom.
6: Július, elcsavargattad hétvégén?
4: Semmi. Azt a mindeni gyerekek. Na, hát itt vagyunk, jó reggel.
6: Ez jutott, jó ez hétfőre, gyerekek. Hétfőre. Ne válogassatok.
4: Így van,
6: annak
4: hétfőre.
6: Annak szomorúbb dolgok is a világban, mint hogy hogy szólunk, vagy se.
4: Ennyi, megoldjuk.
5: Sok
4: megoldjuk.
5: Szomorúság történt a hétvégén. De milyen volt nektek? Milyen volt az utolsó elfolt?
6: Az utolsó, ne hangsúlyozz, mert olyan számára.
4: Nem az utolsó,
6: csak vízünk. Elvesztettük az efotot. Tegnap bezárt a végbordpálya a gyerekeimmel. Már nem tudok mit kezdeni. Júli, ne terhelj.
4: Végbordpálya is mondta, hogy köszönj akkor.
6: Hát, igen.
4: Igen. Szóval
6: nyilván nem éri meg. Értem a tulajdonost is, tudod, de egyébként még lehet csúszni, csak már nem ugyanaz.
4: Aha.
6: Szóval elemeket kivették, mert hogyha repülsz egy jót, és akkor így belász az iszabba félig. Azt szoktam mondani, hogy most kisgyermekesek, és úszni nem tudók. Ők azok, akik a tavat igazából
4: most ők a
6: ki tudják nagyon használni. De beszéltem pár balatonossal a hétvégén. Szarba vagytok ti is, haver?
4: Hát a déli part mindenképpen, az északi még nem, de a déli part mindenképpen, az északi még nem, de a déli az igen. A déli az
6: igen. Szomorú a helyzet. Úgyhogy igen, ezek voltak, eltemettem.

0: Tehát először, amikor a gyerekekkel kint voltunk, a panyesz 6 volt, érted, napközben kimentünk, hogy így megnézzük, a Soma 5, tudod, és azóta minden évben kint vannak.
1: És azóta eltelt 10 év, és néha kilátogatunk, megnézzük, hogy megvannak-e.
0: Igen, azóta ott hagytuk őket, érezzék jól magukat. Egyértelműen most már önállóan csinálják, tudod, a kis haverjaikkal mennek, mindig oda jönnek, ahol mi vagyunk, beköszönnek, meg vagyunk, oké, szevasztok. Szóval, hogy úgy hozzátartozik az életedhez, el kell temetni most ott, majd máshol lesz, és biztos az is jó lesz, de nekünk az egy kicsit szomorú volt ez az effort, ennyi. Már amelyre emlékezzünk belőle.
2: Lesz azért az még. Hát majd akkor
0: persze. Megyünk tovább, szállás már megvan jövőre, egy évre előre. A haverom lefoglalt, és így ráírta, hogy hívják a tulajdonos, mert most már ott minden, tehát az összes szállást elvitték, szerintem, akik tudják, úgyhogy mi már csak a szomszéd országban, Párkányban kaptunk szállást, és ráírtak a csávóra, hogy nem rontott-e véletlenül a dátumot, hogy ez 2027, mondja, hogy igen, tudja.
2: Ilyenkor ugye át ott elfogynak a szállások a környéken. Igen. Már nagyon vártam, hogy újra élőbe tudjak nektek rosszabbnál rosszabb SMS-eket irányozni, írogatni, hiányoztatok, legyen szép reggelem mindenkinek. Dani küldte nekünk, köszönjük szépen, maximális hölgyek, urak. Pénteken 2 órán át küldtem az SMS-eket, mire rájöttem, nagyon hogy best of megy. Így van. Ez még lesz egyszer-kétszer a nyáron, gyerekek. Ez ilyen hirtelen jött ötlettől vezérelve dolgunkakat. De azért ez még így lesz, majd így. De akkor szólunk előre. Szólunk erre, hiányoztatok, mint Fási Zsülike az egyenes beszéd.
0: Ő nagyon hiányzott. De Fási úr nagyot mennem, néztétek
2: meg? Néztem meg, én csak valaki átküldte, és akkor azt... Igen. Tudtam megnézni, igen.
1: De hát itt van az átutalási bizonylat. Védjük meg a magyar családokat, védjük meg a családomat.
2: Igen. Az mi volt? Az
1: én nem tudom semmilyen filmről, de lehet, hogy talán mégis volt egy gyártásvezető.
2: Igen, az nagyon kemény volt. Ja, hát ez ilyen, igazából. kemény volt. Hát és még csodám, hogy még bemennek, és még vágják maguk alatt a fát, tényleg. Tehát így... milyen hallgatnának, vagy visszaadnák,
0: ha már bemész, akkor viszont el kell vállalni, ugye? De bemész mosakodni az egyértelmű dolgokra, hát az olyan furi volt.
2: Igen.
0: Én se értettem nagyon. Hát egont kedvelem.
1: Igen. Nem remélte, hogy releváns kérdéseket kap.
2: Igen.
1: Eddig ez nem volt szokás.
0: Ja.
2: Igen. Az, hogy a beszop alatt is lehet írni, úgy elkérdezi valaki, lehet egyébként, tehát hogy azzal nincsen semmi.
1: Csak viszonylag kevés az esélyre, hogy beolvassuk.
2: Igen. Igen.
1: Küld.
2: Azok nem nagyon kerülnek akkor beadásba, igen.
1: Nekem milyen volt a hétvégén?
2: Sűrű volt, jó volt, elfáradtam.
1: Bulisztál?
0: Elfáradtam,
2: minden
0: volt.
2: Elfáradtam, most leteszem a mikrofont, és hazamegyek, mint Forrest. Olyan szakállam is vallassam, mint Forrest.
0: Egyébként igen, a futás hiányzik még, de majd beemeljük azt.
2: Meg kell állnom.
0: Tényleg, neked mennyi idő? De várjál, már csütörtök, amikor elbúcsúztunk, nem volt ilyen ős, hogy hívják,
2: durvánzás. Durván nő. Igen. Az utolsó 1-2 hétben nagyon, nagyon megindul, pár napban. Ja.
1: A nyártól, meg a víztől.
0: Csak, hadd nevezzelek úgy ma csak, hogy pamacs.
2: Igen, durva.
0: Ecset.
2: Nem vágom le egy ideig, meglátom, de most megindult. Jó volt egyébként, jó, sűrű hétvége volt, jó volt, eltelt, úgyhogy nem mondom, hogy friss erővel, de itt vagyunk. Se nem kipihenve.
0: Nyáriasan
2: bírjuk, amíg bírjuk.
1: Varjakkal hadakozom, képzeljétek el.
2: Varjakkal? Aha. Mi történik?
1: Vekkelim, támadnak.
2: Az költési időszak van, vagy nem. Mi történik?
1: Nem, most ennek így utána olvastam, hogy mi lehet ennek az oka, és állítólag szórakoznak.
2: Ja, unatkoznak.
1: Unatkoznak, igen. És ugye Anna mesélt egyszer, hogy egyszer megtámadta őt egy varjú, és megsebesítette, és folyt a fején a vér. Engem csak kergetnek. Ezzel szórakoznak, ha kiviszem a kutyát, és ráadásul az okni, az nagyon, neki nagyon tetszik ez a móka, hogy így ránk szállnak a varjak, és így meghergel is őket. És most nem tudom, hogy mi történik, de több kerületből jelentették, hogy igen, ilyen varjutámadásokra lehet felkészülni, na hát Vekkerlén is elindult.
0: Nagyon fontos kérdésem, hogy kibontott hajjal, vagy összekontyolva szoktál sétáltatni kutyát, mert ha kibontottal, akkor
1: fészket akar építeni?
0: Akkor szerintem fészeknek nézik. Gondolod? A kis bongyor hajfürtjeidet.
1: Figyelj, egyébként rohadt ijesztő, sétálgatsz, és egyszer csak azt érzed, hogy így a fejed fölött így károgva, egy ilyen másfél méterre egy ilyen,
0: még nyomja is a hangot.
1: Igen, és
0: még?
1: Hogyha elkezded megszaporázni a lépéseidet, azt egy felhívásnak tekinti.
0: Játszunk.
2: És akkor jön utána, hogy mit csinál?
1: Utánad, igen, és száll. Igen. És komolyan azt várod, hogy neked szálljon, és minél idegesebben, minél rosszabbul reagálsz, tehát minél jobban elkezded szaporázni a lépteidet, az annál jobban izgatja őket, úgyhogy hidegvérrel el kell sétálni. Na hát ez az, ami nekem nem.
2: Ezt többször hallottam már, hogy így a varjak támadnak, igen.

0: így még nem volt szerencsém. Hát amikor lehet, azért meg kocsival közlekedem. Ja,
1: most nem költési időszak, hanem állítólag vagy játszanak, vagy kajára mennek. Na most kaja nem volt nálam, csak egy kutya.
0: Aha.
1: Úgyhogy szerintem kinéztek maguknak.
2: Vagy téged néztek kajának, vagy a kutyát.
0: Le kell lőni párat, azt írja valaki, abból tanulnak.
1: És megenni. Igen. Milyen lett a varjúhús?
0: Ja, futball VB gyerekek, valaki?
1: Néztem.
0: Mi volt?
1: A Norvég-Angliát.
0: Norvég-Anglia.
1: Nagyon-nagyon drukkoltam a norvégoknak.
0: Hát, igen. Ja, de jók voltak az angolok is.
2: Figyeljétek, hát a norvég, norvég csapatkapitány az olyan beszédet mondott, azt nem tudom, láttátok-e, azt hiszem, hogy ő volt az, mert ennyire nem ismerem a dolgot, csak így belefutottam a neten, hogy gyerekek, azt hiszem, 28 év óta nem volt kint, tehát ideig eljutottunk, elértünk egy álmot, az egész Norvégia ittas miattunk, ott többen mondták, hogy ők egyébként is ittasak szoktak lenni, de most tényleg, hogy a miattunk, a foci válogatott miatt, tehát nagyon nagyot mentek, persze ilyenkor mindig benne van az, hogy még te szeretnél tovább menni, de amikor már a Holland, Holland is azt mondja, hogy már 10 percek korábban le kellett volna cserélni, mert igazából elfáradt, akkor az jelent valamit. Ja, hát és ugye a legnagyobb izé, ami most megint megy, hogy hívják, címbálás, hogy ez a kameradrópba
0: megakadt a labda. Igen.
2: Fifa mondja, hogy az nem úgy volt.
0: De igen.
2: Egy vicc.
1: De már árulják a gyepét a döntőnek. Már most
2: igen,
1: meg lehet
2: venni. 130 ezer
1: euró? De hogy is, majdnem 400 euró. 390 euró.
2: Az anyja úr.
0: 400 euróért igen. Kaphatsz a döntőből egy darab gyepet.
1: Igen, egy ilyen, mondjuk egy ilyen újnyi darabkát.
0: A 130 ezer egyébként, igen.
1: Igen. Igen, egy ilyen kis, hát egy ilyen kis díszdobozban kapod meg.
0: Aha. És ha az, biztos, hogy az.
1: Hát ezt felrakod.
0: Mire Amerikából idejére annak jó állapotban lehet igazából. Csak akkor mit csinálsz? Mit csinálsz?
2: Semmi kirakod, hogy neked van egy darab a ízéből, a gyebbül.
0: Aha.
1: Tehát most hallottam, olvastam róla, hogy állítólag fontolgatják, hogy 68 európai országgal akarnak majd.
0: 68 összország, nem európai, hanem összesen 68.
1: Bocsánat, összországgal, igen
0: 68. Mert hogy most mennyi volt?
1: 40, 48.
0: Ja, hogy még tovább bővítik, akkor erről van
1: igen.
0: Szó.
1: Igen, hát nem volt elég.
2: Ki nem tehát, jutott be? Tehát kit látnánk még szívesen? Ja, mondjuk valóban, de az mondjuk jogos, hogy mi nem voltunk ott.
0: Igen.
1: Így már odaérhetünk mi is.
0: Így már van esélyünk bejutni. Figyelj, tök izgalmas országok jöttek engem, ez egyáltalán nem zart. Utána mindig ugyanazok az országok maradnak végül. Angolia, Franciaország, nem?
2: A nagy négyes.
0: Tehát, hogy nagyjából mindig ugyanaz, de hogy tök jó egyébként, tehát nincs ezzel baj. Hát ez a bővítés már ránk is
2: hatással. És hát milyen csodák jöttek be, ugye, az zöldfoki szigetek már annyiszor...
0: Nem lennének kint.
2: Igen, nem lettek volna kint, egy Vozinját nem ismerünk meg, egy ilyen kiváló tehetségű kapus.
1: Vozinja, aki rögtön bekövetett állítólag 1000 ilyen igen, nagyon durva insta modellt, most olvastam.
2: Biztos hát nézd, hogyha nincs otthon senki, aki hazavárná.
1: Hát lehalásza, ne hülyeskedj.
2: Hát van nagy szerencséjelet.
0: Igen.
1: 64, bocsánat.
0: 64-re akarják bővíteni. Ja, 60, 64. Hát figyelj, milyenek kaphatának lehetőséget egyébként. Kimennek, úgyis kiesnek, nem? Tovább tart, tovább nézzük.
2: Ja, persze.
0: Több csoport van igazából, attól a csapatok nem játszanak több meccset. Ja.
1: Nagyobb reklámbevétel,
0: nincs ezzel baj.
1: Ezt a McGregor,
0: csak jussuk már ki valahogy mi.
1: Ezt a szerencsétlen McGregor meccset te láttad, néztétek a filmet?
0: Hát én a gyerekek miatt érintett vagyok benne, úgyhogy igen, tudom, hogy mi történt. Beszéltünk majd róla három mondatot, igen. A nagy visszatérés,
2: hát, UFC gála,
0: nem volt benne nagyon több. McGregor minden idők egyik legnagyobbja, tért vissza ugye 5 év után a szorítóba a Holloway ellen, és hát ugye az első menet első 10 másodpercében lesérült. Aztán itt már vannak pletykák, hogy ő már előtte lesérült, meg már úgy ment oda, hogy már neki a térde el volt romolva. Minden esetre azért az jó nagy cumi megvenni így egy jegyet Vegasba, nem tudom hány ezer dollárért.
2: A felvezető mérkőzések azt mondták, hogy nagyon jó volt, jó, tehát hogy adta voltam. Megérte, de hát egyértelműen ezért mész, hogy lásd újra a félistent, magát a megtestesült gyilkológépet, a divad diktátort, a viszki tulajdonost, érted? Igen, hát jó, most lehet.
0: 15 másodpercig tartott, vagy 20 másodpercig tartott a bunyó.
1: 60 valamennyi volt.
0: 60 másodperc volt. Én amit igen. Láttam, az elfújták, ugrott egyet, rúgott még igen. Egyet, kicsit megpróbált ráállni, és utána tulajdonképpen vége volt. Lehet, hogy 1 perc, igen. Egy perc
2: mennyit az ember... keresett a csávó?
0: Hát várja, azt hiszem, hogy volt. Tehát az össz volt, az 40-45 millió, azt dobták kettőfélyen, 15 és 20, vagy 20 és 16, nem tudom pontosan mi volt a lóvé, de az össznyeremény az a 35-40 millió dollár volt, amit ketten elosztottak. Aztán talán a győztes 20 a McGregor meg 16 vagy 17. Tehát, hogy valahogy így, egy perc alatt. Nem rossz. Plusz nyilván egyéb szponzor és reklámbevételek, de hogy nagyjából ezek a nagyságrendek
1: de
0: voltak.
1: De akkor neki ezzel vég, nem?
0: Nem vagyok benne biztos, hogy ő így fog visszavonulni. Én azt gondolom, hogy ebben, ha az ő térde még menthető és bírja, és nem egy hosszú távú általános sérülésről van szó, hanem mondjuk egy szakadásról, ahol helyre tud hozni és tud edzeni, akkor ebben van egy harmadik bunyó nekik. Ugye ők most találkoztak volna másodszorra. Ők már egyszer bunyóztak együtt, nekik ez a harmadik bunyójuk lenne majd. Úgyhogy én is nagyon vártam, én is nagyon kíváncsi voltam. Nagyon megnéztem volna McGregort 5 év után. Ő azért nagy hős ennek a UFC-nek, meg nagy meccsei voltak, meg hát a McGregor Habib azért azt mindenki tudja, hogy az minden idők egyik legnagyobb meccse volt.
1: Most már tudom, mit ér ez a csajomesténként, Geri.
0: Hát,
2: igen, megy egy elsöprő egy perc.
0: Sajnálom, ezt én is meg akartam nézni, erre én is ki voltam éhezve, meg hát a gyerekek is nagyon nagyon várták Bennytől azért sokat tudok erre, meg sok meccset néztünk meg együtt, meg az egész UFC azért így.
2: Mert meg 5 év után visszatér egy ilyen csávó.
0: És jó formába tért vissza, igen, és jól nézett ki, és nem egy ilyen Mike Tyson-os bunyónak ígérkezett, és lefogyott, és erős volt, és jó volt a face-off, és jókat szóltak be, úgyhogy az egész egyébként adott volt, hogy ez egy jó bunyó legyen. Tehát nem egy ilyen levedlet, leharcolt, nem tudom, 10 év után valaki visszatér egy szánalom meccsre íze volt, hanem az volt, hogy a csávó készült, lefogyott jó erőléttel, jó fizikummal, úgy állt föl a mérlegre, hogy azt mondtam, hogy ez a legjobb, mert Conor McGregort idézi egyébként. Nyilván eltelt 5 év, nyilván azért a sok idő, de minden adott volt, hogy ez jó bunyó legyen. Úgyhogy, hát meglátjuk.
2: Ennyi jutott.
0: Ja, fél hét van, gyerekek, ébredezzetek. Ha van egyáltalán fent lévő ember így a nyáron, gyerekek, fél hétkor júliusban.
2: Egy csomóan dolgoznak velünk együtt.
1: Csak is a kocogók és a kutyasétáltatók.
0: De tényleg, sokszor jó rádiózni, de nyáron, a buborka szezonban az úgy érzed, hogy hármunknak beszélsz. Jövünk mindjárt a hírek után, jelentkezzetek, játékra itt vagyunk mindjárt.
3: A reggeli műsora Balázsék hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
11: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Reklámot hallottak.
12: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Világszinten is jól szerepel az Egri Egyetem, elhunyt Szolnoki Péter. Gumoly felhős idő várható. Jó reggelt kívánok, a híreket Kóca Magyar Dzsinától hallják. Két kategóriában is a világ legjobb 300 intézménye között szerepel az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Times Higher Education fenntarthatósági rangsorában. Az Egri Felsőoktatási Intézmény tájékoztatása szerint a rangsor azt vizsgálja, hogy az egyetemek milyen módon járulnak hozzá az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz, az intézmények fenntarthatósághoz, társadalmi felelősségvállaláshoz, oktatáshoz, kutatáshoz és intézményi működéshez kapcsolódó teljesítményét értékelik. Ivóvíz hiányra kell ma készülni Egerben. A Heves megyei Vízmű Zrt. Tájékoztatása szerint hétfőn folytatódik a Vörösmarty és Csiky Sándor utcák kereszteződésében történt ivóvíz hálózati meghibásodás helyreállítása. A társaság közölte, a meghibásodás első ütemű javítását július 9-én és 10-én elvégezték, azonban a csomóponti akna gépészeti felújításának második ütemére július 13-án, tehát a mai napon kerül sor. A munkálatok ideje alatt reggel 7 óra és délután 5 óra között több utcában is szünetel az ivóvíz szolgáltatás. A Hevesi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya július 8-án kifosztás büntet miatt vett őrizetbe egy helyi lakost. A 24 éves férfit azzal gyanúsítják a nyomozók, hogy július 4-én délután egy hevesi buszmegállóban odament a sértetthez, majd egy korábbi sérelem miatt bántalmazta. A rendőrök néhány napon belül azonosították, majd elfogták Ó Józsefet, akit kihallgattak, majd gyorsított eljárás keretében a napokban bíróság elé állították. 57 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekese és dalszerzője. A szomorú hírt a család és a zenekar közös közleményben jelentette be vasárnap. Szolnoki Péter tavaly novemberben még örömteli hírről számolt be közösségi oldalán, amikor átvehette a Heves Vármegyei Prima díjat a magyar zeneművészet kategóriában, amellyel 35 éves pályafutását ismerték el, írja megemlékezésében a Heol. Napközben alapvetően gomoly felhős napos idő ígérkezik, délután a széterülő gomolyok miatt viszont kevesebb napsütéssel kell számolnunk. Térségünkben előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északias szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. A hajnalban jellemző 12-17 fokról délutánra 26-33 fok közé melegszik a levegő. Ezek voltak a legfrissebb hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3:07 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, és 4-kor elindultam Einstadtból Budapestre, M1 még jól járható, köszönjük. Köszönjük szépen.
2: Igen, megindult a fal erre a mondatodra, hogy meg... van-e ébren ember?
1: Igen, van-e fent lévő ember, 16 éve mindenre hallgatok titeket élőben, meg is vernélek bármelyik ötöket fekete-fehérben. Salak küldte nekünk, köszönjük szépen. Igen, én ugye azon gondolkoztam, persze nyilván vagytok meg hallgatók, de hogy nyáron azért úgy az embernek az az érzete van, hogy mindenki jön, megy, nyaral, és hát, hogy pihen, és hogy kevesen...
3: Akkor senki sem kell föl.
1: Igen, kevesen kellnek velünk így 6 óra fél hétkorul, de azért jöttek SMS-ek, hogy vannak hallgatók, úgyhogy bárki is találta fel a júliusi hétfő munkanapot, nem szimpatikus. Na, erre akartunk is kiugadni, igen. Finom vegyes, jó reggel, Domi küldte nekünk. A hajnaltól ezek a nyávogott zenek szólnak minden nap. Hát,
2: nem mi voltunk.
1: Nem mi voltunk.
2: Esküszöm, hogy ez nem a mi hibánk.
1: Igen. Erről nem mi tehetünk, de szólunk, és jelezzük, hogy pörgős zenéket kérünk. Van, aki nyáron fent van, rendben vagyunk, készülődünk, lassan indítom a gyereket a suliba, szép napot, hetet nektek, nyarat.
2: Ó, ez milyen szarú szól.
1: De hova indítod a gyereket?
2: Hát Németországban, meg egy csomó országban, ez, tehát hogy sokkal rövidebb tudod a nyári szünet, és akkor még július elején járogatnak.
1: Úristen.
2: Van mondjuk egy-másfél hónapjuk, és akkor hosszabb a téli, meg a hosszabb az őszi, elosztják.
1: Igen.
3: Hát múltkor fekete-fehéreztetek a kislánnyal.
1: Igen, és még járt, igen. Igen, vagyunk végig. Nyáron is jól van, gyerekek, a bombomról írtok itt sokan nekünk, ja, igen, láttuk.
2: Hát,
1: drága Szolnoki Peti, nagyon sok élményünk, interjúunk, találkozásunk, koncertünk, forgatásunk van vele, hát azért ő elég közel volt, nagyon kedveltük, nagyon szerettük, szomorú volt. A szakmában tudott volt az ő betegsége már, meg lehetett látni azért, hogy ő nagyon lefogyott. Nagy küzdés volt, nagyon sajnáljuk. Korunk és hazánk egyik legtehetségesebbje.
3: Egy ilyen csupa szív, csupa mosoly.
1: Nagyon, mindig de olyan, nagyon, nagyon kedves.
3: Én személyesen nem ismertem, de mindig olyan jóféle energiákat
1: adott
3: az ember.
1: A Tomival ketten nagyon sokat forgattunk velük, ugye Bombon kapcsán, rengeteg élmény, rengeteg röhögés. Jó arcok voltak, és hát nagyon sok erőt kívánunk a családnak, olvastuk. Nem lepett meg a dolog, tudtunk róla, hogy nagyon nagy küzdésben van, de nagyon szomorú. Nagyon szomorú, hát kevés ilyen torkú énekesünk van. Nagyon-nagyon tudott
2: hát
1: énekelni.
2: A komplet 2000-es évek, azt hiszem pont a Geszti írta ki, ugye, hogy a repülőkben
1: igen.
2: is gyakorlatilag ő volt az énekes, mert
1: minden.
2: Péternek akkor sem ment, szegény, nem akarom bántani, de hogy tényleg, és egy csomó zenekarnak vállalt ilyet, a Bombon óriási sikere mellett is mindig ment, szerintem mindenkinek egy szóra, hát a Danubius karavánokon volt mindig Bombon koncert, megjött,
1: óriásit mentek,
2: hülye, imádtuk
1: óriásit őket, mentek, érted? Nagyon itt igen.
2: Török Tomi a nagy vigyorgó fejével állandóan, akkor jött a Peti, szóval, hogy ilyen olyan kisugárzású csávó, amiből nagyon-nagyon kevés van sajnos. Tudod, a maga a jó szívűség, de mindig volt egy kis vicc benne, egy kis humor, lehetett vele pacsizni egyet, és hát úgy énekelt a Szolnoki Peti gyerekek, hogy...
1: Igen, tényleg.
2: Igazságtalan, értelmezhetetlen.
1: 56!
3: Pontosan.
1: 56, azért az nagyon korán, igen, úgyhogy sok erőt és kitartást hát kívánunk a családnak, a hozzátartozóknak, mindenkinek, igen. Igen. Na, itt van a hallgatónk, Dani, jó reggel, ciao. Dani, kemilyen csöndes vagy. Másikon is beadlak, Dani? Így se vagy.
2: Így nehéz lesz.
1: Így se vagy, de pedig jó, micsoda kis nyereményünk is van igazából, úgyhogy ja, egész héten talán vagyunk itt. Művészetek völgye. Ez most van valamikor, nem?
3: Az még van.
2: Július vége? Mi az, hogy az még van?
3: Júli? Nem, az utóbbi, annyi fesztivál volt az elmúlt években, évtizedekben, hogy azok, akik az elején startoltak, azok valahogy elcsendesedtek, vagy hát nincsen akkora hírverés körülöttük, de hát attól még egyébként ezek nagyon jó programok voltak, csak úgy mostanában nem hallottam róla.
1: Igen, vannak. Ők régi motorosok, az. Igen. Danikám, itt vagy, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt, itt vagyok, sziasztok.
1: Hello, Dani, honnan hívtál minket, Dani?
4: Miskolc mellől. M3-as autópálya jelenleg.
1: M3-as autópályán haladsz valamerre. Jó, oké.
4: Okay.
1: Dolgozni mész, hogy mit csinálsz?
4: Nem, más elintézni való van még most.
1: Jó, nagyon
4: így
1: jó.
4: A mai nap folyamán.
1: Oké, okay, jól van, rendben van.
3: A titokminiszter maga.
1: Igen, nem akarsz erről többet mondani, nem is baj. Kivel játszanál, Dani?
4: Ferivel.
1: Ferivel szeretnél egy jót játszani így hétfő reggel. Induljunk akkor. Mehetünk?
4: Igen.
1: Na figyelj, tessék.
2: Azt írja, hogy te Gerincsen élsz.
4: Igen.
2: Oh, köszönjük.
3: Aha, jó.
2: Jó. Okay. Jó. Dani, egy kicsit ennél többet akartam megtudni Gerincsről.
4: Most akartam,
1: most akartam megnézni a telefonomat, mondom, ránézek, válaszolok itt egy-két dologra, mi történik, hogy
2: jó,
1: van, mi
2: jó,
1: van.
2: Jó, még egy kör.
1: Tessék.
2: Azt írta Anna, hogy te Gerincsen élsz.
4: Ott élek.
2: Milyen hely Gerincs? Hol van?
4: Nagyon egy kis falu, egyébként szép, egyre szebb. Tehát nem lehet róla rosszat
2: mondani. Meg is vagyunk, nem lehet na. róla.
4: Az jó volt, akkor köszönöm a lehetőséget.
2: Balázs, elolvastad az SMS-eket?
1: Nem.
2: Vagy van még, mert akkor csinálni, akkor
1: tudnék egy tudnék mit olvasni. Danikám, mi van veled? Hát nem vagy túl éles.
4: Én azt hiszem, ez könnyebb lesz egyébként. Én ezt nem gondoltam, amikor felvesítek, hogy ez ilyen lesz.
1: Igen, ez nem egyszerű. Nem egyszerű ez a történet. Mutatjuk azért a nyereményedet, figyelj!
5: Gratulálunk! Nyereménye egy páros, háromnapos bérlet a július 24 és augusztus 2 között megrendezésre kerülő 35. Művészetek Völgye Fesztiválra.
1: Na!
4: Ez nagyon jó lesz egyébként.
2: Pont az ország ilyet másik mondtuk. Végén van, mint Gerincs, de...
4: Járunk egész nap mindenfelé, úgyhogy...
1: McGregor tovább bírta, azt írják. McGregor tovább bírta. Egyébként ennél tovább. Pedig az se volt egy hosszú meccs egyébként, így van. Jól van, figyelj, Danikám, elköszönünk, akkor köszi játékot.
4: Köszönöm, sziasztok.
1: Hello. Sokan írjátok itt a Renner gépet, foglalkozunk ma vele, lesz témánk egy ilyen mellett. Nem megyünk el, felszállás követően kitört az egyik ablak, és beszorult egy 61 éves férfi, aki majdnem kirántódott az ablakon. Haló, hogy tetszik mondani? És akkor mondják, hogy kösd be magad a repülőn, hogy félig fölrögsz, hogy mitől véd meg ez.
2: Aha, na például ettől.
1: Ugyan, de hogy minek kell bekötni magam, ha lezuhanunk, úgyis mindegy, hogy be vagyok-e kötve. Aha.
3: Kicsit húzatos lett, hirtelen.
1: Az mi az a sztori, hogy ülsz a gépen?
3: Hát, na.
1: Tudod, azt el sem tudom képzelni.
3: Az a baj, hogy egyébként magáról az, hogy ott áll, beszippantott fenékkel, arról nincsen felvételi. Nem tudom, az embereknek hol volt a telefon a kezéből?
1: Csak hát már kitört ablakból. Ha fejed van kint, az is durva. Ha feneked van kint, az is durva. Bármit van kint, az nagyon durva.
3: Lefagy? Betörik. Ennyi idő
1: alatt? Ez nyilván utazási sebességtől, magasságtól, hőmérséklettől, nagyon sok mindentől függ, hogy ez mondjuk 10.000 méteren történik, vagy 800 méteren. Ugye nem mindegy, mert 800 méteren nem fagysz le. Ha 10.000 odaragadsz, akkor ott hát körülbelül
2: hát ott mínusz 40-50.
1: Mínusz 45-ben, 800-900 km/h sebességgel nincs sok esélyed a túlélés, arcodra fagy a mosoly. De lent egy 300-as felszállásnál, mondjuk 5-600 méterre emelkedsz, ott törik ki az ablak, egyből süllyedni kezd a gép, megy vissza, van esélyed.
3: Annál azt hiszem, hogy magasabban volt.
1: Azért írnék egy felháborodott hangvételű levelet.
3: Nagyon.
1: A Ryanair légitársaságnak, hogy minimum nem tudom,
3: minimum
1: az utat térítsük vissza.
3: Sós mogyoró.
1: Legalábbis sós mogyoró, hogy igen, legalább egyszer, ha utazok nagyobb lábtérrel. Nagyon kemény, hogy beszélünk róla, 8 után lesz majd témánk.
3: Nekünk volt egy ilyen ismerősünk, aki egy kétszer átstartolt velük a gép 20 vagy 30 évvel ezelőtt, és beperelt a légitársaságot, hogy őt olyan trauma érte, és ő annyira fél azóta a repüléstől, képzeljétek el, megnyerte, és annyi pénzt kapott érte ezzel a perrel, hogy tudott belőle venni Budapesten egy lakást. Ez 30 éve.
2: Kit perelt? Mi volt a légitársaság?
3: British Airways talán.
2: Azt a neki, hogy két ilyen átstartolás
3: két átstartolás, hogy ő neki évekig tartó rémálmai voltak ez után, és hogy ő ebből nem bír fölébredni, és hogy ő ezek után nem tud repülőgépre ülni, és perelte őket, és bejött. És olyan iszonyatos pert akasztott a nyakukba, hogy meg lett belőle a per, és utána meg lett belőle a lakás.
1: Ez menő egy ilyet megnyerni azért.
3: Gondolom, most már ennél viszonylag szigorúbbak, de most fogod magad is, elkezdett perelni a Ryanair-t, mert beszippantott a gép.
1: Erre szerintem van jogalapod, nem? Tehát, hogy azért itt ezt lehet, hogy megnyered.
3: Egy ilyen törzsutas kártyát ezek után.
1: Nem is tudtam, hogy ez ki tud törni.
2: És addig a csávó kint volt az ablakban, amíg visszafordult és leszállt a gép, hogy ilyen
1: hát ez egy jó kérdés, hogy tudnak visszahúzni, vagy hogy a nyomáskülönbség hova feszít téged, vagy a sebesség mennyire nyom fel a gép falára. Hát ezek nagy kérdések.
3: Vagy nem járnak-e jobban azzal, hogyha ott hagyják? Mert akkor betömi a lukat.
1: Már hol?
3: Az ablakban. Elállja a szelep. Érted? A nyomáskülönbséget.
1: Ez egy jó, hogy hagyjátok, csak a hárman fogják a lábadat, nincs akkora nyomáskülönbség, azok ott még nem akar annyira kiszippantani téged a 600-800 méteren a történet, mint mondjuk 10.000 méteren, mert ott már nagyon nagy a nyomáskülönbség. Ugye ott azonnal kirántódsz és kiszakadsz. Hát itt mind a magasság és a sebesség kérdés, hogy a csávóból nagyjából mi marad. A felszállás után akkor túlélte? Tehát azt tudom, hogy ő túlélte és kórházi kezelésen van. De... Ugye, hogy nem feltétlen az ablak mellé ülés? Ez nem mindig könnyelemény. Ugye, hogy jó a folyosó. Jó a folyosó, gyerekek, nem kell.
3: De hogy azt olvastam, hogy azt a sort, ahol egyébként kitört ez az ablak, azokat átültették. És akkor tudod, hogy megjelenik előtt ez a kép, hogy oda jön melléd a stewardess, és azt mondja, hogy legyenek szívesek hátraülni. Ott amúgy is nagyobb a láptér. Kapnak egy frissítőt.
1: Igen, és akkor azért nem lyukat, azért nem ment, na minden megbeszéljük, azért nem szakadt ki, mert nem fért ki, tehát hogyha tényleg egy gyerek...
2: Be volt kötve, én most azt olvasom.
1: Be volt kötve.
2: Tehát valószínűleg ő ült ugye az ablak, mert be volt kötve, és utána a felső testét rántotta oda. Szóval a kilógás, a gépből az költői túlzás, az, mint ilyen háttal, vagy mellkasra zívta oda, de amikor a feje nem lógott ki, mert ez már fél órával a felszállás után volt, akkor azért már nem 600 méteren.
1: Nem, fél órával a felszállás utazóba vagy.
2: Igen. Az már utazó magasság.
1: Fél órával utána simán eléred az utazó magasságot. Tehát az akkor már 10.000. A gyerekek, megbeszéljük majd.
3: Az Alien című film jut erről az eszembe. Emlékeztek arra a jelenetre, amikor a Ripley megvágja a tenyerét, és így ráfröcsköl így az aparakra a savas fér.
1: Igen.
3: És akkor kiszippantja az Alient.
1: Igen, azt mondtam, ha azt a negyedik kezdődik úgy, igen. És két kitörik az ablak. Na jó, van, megbeszéljük majd, lesz témánk. Úgyhogy utána nézzünk az adatokat pontosan, megnézzük, milyen magasan voltak, elolvassuk pontosan a hír, de láttuk, úgyhogy megnézzük, majd a trollfocisok megszakérték. Igen.
2: Ja, így van. Szólunk nekik is.
1: Szólunk nekik is, a határozott véleményük lesz a dologról. Oké, gyerekek, jövünk mindjárt 5 perccel, pontosan 7 óra. Jó, ha van friss közlekedés, akkor küldjetek, ha láttok valami hírt. Azt is nyugodtan, hogy kivel mi történt, vagy mivel. Akadhatok itten szemem, pedig jövünk mindjárt rögtön, na hírek után.
0: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika Sülike Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
5: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Cip

0: A Vodiói Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Az Appentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Appenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.appentajáték.hu.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
9: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap két tabletta Ginofilus Restore.
10: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
11: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
12: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Július 18. szombat, Szilvásvárad, Bagosi Brothers koncert a Lovas Központban.
14: Nézd az érzés, más, ugye te is akarod.
13: Előtte napközben családi programok, utána afterparty hajnali. Támogatók az Agria Drink és a Baik Magyarország. Július 18. Bagosi Brothers a Szilvásváradi Lovas Központban. Jegyek már kaphatók a Tixán és a helyszínen.
15: Készlet kiseprés a Protein Plázában, étrend kiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
16: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
17: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
16: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
17: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
18: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
19: MR vizsgálat gyöngyösen, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
3: 21. Kakas Szépségverseny és Bogrács Fesztivál Poroszlón. A rendezvénytéren július 18-án. Éncsiklandó ételek, Kakas Szépségverseny, koncertek. Sztárfellépők Szulák Andrea, Király Viktor. Várunk mindenkit szeretettel július 18-án Poroszlón.
13: Óriási nyárindító ajánlatok most a Cseri Bartánál. Családi full hybrid SUV modellek már 9 millió 490 ezer forinttól, akár 1% THM finanszírozással és teljes körű 7 év garanciával. Jöjjön el személyesen kereskedés be, próbáljon ki minden modellt és regisztráljon, mert most egy Tiggo 8-as személyautót is nyerhet vele. Cseri Barta, Eger, Kistályai út 133.
0: Ébredjen Balázsékkal, a 101.3 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai

Zaze Csárom Rádió Egyen. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. A Rádió Egy nem hagyja cserben a hallgatóit munkaközben.

0: Itt végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Megválasztották az egri borünnepének legjobb nedűjét, napos és gomoly felhős időig érkezik ma. Jó reggelt kívánok a Rádió 1 híreit, Hóca Magyar Dzsinától hallják. Csütörtök este kezdődött a 30. egri bor ünnepe. Az eseményen hagyományá vált az ünnep borainak kiválasztása a szakértő bíráló közreműködésével. Az egri Bikavér borlovagrend tagjai és az egri borbarát hölgyek pénteken gyűltek össze, hogy 19 egri csillag és 27 egri Bikavér közül eldöntsék, melyik emeli leginkább az ünnep fényét, adta hírül a Heol. Az egri bor ünnepének egri csillaga a Tumerer Pincészet egri csillag 2025-ös évjáratú bora, az egri bor ünnepének egri bikavére pedig Vince Béla pincészetének egri bikavér superior 2018-as évjáratú bora lett. Nagy szükség van a véradók segítségére. A biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt Egerben is véradásra hív mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szüksége az országban ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. A héten is fokozott NAV ellenőrzés várható. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai július 14-e és 17-e között elsősorban az idegenforgalmi szempontból frekventált Bogács településen ellenőrzik a kereskedőket és a vendéglátóhelyeket. A revizorok a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint a jövedéki szabályok betartását vizsgálják. A NAV honlapján elérhető adó Trafipax rovatban az ellenőrzést előrejelzik, ezzel támogatva és ösztönözve a vállalkozásokat, hogy tartsák be a szabályokat, önszántukból javítsák a hibákat és pótolják a hiányosságokat. A cél a szabályosan működő vállalkozások védelme és a jogkövető gazdálkodás erősítése a kiemelt nyári idegenforgalmi időszakban. Általában napos, gomoly felhős idő várható, de délután az ország keleti felén időszakosan jobban összeállhatnak a gomolyok. Legfeljebb néhol az északkeleti tájakon, tehát térségünkben fordulhat elő záporeső. Az északi szél sok felé megélénkül, amit néhol erős lökések is kísérhetnek. Általában 28 és 33 fok közé emelkedik ma a hőmérő higanyszála. Ezek voltak a legfrissebb hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Zsülike, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, 7 óra után, pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó egy újabb,
1: soha nem hallod dal után, gyerekek.
3: De szerettem ezt is.
1: Micsoda muzsika volt ez. Micsoda dalocska volt, itt vagyunk, úgyhogy...
2: Tegyél be valamit, na.
1: Na, én bízunk csak a zenei szerkesztőre, nem akarom én elvenni a munkáját mindig. Legyen csak az, hogy dolgozzon ő meg a pénzért. Most mindig beraktánk valamit, meg leszerkesztenénk, letudnánk itt a ma reggel, de hogy csinálja meg ő.
2: De nem? A saját túlélésünk érdekében.
1: Tessék, ez egy jó megoldás, igen.
2: A szórakozásunk érdekében esetleg.
1: Igen. Villamosének rajtott egy kocsi a 10. kerületben, a Hungária körúton, hatóságok helyszínen, a forgalom és a BKK is érintett. Köszönjük szépen. Spanyoloknak 96 perc elég volt, Orbánnak 16 év nem megállítani Brüsszelt. Így van, gyerekek, és akkor kialakultak az elődöntők, nem? Megvan a négy csapat, akkor így jók vagyunk igazából.
2: Ma Spanyolország, Franciaország?
1: Ma mindenki pihen.
2: Nem, holnap.
1: Ma senki nem játszik, és akkor holnap után van a két elődöntő, és akkor valamikor, azt nem tudom mikor, szombaton vagy vasárnap, azt meg nem mondom, van a döntő.
3: A lényeg, hogy lezárják ezen a héten, ugye?
1: Azt hiszem, hogy igen, lejátszák akkor a bronzmeccset, és akkor utána lejátszák a döntőt is, igen. Tűzoltók a helyszínen, semmi rendőri biztosítás, rohadt veszélyes, kamionok alig férnek el, M3-os Budapest felé 124-es kilométernél. Köszönjük szépen. De mi történt?
2: Egy autó kigyulladt ott van.
1: Ja, hogy kigyulladt egy autó, aha, semmi rendőri biztosítás.
2: Hát még nem értek oda.
1: De már tűzoltó ott van, akkor az már oltja. Így van, ezek vannak, ha van friss, akkor 0-23-111-111.
3: Na mondom
1: számok.
3: Neked, jó? Bronz a szombat. 23, vasárnap 21 óra, pedig akkor a döntő.
1: Aha.
2: 19-e.
1: Az, és akkor ott a vége.
3: Így van, tehát jövő hétfőn már okosabbak leszünk, hogy ki a legjobb a világban futballban.
1: Na, meglátjuk. Igazából a nagy meglepetés nincsen, a döntőbe jutottak, vagy az elődöntőbe jutottak közül, nem?
3: Tehát nincs meglepetés. Most olvastam, hogy ezt a négyest jósolták, nem ilyen sorrendben, erősségben, de ugyanez a négy csapat szerepelt benne. Most ugye állítólag Franciaországnak áll a zászló.
1: Hogy a franciák...
3: Igen, hogy ők lesznek a végén, a győztesek.
1: Aha. Ugye Francia-Argentin nem tud lenni döntőben, mert hogy ők egy ágra kerültek, tehát hogy ők pontosan a döntőbe jutásért játsszák le újra 4 évvel ezelőtti döntőt. Azért vehetnek most revansot a franciák. Ugye 4 éve 11-esekkel jutottak, nyerték meg az argentinok a VB-t a franciák ellen. Uh-huh. Most ebből lehet egy revans, de hogy döntőben ők már nem találkoznak.
2: Tudti, hogy a spanyolok jutnak tovább.
1: Spanyolok jutnak
3: megverik
1: a döntőbe?
3: Megverik a franciákat?
2: Elverik.
3: Mennyit van rá, Júlcsa?
2: Egy tízesen.
1: Egy tízesen.
3: De forintban. 10 forint.
1: De tízesen, de mire van? De mi?
2: Hogy a spanyol-francia rangadóból a spanyolok jutnak tovább.
1: Aha. Tehát a spanyol-francia rangadó az holnap.
2: Holnap.
1: Az holnap este van.
3: Bedobott egy tízest, elveszük tőle?
1: Hát de várj, akkor viszont még lehet francia-argentin, ha spanyol, akkor az hülyeséget mondtam, hát akkor lehet.
3: Én néztem is, de mondom, én nem értek hozzá, kussolgatok.
1: Nem, valamiért azt gondoltam, hogy holnap van a francia-argentin, de nem, akkor holnap francia-spanyol, és akkor az argentin-angol.
3: Tehát a francia, igen, és ott meg az argentin, akkor meg
1: akkor is megtörténhet a 4 évvel ezelőtti. Megtörténhet ezelőtt a 4 év történet.
2: Vakor repülünk.
1: De ezt vállaljuk is, nem vagyunk túl nagy futball szakértők, megnézzük a jó foci van, de azért olyan nagyon-nagyon nem vagyunk. Nem vagyunk futball szakértők.
2: Annát lenyomta már Pikachu?
1: Hogy áll a házi bajnokság? Megvernek, Anna, megvernek? De mi van Petivel? Ne csinálja már, Peti.
2: Peti, hogy súg?
1: Ezt a dolgot. Hányadik vagy most? Hogy állsz? Hatodik
4: vagy? Rögtön ránézek, hatodikok vagyunk.
1: Nem, mi van Petivel?
4: Figyelj, nagyon jól tippel, nem, akik elől vannak, mondja Péter, hát én nem értek hozzá, hogy konkrétan telibe találják a meccseket, tehát, hogy ugye ezt úgy lehet, hogy konkrétan megmondod a
1: ügyesek, akik elől vannak, akkor azért jó, jók.
4: Nagyon-nagyon
2: jó. Ki a legelső?
4: Pikachu. Nyerges Iza, ő szerintem viszi. Tehát ő annyira durván vezet a Nyerges Iza, hogy őt nem lehet már szerintem behozni.
3: De ő egy orákulum?
4: Hát de én nem tudom, mondja Péter, hogy telibe találja, a normál játékidő számít, tehát nem a hosszabbítás, meg a 11-esek, meg semmi, és konkrétan ez mindent? Csak mindent.
1: De valószínűleg ott is van mögött egy pasi akkor, nem? Már hát? Nem azért, mert hogy csaj nem érted ennyire hát, a futballhoz, de hát az szokott lenni. Hogy
2: csak szerencsére.
3: Jó a megérzés a csajoknak, te
1: milyen
3: is
1: neve, hogy hívják?
4: Nyerges Iza.
1: Ő a...
4: Retro rádiónál van.
1: Ő a Retro rádiónál híres.
4: Kolléganőt konkrétan.
3: Aha, szóval súgnak neki.
1: Igen,
4: kolléganő. Hát nem tudom, hogy valószínűleg lehet, hogy aztán ő ennyire jó ebbe a dologba. Én nem tudom. Nem mondja Péter, hogy hát nekünk végünk van. Várjál, most nézek a friss eredményeinkre.
1: Második helyen nyitott. Voltál.
4: Hát nem más, első helyen voltam. Bocsássál meg, aranyérem volt. De én mondtam, hát ez egy nagyon hosszú folyamat. Hatodik helyen vagyok, te parancsoljál. VB guru játék.
1: Nekem a nevek úgy sem mondanak semmit, tehát teljesen
4: mindegy. Nyerges Iza 355 ponttal vezet, mi 313-mal a hatodik helyen vagyunk.
1: Jó, de legalább Iza vállalja a nevét, és teljes nével van, ez jó.
2: De nem, de van fönt a
4: Parizer zsemlén fönt. Hát megelőz minket, tényleg? Csak mondom, hát abszolút. Vegyük komolyan Parizer zsemlént.
2: Parizer zsemlén,
4: ő kérlek szépen, negyedik helyen van 321 ponttal.
1: Hát mi maximum,
4: ha Péter mindent betalál, akkor negyedik helyen vagyunk, maximum negyedik helyen.
1: Addigra tudtok feljönni.
4: Igen, negyedik helyre tudunk. Meg én elrontottam a legelejét, mert ugye én a VB győztes és a gól királyra nem tippeltem. Tehát, ha tegyük fel, nagyon elő lennénk is, végünk van, mert az kb. 40 vagy 50 pont veszteség, tehát ezt mi már nem a kezdés benne. Pillanatában elvéreztünk.
2: Az első három kap valamit, vagy csak az első?
4: Az első három kap valamit, igen.
2: Anna, oda kell érj.
4: Nem tudok, igen. Ilyen utalványok vannak, igen, 60 ezer forint az első helynél.
1: Na, nem rossz az, azt néztük a múltkor, az nem rossz.
4: Forint, hát ilyen 30 ezer forintos utalány, bocsánat, igen.
1: Aha.
4: Hát figyelj. Nem fogunk odaérni. Ebből kifolyólag, Balázs, ezt tőled várom el, hogy a részvételért kárpótoljál engem.
1: Hogy valahogy találjunk ki valami. Kemény. Na jó, most már nincs sok, egy hét van, csak meglátjuk.
4: Abszolút. Így van.
2: Izát tolja, trollfoci.
1: Valaki tolja az Izát, igen.
4: Nagyon keményen nyomja.
1: Igen, ő kívánság műsorvezető a Retron.
4: Így van, ő műsorvezető csaj. Igen, azért mondtam, hogy kollégád. Nagyon kedvesek vagytok, hogy megírjátok, de ismerjük a kollégáinkat.
1: Hát igen, részben.
4: Nevedben is beszéltem,
1: köszönöm,
4: Balázs.
1: Köszönöm, hogy kisegítesz, igen. Na jól van, gyerekek. Oké, olvastátok, mit csinált egy orosz nő a megcsalás után? Én sokfajta bosszút hallottam már megcsalás után, de ez nagyon élesnek tűnik, és nagyon, nagyon fájdalmasnak tűnik. Orosz nő. Ugye kiderült, hogy megcsalja a férje hosszú ideje, és...
2: Várj valamit az italába. Vodkájába.
1: Nem tett semmit az italába. Ennél sokkal durabb dolgot csinált.
3: Akkor? Ja, most gondolkozol, hogy milyen?
1: Hát most belegondoltam, hogy milyen lehet. Igen. Ez a Telegram csatornán fették fel, és azt mondja, hogy rájött arra, hogy a férje megcsalja, ezért ő szerette volna megbosszulni legalább olyan fájdalmas úton, módon, mint ahogy neki fájdalmat okozott a megcsalás.
2: Hát akkor ő is félrelépett, ezt felvette.
1: Nem ez történt.
3: Amatőr vagy Juli.
2: Nem ez történt. Sokkal
1: nem ez történt. Nem ez történt. Ez egy moszkvai nő volt.
3: Mit csinálnak a moszkvaiak?
1: Mit csinál a moszkvai nő? Hogy tudja visszaadni?
3: Isznak, ez biztos.
1: Lejáratta a férjét? Nem. Kiteregetett róla valamit? Nem.
3: Viszont csalta.
1: Megmérgezte.
3: Megölte.
1: Nem. Még ennél is durva dolgot csinált. Csili szószolt.
3: Brumot itatott vele, és harcképtelenné tette.
1: Igen, ez már jó nyomon vagy. Tehát a pasin akart valahogy bosszút állni. Ez már nem rossz. Ez már nem rossz, igen. De nem itatott vele.
3: Lényövet rakott rá, és lehegezte.
2: Magukhoz költöztette az édesanyját.
1: Nem ez volt. Fogott egy reszelőt.
2: Oh. Jaj.
1: Fogott egy reszelőt, és ezzel a reszelővel, ezzel lereszelte a,

0: véget nyert a történet, lereszelte a fogait, és hát most hozta le egy oroszlap, hogy egy év után se gyógyították meg még a férjét, mert a felesége leharapta.
1: Jaj, ez nekem fáj.
0: Leharapta! Féltékenység miatt alakult ki. A nő hosszú napokon keresztül készült a bosszúra. A férfi a fájdalom okozta sok miatt elvesztette az eszméletét. A mentőket a nő hívta ki, és egy orosz urológus számolt be a közösségi oldalon. A sérült szervet sóoldatba helyezték, majd sebészeti úton visszavarták.
2: Valahogy nem érzem, hogy ugyanolyan lenne, mint előtte.
0: Egy év után sem működik ugyanúgy, mondta az urológus. Csupán féltékenység miatt a kihallgatás során a maszkvenő beismerte, hogy reszelővel csiszolta le a saját fogait a támadás előtt. 5 évnyi börtönbüntetés vár rá. Hogy azért leakalapta.
2: Az komoly. Komoly a kitalálása. Enyhítő körülményének tudnám be a reszelést egyébként, ugyanis ugye így nem roncsolódik annyira a szövet. Tehát ha éles szerszámot használsz, itt a fogadat, akkor nem roncsol annyira, tehát könnyebb visszavarni.
1: És a féltékeny, illetve a félnek fel se tűnt, hogy az asszony reszelgeti a fogát. Egyre élesebb,
0: tehát
1: 10 perc alatt, hát ha hetekig készült rá, hetekig reszelgette, akkor ezek nem is beszéltek, nem tűnt föl, hogy a nőnek megváltozott a mosolya?
0: Hogy egy kicsit máshogy nézett
1: ki. Szápaszerű.
0: Tehát az volt, hogy ő reszelte a fogát, ő napokig nem találkoztak, és amikor viszont megtörtént a találkozás, akkor a férfi mondta, hogy rendben, töltsünk el együtt egy éjszakát. Eltöltött vele egy éjszakát, amiből 10 perc lett, mert hogy megtörtént a harapás.
2: Aha. És utána végverje, a csaj hívja a mentőket.
0: És a csaj ráhívta a mentőket. Egyrészt, hogy nem vérzel el, kettő, egy harapástól le tudod kapni az egészet. Tehát úgy van, lereszelt fogakkal ez lejön.
1: Hát ezt szerintem lereszelt fogak nélkül is lejön.
0: Aztán mindenség neki koronát vállal, kérdezőre. Én egy hideg kólát nem tudok meginni, hogy meg lereszelje a fogát. Tudod? De te azért le a kalappal a nő előtt. Nem tudom, hogy ha nem gyökérkezel és nem ér ideghez, maga a csonnak a reszelése, az azt gondolom egyébként nem fáj.
1: Nem feltétlenül.
0: Tehát az addig fáj, amikor ideget ér,
2: igen.
0: Nem?
2: Igen, ott az meg nagyon le kell reszelni.
0: Ahhoz meg nagyon le kell reszelni.
1: Ebben a kiterveltség a rettenetesen ijesztő. Tehát, hogyha mondjuk heteken keresztül, tehát képzeld el, hogy micsoda harag, micsoda méreg lehetett ebben a nőben, hogy elkezdi lereszelni a saját fogait hetekig, mosolyog a férjére, és arra készül, hogy lefogja.
0: De mennyi idő alatt szerzel egy ilyen leharapható műfogat, vagy egy levehető műfogat, ami harap, ami éles? Hát azért ilyet lehet szerezni, vagy lehet venni.
1: Hát
0: igen, vannak ezek, tudod, ezek a műanyagok, lehet, hogy azért nem harapod le, meg gyerekkorodban nem volt ilyen vámpírfogat, ahol fölrakták
2: hát kell. De a két a búcsúban.
0: Igen, a vámpírfog. Na de hogy a saját fogadat lereszel.
2: Meg magát a lereszelést nem értem, hát a fog alkalmas arra, érted, ha az almába bele tudsz egy nagyot harapni, ezzel is le lehet harapni, ami egyébként most van, azzal is le tudsz harapni egy nemi szervet, nem kell ezt kipróbálni, de azért szerintem így körülbelül meg vagy vele.
0: Egára hozod ezt? Tehát egy megcsalás az...
1: Szerinted egár?
0: Nem sokan írják, hogy igaza van, úgy kell neki, nagyon helyes.
1: Arányos a büntetés?
0: Arányos ez a büntetés azzal, hogy te mondjuk egyszer félreléptél, vagy hogy féltékeny voltál.
1: Arról nem szól a fáma, hogy hányszor lépett félre.
2: Arról se, hogy tulajdonképpen félrelépett, egy romantikus üzenetváltást talált az asszony.
1: Ja, hogy ez egy SMS?
2: Nem bukott meg úgy a csávó.
0: Féltékenység okozta, igen, de hogy csak a nő szerint volt.
2: Azt írja a Telegram csatornára, hivatkozva, azt mondja, felfedezte, hogy romantikus üzenetváltás alakult ki a férje és egy nő között. Hát azért ez még...
0: És akkor atya úristen!
1: Elindult ez az együttlét, mint egy normális együttlét?
0: Valószínűleg elindult, igen. Ugye sötétben indult, igen. Mert a pasi nem vett észre, hogy a nőnek le van reszelve a foga.
1: Belebúgott a fülébe.
0: Belebúgott a fülébe, és a következő pillanatban azt mondta, hogy szemet szemért fogad fogért, és úgy, hogy vele harapta. De az is milyen durva, hogy be tudják rakni sósoldatba, és visszavarják. Tehát, hogy mire azért ott hány idegpálya, meg ér, meg barlangos test találkozik, és ez így visszarakják.
2: Jó, azért nem sikerült százasra. Igen.
0: Nem, egy év után a pasi még mindig nem. Azért kemények az orosz nők.
1: Lóg, mint egy lekonyult elefántfül. Inkább az lenne a kérdésem, hogy azért hívta vajon a mentőket, mert hogy a pasi elájult, és ő megijedt?
0: Valószínűleg ez volt benne, meg ő nem akarta megölni. De hát tudod, itt elvérzel, szóval itt azért nagyon sok minden történhet hirtelen gyorsan. Ő nem akarta megölni.
1: Hetekig reszeled a fogadat, de azzal nem számolsz, hogy esetleg elvérzik a hapsid.
0: Igen, de látod, írják, egy csóval megérdemelte. Úgy kell neki. Jól csinálta. Mennyi idő lereszelni ezeket a fogakat?
1: Na, Zsül, gyere!
2: Körömreszelő.
0: Hány? Ez ugye nagyon erős csont azért.
1: Mivel reszel? Ráspolja? Vagy körömre

0: Reszelővel le tudod reszelni.
1: Sima körömreszelővel lereszeled a fogadat. Azért az egy idő, mire azt megcsinálod. Van a nőben tűz, nem?
2: Ja, meg
1: van benne lelkes, van benne
2: szerintem figyeljetek, tehát nem csinált magának vámpírfogakat, hanem csak kicsit meghúzkodt a lapjával, hogy legyen éle.
1: Ah, tehát egy nem teljesen háromszögre reszelt
2: nem
1: őket.
2: Nem ilyen reszelte, mert az egyértelműen észre is veszett, tehát ott rád mosolyog az asszony, és csak ilyen csongok vannak, az annyira nem. Nem jó, valószínűleg csak kicsit regreszelte az élét, hogy vigyen rendesen, harapja a szerszámot.
1: Őt kíváncsenék utána a folytatása azért. Tehát, hogy oké, hogy egy év a paság nem működik, de hogy amikor újra találkoztok, amikor a nőből is kimegy, amikor a nőből is kimegy a düh, amikor a pasi is tudod, vissza.
2: Most 5 év után fognak találkozni, mert ugye az asszony annyira börtönbe megy.
1: Nem
2: olyan látogatod.
0: Arról van hír, hogy van megbánás, tehát a nő az.
1: Nincs róla hír, csak hogy beismerte a támadás előtt a reszelőt, és hogy 5 évnyi börtönbüntetése, el is ítélték. Uff. Tehát meg is kapta, nyilván kérdés, ebből mennyit tölt le.
0: Hát más csak kidobálja a férje, vagy a felesége cuccait az ablakon.
1: Ezek nem. Utána mi van? Utána visszaépítik a fogairat? Visszarakják, nem? Gondolom, lecsiszolják teljesen, és akkor kapsz koronát.
0: De a fogai miatt aggódsz, miközben
1: nem. Csak kérdezem, Ez az a hír, amire olyan konkrét fizikai fájdalmat tudsz te is érezni férfiként. Tehát ugye érzed azt, hogy ez úgy nagyjából mit jelenthet.
0: Nekem nincs tököm, de ez nekem is egy kicsit fáj. Az is egyébként arra is kíváncsi lennék, amikor bemegy az ügyeletes orvos, és azt mondja, hogy lenne itt egy kis munka, szól neki az anesteziológus, hogy mosakodj be, hogy Szergej, ma visszavarunk
1: valamit. És hogy ez meddig jó, mert mire kijön a mentő, mire a sósoldatba rakják, hogy ez milyen profik azért. Hát ez nem barod csak úgy vissza, milyen felkészültek azért erre, nem? Urológusként ezt megtanulod? Vagy ezt tudod, hogy hogy kell? Hát, azért ez egy egészen bonyolult műtétnek tűnik. Igen, ezt így megcsinálni, visszarakni.
0: Belül kifelé halad, nem?
1: Nagyon kemény, igen. A börtönben tuti nem merik majd zakálni őt. Igen. Nekem évelején volt egy nagyon hosszú szükséges fogászati beavatkozásom, csak a csiszolás volt 3 óra érzéstelenítővel. Anélkül pokolia van fáj, szóval nem értem ezt a nőt. Aha, tehát akkor ez nem az van, hogyha ideghez ér, akkor valószínűleg maga a csont az közvetíti a fájdalmat az idegbe, a rezgés, és az igen. A rezgés az bemegy az idegig.
0: Hát egy kis lidokain
1: mindenségét neki.
0: Na most keressük azokat a hallgatókat, igen, akik már gondolkodtak rajta.
1: Igen. Béla, megnézem az SMS-eidet, ma megcsinálom, amit idáig elleneztem. Igen. Higgyetek el, ha valaki erre képes, ott nincs megbánás. Vállalta a következményeket. Igen, valószínűleg ez van. Tehát egy kicsit cefós a csaj, igen, ő bevonult, és hogy azt mondja, ha meg akartál csalni, megérdemled, nem bánok semmit. És tökösen leüli az 5 évet, vagy a 4 évet. Nem? Nem bánod meg nagyon.
0: A korábbi párkacsolata, hogy jelenleg kíváncsi, hogy azok hogy értek véget, hogy alakultak. Igen. Tízes volt a menyecske, nagyon.
1: Nekem egyszer csak becsípte a farmer cipzár. Csak becsípte. Higgyetek el, hogy brutális. Igen.
0: De nézd, egy gyors harapás. Az egyébként valószínű olyan sok, hogy ugye azonnal adrenalin, meg a vérveszteségtől viszonylag hamar elájulsz, tehát hogy ez egy
1: nagyon kíméletes megoldás. Ahogy jön a harapás, abban a pillanatban elájulsz. Tehát, hogy az
2: már csak a látványtól elájulnék, nem?
0: A tudat.
1: És hogy mekkorát kell azért arra harapni, amikor lerágsz egy csirkecsontot, és hogy le akarod venni róla a cupákot, azért oda is oda harapsz.
2: Nagyon szép példa volt.
1: Tehát így düböl kell egy nagyot, gondold el abban a pillanatban, hogy ott mi történik.
0: Meg amikor leesik a tantusz. Hogy elkapta a medvecsapda.
1: Igen.
0: És nincs szabadulás.
1: Nekem volt ázsiai barátnőm, ő azzal fenyegetett, hogy éjjel ollóval fogja levágni a megcsalom. Érted, hogy nem normális.
0: Ott nem alszol.
1: Ott nem. Ott nem alszol. Egyébként igen.
2: És az is felmerül benned, hogy csak egyszer jusson eszébe, hogy te megcsaltad, de nem történt meg.
0: Hát itt látod, hát ezek szerint akkor ez valaki kis sexting volt, SMS-ezgettek, vagy hát lehet, hogy volt ennél több is, csak ott volt a kézzelfogható bizonyíték az SMS-ek.
2: Most képzeld el, akinek ezt írta a csaja, hogy ázsiai csaj is levágja ollóval. És ott minden nap bizonygatott, hogy nem, drágám, nem csaltalak meg, nehogy éjszaka levág.
1: Igen, és ezekben a fenyegetésekben mindig van valami nagyon durva, tudod? Főleg más kultúra, más hagyományok, tehát hogy így azért ez... Igen, azért ez hát nagyon kemény.
0: Itt nyilván a pszichológiai terror az a lényeg az egésznek. Hogy folyamatos készenlétben legyen. Igen.
1: Nekem csak egyszer ért hozzá fogszabályzó. Egy picit megkapargott azt írja valaki. Fogszabályzó. Érted? Az is nagyon-nagyon-nagyon megkapargott. Igen. Fejezzétek be a témát. Nem bírom. Mire visszakapcsolok másodjára témát. Gyerekek, ezek történnek. Hát ez oroszok. Hát ők nem szórakoznak. Nem?
0: ez létezik szerinted. Barátnőm női hormont adott a megcsalónak. Szépen nőiesedett, mire nagy nehezen rájöttek az orvosok.
1: És simán el tudom képzelni. Tehát volt egy palia.
0: Igen, félrelépett, és hónapokon, éveken keresztül mérgeztem mondjuk ösztrogénnal.
1: És folyamatosan kapta a női hormont. Női, ez kedvesen nőiesedett, mire rájöttek az orvosok. Filmből vette egyébként az ötletet.
0: Tudja, hol szeret a cápa.
1: Az. Igen. Gyermekkoromban esett rá egy vasúti síndarab. A triplárája nőtt, de most már nagyon jól működik, igen. Ülök a vonaton, és nem értik, hogy miért vágok ilyen fájdalmas fejeket. Egyébként tényleg ez az a hír. Ez az a hír, amire úgy összerezzenve hallgatod, igen.
0: Hogy tud ráesni egy vasúti síndarab?
1: Igen, figyelj. De van azért még, aki sok bosszút elkövettek. Nagymamám szomszéd azt mondja, pengével vágta be a végét a férjének alvás. Ugye? Vannak itt azért nagyon haladók. Valaki pedig csak intén kérdezett, nem integet még a Zsül?
0: De.
1: Ezt már ő sem bírja. Integet a Zsül, gyerekek, integet, igen. Na hát ilyen kis finomság, Oroszországból legyetek otthonosak. Itt vagyunk mindjárt, 7:30 jövünk a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
4: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Utazási csomagjából ne felejts el!
8: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
12: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Országos vadászgyereknap a 60-i Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumban. Ismerd meg az erdők vadak világát, és fedezd fel, hogyan óvjuk közösen természeti értékeinket. Országos vadászgyereknap, ahol a természet szeretete összeköt bennünket. Augusztus 29.
14: Csak egy tánc volt. Július 26-án Széchy Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egrivár varázslatos falai között.
15: Szereted-e még? Csillagos az ég.
14: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásában. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás lágerek az Egri Szabadtéri Várszínház színpadán. Széchy Pál legszebb dalai, július 26-án Egerben.
16: Készletkiseprés a Protein Plázában, étrendkiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
17: Hamarosan 5. bekapcsol a Prémium Autóház Kft. Nem sokára megnyitjuk új autószalonunkat, ahol már 5 automárka, a Hyundai, a Peugeot, a Fiat, a Citroen és a Leap motor várja egy helyen az új autók iránt érdeklődőket. Legyen szó városi kis autóról, családi modellről, SUV-ról vagy elektromos újdonságról, nálunk megtalálja az önnek való autót. Foglaljon tesztvezetést és próbálja ki elsőként legújabb modellje. Prémium Autóház Kft. 5 automárka egy helyen, 60-ban, hamarosan. Keresse exkluzív ajánlatainkat a prémiumautóház.hu oldalon.
18: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
19: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
18: Neked Sedacur Forte kell.
19: Sedacur Forte?
18: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
20: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
21: Kövessd a 101.3 Rádió1-et a Facebookon is.
1: facebook.com/radioegyeger.
12: Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió Egyel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben, munkaidőben is. Munkaidőben is. Dél és kettő között Ferenc Norbert várja önöket hasznos tudnivalókkal és Eger legfrissebb információival a 101.3 Rádió Egyen. A Rádió Egyen napközben.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Világszinten is jól szerepel az EGRI Egyetem, elhunyt Szolnoki Péter. Gumoly felhős idő várható. Jó reggelt kívánok, a híreket Kóca Magyar Dzsinától hallják. Két kategóriában is a világ legjobb 300 intézménye között szerepel az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Times Higher Education fenntarthatósági rangsorában. Az EGRI Felsőoktatási Intézmény tájékoztatása szerint a rangsor azt vizsgálja, hogy az egyetemek milyen módon járulnak hozzá az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz, az intézmények fenntarthatósághoz, társadalmi felelősségvállaláshoz, oktatáshoz, kutatáshoz és intézményi működéshez kapcsolódó teljesítményét értékeli. Ivóvíz hiányra kell ma készülni Egerben. A Heves megyei Vízmű ZRT tájékoztatása szerint hétfőn folytatódik a Vörösmarty és Csiky Sándor utcák kereszteződésében történt ivóvíz hálózati meghibásodás helyreállítása. A társaság közölte, a meghibásodás első ütemű javítását július 9-én és 10-én elvégezték, azonban a csomóponti akna gépészeti felújításának második ütemére július 13-án, tehát a mai napon kerül sor. A munkálatok ideje alatt reggel 7 óra és délután 5 óra között több utcában is szünetel az ivóvízszolgáltatás. A Hevesi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya július 8-án kifosztás büntet miatt vett őrizetbe egy helyi lakost. A 24 éves férfit azzal gyanúsítják a nyomozók, hogy július 4-én délután egy hevesi buszmegállóban odament a sértetthez, majd egy korábbi sérelem miatt bántalmazta. A rendőrök néhány napon belül azonosították, majd elfogták Ó Józsefet, akit kihallgattak, majd gyorsított eljárás keretében a napokban bíróság elé állították. 57 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekese és dalszerzője. A szomorú hírt a család és a zenekar közös közleményben jelentette be vasárnap. Szolnoki Péter tavaly novemberben még örömteli hírről számolt be közösségi oldalán, amikor átvehette a Heves Vármegyei Prima díjat a magyar zeneművészet kategóriában, amellyel 35 éves pályafutását ismerték el, írja megemlékezésében a Heol. Napközben alapvetően gomoly felhős napos idő ígérkezik, délután a széterülő gomolyok miatt viszont kevesebb napsütéssel kell számolnunk. Térségünkben előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északias szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. A hajnalban jellemző 12-17 fokról délutánra 26-33 fok közé melegszik a levegő. Ezek voltak a legfrissebb hírek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen!
1: 3-8 múlt 1 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Keresztúri út, Jászberényi út, vasúti kereszteződésben letört a sorompó, óvatosan, Bogi. Küldte nekünk, köszönjük szépen.
2: Hogy tud letörni egy sorompó neki?
3: Ez egy jó kérdés. Neki mennek.
2: Neki megy valaki.
1: Valószínűleg valaki neki ment, igen. Le volt engedve, nem vett észre, neki ment, és
2: nem vett észre,
1: átvett, igen.
3: Nézz előttél jobbra, balra, ott igen. A sorompó, puff, kész.
1: Körbenéztél, ott volt előtted egy sorompó, aztán azt meg szépen leengedted. Na mi van most, lesz tűzijáték, vagy nem lesz tűzijáték? Na. Hova szavazzak?
2: Az van.
1: Most mi történik?
2: Ez most már minden idők legnagyobb magyar online petíciója. Mit gondoltok, hányan írták eddig?
1: Na várjál.
3: De mire megy, ahogy
2: az
3: ne
2: a lényeg,
3: legyen?
2: Igen, hogy ne legyen tűzijáték idén, hanem azt a pénzt, amit a tűzijátékra költenénk, azt a szájvédelemre fordítsuk. Erről szól a petíció.
3: Nagyon jó petíció.
1: De valószínűleg bízva a győzelemben előre 10 évre kifizették a tűzijátékot.
3: Hát ez konkrétan így van, igen, hogy tényleg, egy Juluson behúzta azt is már előre, de
1: Sírobajnok.
3: Mi tudjuk, igen, még mielőtt elment volna sírni.
1: Milyen taknyosabb még... ők ez valamelyik műsor.
3: Ezt még ugye aláírták, és akkor hát az van, hogy most nincs ki megcsinálja, és most egy hónappal előtte vagyunk, és most keresnek hozzá valakit, aki ezt össze tudná még gyorsan pattintani.
1: De oké, de mi a választás? Tehát, hogy akkor majd megtalálják, és lesz, vagy ne legyen.
2: Ne
1: és...
2: legyen, ne költsünk egy fillért se tűzijátékra idén, és ezt a pénzt, amit most például tavaly, mert most utána rákerestem, emlékeztek, mennyibe került? Mit tippeltek?
3: 15 milliárd.
2: Hát csak...
1: Nincs meg, ez gondolja, ez országos, várját, tehát ez összes rendezvényünk. Nem,
3: a városok ugye saját maguk rendezhetnek, ha akarnak augusztus 20-i ünnepséget, de itt ez csak és kizárólag a nagy budapesti rakpartos tűzijáték.
2: Na, most a tavalyi nagy budapesti rakpartos tűzijáték az 3,6 milliárd forintba került, de a 4 napos teljes rendezvénysorozat az majdnem 14 milliárd forint volt.
1: Aha.
2: Tehát, és körülbelül 2 milliárddal több volt, mint mondjuk az előző évben, tehát azért megfejelték még a srácok.
1: Hogy, hogy nem egy kicsit, az is azért, mert egy kicsit azért azt a túlszalad.
3: Lehet azon még húzni.
1: És akkor, ha ezt nem erre költjük el...
2: Ha nem erre költjük el, akkor a szájvédelemre költjük el. És így azon gondolkodtam, hogy mire elég ez a pénz, és én azt gondoltam, hogy ez ebben a léptékben azért nem egy nagy összeg. Hát a túrót nem egyébként. Tehát, hogy például 150-200 kilométernyi csatorna szakaszt kotrással helyre lehetne állítani. Ebből a pénzből 1200-1500 hektár új erdőt lehetne telepíteni. Tehát, mert
1: igen, akkor ezek azért nem annyira, mert azt gondolod, hogy egy tűzijáték egyszerű nagy összeg nem. Ugyan, de ha te mondjuk hosszú távon akarsz az asszályvédelemre költeni, akkor az 50-100-200-500 milliárdos beruházás, és egy hosszú távú koncepció, és valami igen. Terv, és valami ötlet. De akkor már ezt is el lehetne. Én azt mondom, hogy francba a tűzijátékkal. Hol kell aláírni?
3: El.
1: Egy tűzijátékot?
3: Hát de úgy olyan összetartó.
1: A legbutább, a... legostobább igen. Szórakozás.
2: Hát mondod ezt te, aki szilveszterkor lövi.
3: De a saját pénz.
2: A saját pénz.
1: A szilveszterkor bizonyos tűzijátékot lehet lőni. Tehát, hogy az...
3: Ez így van még a saját és a mások kertjében is.
1: A saját és mások kertjében nem, de hogy te lőhetsz. Tehát tök felesleges ez a tűzijátékos ókamóka.
3: De augusztus 20-a államalapítás ünnepe, hogy egy kicsit nem a tájvédelem ellen vagyok.
1: Legyenek koncertek.
3: Na, legyen de az pénzbe kerül.
1: Fényfestés, legyen drón, itt legyen bármi, mit tudom én. Hát maga a tűzijáték az egy elengedhető dolog szerintem.
2: Vagy legyen csak tűzijáték.
1: De miért legyen csak tűzjáték? Hát nem jobb 100 ingyenes koncert, ami kijön negyedennyiből, rendezvények, fesztiválok, ünnep, tüzeket rakunk, örülünk, nem tudom, fényfestünk, drónozunk.
3: De most a 14 milliárdból, vagy 15-ből, amiben a 4 napos rendezvény került, abból a tűzijáték az 1 milliárd volt, vagy 2.
2: 3, de minden, aha. Teljesen minden.
3: Hát, hogy nem az a 14 milliárdból a tűzijáték, akkor legyen 3 milliárd, érted? A rendezvény maga sokkal többe fog kerülni, mint a tűzijáték.
1: Uh-huh.
2: Én egy kicsit védem ezt az augusztus 20-ai tűzijátékot.
1: Igen, hogy legyen egy.
2: Évi egy, azért az hogy is mondjam, az kiár.
1: Aha.
2: De egyébként meg tényleg baromira óriási asszály van, meg nagyon kéne ez a pénz máshova is, de hogy akkor innen szeded le?
1: Uh-huh.
2: Mondjuk honnan szeded le még?
1: Ugye azt megkérdezték tőle most, hogy a Redditen itt kérdés-válasz órája volt, és hogy marad a tűzijáték, mert hogy egyébként azt mondja, hogy azt már előre kifizették egy időre. Tehát, hogy ez ki van csengetve. Tehát igazából az van, hogyha akarnák, se fújhatnák le egyébként.
3: Aha.
1: Na most maga várján, az új kormány az kisebb sót akart volna, de előre megrendelte, és kifizette az idejét.
3: De azt nem tud. Tehát, hogyha ha Balázsi Gyula cége, már pedig nyilván ő kapta ezt a dolgot, ugye, ahogy mondtam az előbb is, oda bement a pénz, de nekik az összes számlájuk zárolva van. Tehát ő nem fog tudni fizetni most egy alvállalkozónak.
2: De nem az van, hogy megvannak ezek a rakéták nem, valahol egy...
1: Ez jó kérdés, nem
2: egy
1: tudom.
2: Egy raktárban félre van téve. Valaki őrzi,
1: ez egy jó kérdés.
2: Arra vár, hogy felüljük.
1: Nem tudom, de most ha elfelejtjük, és nem látunk rá ennek a kiutalós, számlázós részére, hogy ezek milyen cégben vannak, hova utalták, nyilván okosan kiutalták a fiúk, hogy az még azért ott valakinek a zsebében legyen, rendben van. De hogy most, ha választani kéne, hogy mondjuk 20 milliárd elmegy asszályvédelemre, vagy elengedjük az augusztusat, el tudom engedni. Simán nincs egy tűzijáték, de haladtunk valamit. Lehet, hogy a Velencei tó felé, vagy volt egy kotrás, tehát hogy az önmagában nem rossz az, hogy megünnepeljük az államalapítást, de lehet, hogy egy kicsit szolidabb ünnepel, kicsit kevesebb pénzzel, kevesebb ráfordítással el tudnánk szólni másra is,
2: hát,
1: nem?
2: Persze, hát azt azért lehetett látni az elmúlt években, hogy minden ilyen rendezvény túl volt árazva. Tehát az nyilván...
1: Egy Fási Zsülike koncertet levetítik utána rossz. A Zsülike dokumentumfilmjét, és utána az egyenes beszéd. Rónai Egon, Fási Ádám interjút megnézzük 150-szer egymás után, hogy lássuk, hogy...
2: Hogyan lehetne?
1: Hogyan lehetne csinálni, ha valakinek egyébként a cége az nem a tulajdona, és a lánya nem a cége, és a cége nem a lánya, és az elvégzett munka az nincs elvégezve, de el van végezve, de igazából igen, semmi köze hozzá. Szenzációs a Fási Ádám, óriási volt.
2: Ha nincsen tűzijáték, és nincsenek rendezvények, akkor milyen low-budget alternatív programot tudnátok elképzelni?
1: Augusztus 20-ára? Tehát mint államalapítás?
2: Tehát ha most nagyon-nagyon rá kellene csapjunk a zsebünkre, és asszályvédelemre fordítanánk ezt a pénzt, de mégis szeretnénk valamit augusztus 20-án, valami kis ünnepet. Akkor mik jöhetnének szóba?
1: Mi az a low budget történet, ami szórakoztató és jó?
3: A tévében meg tudod oldani, mert ugye mindig adja minden csatorna a 20-át, levetítjük a tavalyit.
1: Észrevennéd, hogy a tavaly megy?
2: Nem.
1: Emlékszel a lövések sorrendjére? Tudod, hogy mennyit lőttek,
3: volt a fogalmad nincs. Maxa van a drónsó, meg ilyenek az ugye, de hogy a tűzijátékból a 100 000 ilyen elpukkantott szarból most ugyanazt látod, vagy nem, az biztos, hogy átmegy. A nagy kérdés, hogy a rakparton mit csinálunk?
2: Petárdezzük.
3: Tehát érted, a kiérkező tömegnek mit tudsz adni, amivel elhitetjük, hogy igen, ez egy jó augusztus 20-a.
2: Bográcsozzunk a rakparton.
1: Egyébként az nem egy rossz ötlet,
2: vagy,
1: igen.
2: Vagy süssünk szalonnát.
1: Maradjon csak azt írja valaki, az egész országot összehozzá ez a csodás rendezvény, ha nem lesz tűzjáték, szabadság se legyen 20-án, ha már ilyen spúrság van.
2: Drónsóval nem lehet ezt ki...
1: Horror drága ám.
2: Igen?
1: Nagyon drága. Tehát
2: nem jövünk ki jobban?
1: Nem jössz ki jól, és ott darabszámra van ugye a mennyiség, és azért egy ilyen látványos drónsóra nagyon sok drónt fel kell küldeni. Nyilván nem milliárdok, de hogy egy komolyabb drónsó azért az nem egy olcsó történet.
2: Megvan a megoldás, közösségi kezdeményezésre mindenki adja oda a drónját aznapra.
1: Az jó, tegyünk rá világítót, és megvagyunk.
2: Van. És reptessük.
1: Igen. De nem tudom, fontos a 20-a, meg egy fontos ünnepünk, de hogy mondom, ha jó helyre megy a pénz, szerintem rá lehet bólintani, hogy idén gyerekek, nem csináljuk, ünnepel mindenki, ahogy tud, és elköltjük valami másra.
3: Vagy mi van akkor, ha azt mondjuk, hogy ugye mondtad ezt a csatornaácsást, vagy takarítást,
2: igen, kotrás,
3: hogy
2: igen.
3: Ebből a pénzből megy, hogy azok, akik akarnak tűzijátékot, azok előtte való 3 nappal kimennek csatornát kotorni.
2: Ja, és akkor azt
3: és ráadásul annak ilyen jó nemzeti összetartó ereje van a közös munkának, az mindig jó. Kimegyünk csatornát takarítunk, kitakarítjuk, megmarad a pénz, lehet belőle tűzijátékozni. Na, csatorna is van, tűzijáték is van.
1: Tökéletes, egy Pride és egy békemenet egy időben egy helyen.
2: És középen összeengedjük őket.
1: Középen van egy 20-ai összeengedés. És az NK pénzekből már képviselte tehetséges énekesek ingyen hazaszeretetből most legalább énekelnek egyet nekünk. Jó. Mert azért ott is kaptak sokan úgy pénzt, hogy érdekes a dolog.
2: De meg is vagyunk. Hát
1: össze is raktuk a programot.
2: Össze.
1: Megvagy.
2: Az összes, akinek fizettek az elmúlt időszakban.
1: Igen.
2: Titkárnői állás és mindenféle egyéb címszó alatt, azok most akkor teljesítsenek.
1: Igen, mindenki kiáll a rakpartra egy darab csillagszóróval, tökéletes ötlet. Egyet csillagszórozik, és valójában meg is vagyunk.
2: Csináljunk a Dunán lámpianos felvonulást.
1: Tökéletes, az is nagyon jó. Fellép Tóth Gabi valahol.
2: Valahol középen énekel egy.
1: Valahol középen.
3: Hangosítás nélkül
1: Gabi énekel egy IFT tagért, és tulajdonképpen meg is vagyunk. Ja,
2: legyen egy nagy orgia a rakparton.
1: De várj, és ezt nem mondtad, hogy hol tart a szavazás? Mennyien írták alá?
2: 220 000
1: aláírták, hogy ne legyen tűzijáték.
2: Így van. És aha. Ez még mindig aláírható, tehát, hogy fent van a petíció.
3: Most az igazságos akkor lenne, ha lenne egy másik petíció, aki meg akar. Mert ugye itt mindig az arányt kéne látni, tehát itt most van ennyi aláírás, de hogy aki akarná, azok hányan írnák alá.
2: Uh-huh. És egyébként, hogyha... Tehát, hogy most összejön mondjuk egy kritikus tömeg, 300 000 ember ezt aláírja, akkor ez akkor ezt tényleg keresztül lehet húzni, tehát egy augusztus 20-ai rendezvénysorozatot el tud törölni egy ilyen típusú kezdeményezés?
1: Vagy mondom, hát a magyar azt mondja, mert nem tudja, mert hogy már ki van fizetve. Jövőre lehet, hogy húznak a költségeken, meg szolidabb lesz, de hogy az van, hogy mivel előre megrendelték és kifizették, ők az idejébe igazából már nem nagyon tudnak beleszólni. Az más kérdés, hogy az alvállalkozók tényleg leszállítják-e, megcsinálják-e, záról van a pénz, hogy milyen pénz, hol van, de hogy elvileg az idejét már 250 000 ember se tudja áthúzni. Azt tudják csinálni, hogy jövőre valahogy, nem tudom, a 15 milliárdból csinálnak, mit tudom, 3 milliárdot. Figyelj, akkor marad valamennyi.
2: Ezeknek a pirotechnikai eszközöknek a szavatossága egy idő után lejár. Én azt mondom, hogy repülj rá a készletekre.
1: Hát elmondom neked, hogy nekem még mindig van. Tehát, hogy...
2: valahol a pincében egy nagy
1: van.
3: Ha kell, akkor meg tudom csinálni.
1: Szilveszeri bevásárlásnak csak egy része lett felküldve.
2: Az egyszer beroppant.
1: De annyira megijedtünk mi is attól, amit ott láttunk, hogy...
2: hogy, nem, hogy a nagy ágyukat be sem merted
1: ízlítani. Hogy azt gondoltuk, hogy elég. Hát az az ember hozta nekem Szilveszterre, aki csinálja egyébként a szigetet, meg a plázs tűzjáték szempontjából. Ami legális. Tudjátok, legális tűzjáték a plázson. Vagy a szigeten. És akkor mondta, hogy hát ő akkor tud tútozni.
2: Egy nagyobb acska készletet.
1: Hát megmaradt egy csomó, úgy megijedtünk.
2: Na, akkor viszont ez
1: annyira
2: a
1: megijedtünk attól, amit láttunk, hogy beültünk az autóba, és inkább hazamentünk.
2: Hogy akinek vannak ilyen készletei, az augusztus 20-án vigye le a rakpartra, és lője fel.
1: Tökéletes.
2: És meg is vagyunk.
1: Lecitek, ott van még mindig.
2: Téged
1: ott
2: fog mindenki körbeállni.
1: Abszolút. Igen. Lesz a Romérjel, aki sose láttam élőben, ezután se fogom. Micsoda, 100 szócsüveg lettetek. Mitől, gyerekek, hogy beszélünk erről, hogy legyen ez a 200...
3: Szerintem ez a normalitása, mert nem mindenki.
1: 200 000 ember szavazott erről, hogy legyen tűzjáték, vagy igen. Német Balázs egy órás live YouTube-on. A legnagyobb augusztus 20-ai program az egész országot összehozná.
2: Disznópörzsölést a Kossuth téren.
1: Tökéletes.
2: Nagyon tudnék menni.
1: Sándor Palota előtt egy nagy buli. Nem, azért szerintem valami legyen, nem? Tehát azért mégis a 20-a, mert augusztus 20 valami legyen.
3: Hát egy ilyen összetartás, jó, ez az egész országnak kell, hogy érezzük, hogy egyek vagyunk.
1: Egy ilyen nagy fesztiválós, utcazenélős történet nagyon, nagyon menő lenne. Koncertsorozatokkal, kevesebb tűzjátékkal.
2: Rakparton jártatok mostanában egyébként?
1: Le van zárva, tudom, de nem vagyok egy nagy rakparton sétáló.
2: Óriási élet van. Nagyon-nagyon.
1: Jó hangulata?
2: Koncert, jó DJ-k, nagy buli, igen. A gyerekeim gyakorlatilag minden este ott vannak kint.
1: Na jó, szerintem ez egy jó ötlet.
2: Nagyon élik.
1: Ez egy jó ötlet, hogy elkezdtük egy kicsit a Dunát használni. Na jövünk mindjárt, gyerekek, és megbeszéljük ezt a Ryanair gépet, hogy mi történhetett. Jó, ugye itt vagy utazó magasságon, vagy egy kicsit lejjebb, de hogy kiszakadt az üveg, és egy palit oda szegezett az ablakhoz, és aztán kényszerre szállást hajtott végre a Ryanair gép. Mindjárt megnézzük, hogy mi történt, jövünk mindjárt.

0: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a

0: másnap a Rádió Egyet. Figyelj, a műsorvezető telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, meg!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
6: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
7: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
10: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50.000 forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
11: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 80 g-os szeletelt csomagolt gyulai kolbász csak 549 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
0: Reklámot hallottak.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Gasztroenterológiai és vastagbélrák szűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
14: 21. Kakas Szépségverseny és Bogrács Fesztivál Poroszlón. A rendezvénytéren július 18-án. Éncsiklandó étele, Kakas Szépségverseny, koncertek. Sztárfellépők Szulák Andrea, Király Viktor. Várunk mindenkit szeretettel július 18-án Poroszlón.
15: Július 18. Szombat, Szilvásvárad, Bagosi Brothers koncert a Lovas Köz. Előtte napközben családi programok, utána after party hajnali. Támogatók az Agria Drink és a Baik Magyarország. Július 18. Bagosi Brothers a Szilvásváradi Lovasközpontban. Jegyek már kaphatók a Tixán és a helyszínen.
16: Készlet kisöprés a Protein Plázában, étrendkiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
17: MR-vizsgálat Gyöngyösön, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
18: Szia Peti, hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
19: Most voltak Egerben, nem is tudtam, nem hiszem el, hogy lemaradtam.
18: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió Egyen. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
19: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
18: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak, biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió Egyen.
15: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió Egyen, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
2: Klikkelj a radio1.hu-ra, lájkold a Rádió Egy Facebook oldalát, facebook.com/radioegyhungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: egyen. Az az egy három rádió egyen. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a rádió egyen. A rádió egyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Dicsőségfal jön létre Egerben. Csatlakozhat hazánk az Európai Ügyészséghez. Jó reggelt kívánok, a Rádió 1 híreit Hóca Magyar Zsinától hallják. OTDK dicsőségfal jön létre az Egri Kraken házban. A mai átadáson látható alkotás az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem azon hallgatóinak nevét kívánja megörökíteni, akik az intézmény egyetemmé válását követő 10 év során az Országos Tudományos Diákköri Konferencián helyezéseket értek el. A művészeti kar dolgozóinak, hallgatóinak közreműködésével létrejövő dicsőségfallal az Egri Egyetem nem csupán a múlt sikereinek állít emléket, hanem a jövő kiválóságait is inspirálni szeretné. Art Save My Life címmel nyílik kiállítás autizmussal élő gyermekek alkotásaiból július 14-én, tehát kedden a Bródi Sándor könyvtárban. A tárlat azt is bemutatja, hogyan segítheti a művészet és meseterápia az önkifejezést, az érzelmi fejlődést és a közösséghez tartozás élményét. A tárlaton Bartus Zente, Turcsányi Dobozi Bende, Grenerci Marcel, Erős Olivér, Tóth Nimród, Kaspár Zara és Nagy Alexandra alkotásait láthatja a közönség. A gyermekek felkészítője Devai Erika, komplex művészeti és AM-terapeuta. Jelentős fejlesztéssel gazdagodott Egerbakta. Egy új 9 személyes falugondnoki busz állt szolgálatba a napokban a Magyar Falu Program támogatásával. A jármű a településen élők mindennapjait könnyíti meg, különösen az idősek, a mozgásukban korlátozottak és a segítségre szorulók számára, írja a Heol.
0: Helyi híreinket hallották. További híreink.
2: Jóváhagyta az Európai Bizottság pénteken Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. A döntés értelmében az uniós ügyészség Magyarországon is jogosult lesz vizsgálni az uniós forrásokat érintő bűncselekményeket, valamint vádat emelni ezekben az ügyekben. A bizottság tájékoztatása szerint a csatlakozás nem csak a jövőbeni ügyekre vonatkozik, az Európai Ügyészség visszamenőlegesen is eljárhat azokban az uniós támogatásokat érintő esetekben, amelyek az intézmény 2021. júniusi létrehozása óta történtek. Általában napos, gomoly felős idő várható, de délután az ország keleti felén időszakosan jobban összeállhatnak a gomolyok. Legfeljebb néhol, jelentős mértékben egyébként térségünkben fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Az északi szél sok felé megélénkül, amit néhol erős lökések is kísérhetnek. Általában 28 és 33 fok közé emelkedik ma a hőmérő higanyszála, de térségünkben helyenként ennél pár fokkal kevesebbet mérhetünk majd. Ezek voltak a legfrissebb hírek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Sebestyén Böll lesz a falész! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk.
2: Csövi!
1: És ugye erről a Ryanair gépről akarunk egy kicsit beszélgetni, ami egészen hát megdöbbentő, de megtörténik, gyerekek, repülés közben van ilyen, ritkán ugyan, de van.
2: Fú, ez a mondat, amit nem akarsz hallani. Igen. Mikor ülsz fönn a gépen, egyszer csak oda szív a levegő, hát van ilyen.
1: Van ilyen, gyerekek,
2: ritkán,
1: van ilyen.
2: De megtörténik.
3: Milyen hangja lehet ennek egyébként?
1: Hát igen, sok kérdés van, ugye azt mondják, hogy a hajtóművel esett ki egy darab, és ez törte be az ablakot. Ugye berobbant egy ablak a Ryanair gépen, és beszippantotta az utast, a nyomásváltozás. A videót mi nem láttunk, ellentétes hírek vannak, valamelyik portál azt mondja, hogy csak a feje lógott ki, valamelyik portál azt mondja, hogy a félteste már kint volt az ablakon. Ez egy Görögországból Németországba tartó menetrendszerint utasszállító gép volt.
3: Tesszaloniki,
1: igen. 61 éves utas volt, aki hát megnyerte magának ezt a gépet, és Tesszalonikiből ugye Németországba tartott. Megsérült a hajtómű. A hajtómű az, abból kiesett egy darab, és az a darab, az betörte az ablakot, és hát az van, hogy ugye a dekompresszió okozta nyomásváltozás, beszippantotta az ablak mellett ülő 61 éves utast.
3: Állítólag már fél órája repültek.
1: Hát de várjál, fél órája repülnek. Na most fejtsük meg, ez nagyon értük. Akkor fönn vannak utazási magasságon.
3: Még nem
1: 10-11 ezer, fél óra után, hát fél óra után már fölérsz azért egy 6-8-9. Igen, fél óra alatt eléred az utazásit. Az 10 ezer méter. Legyen 9. Ott már azért a mínusz 30-40 van.
3: Ott már kell a sísapka.
1: De milyen lélek jelenlét, azt gondold el, hogy üldögélsz. Betörik az ablak, és nagypapát elkezdi kirántani a dekompresszió. Hát és húzzák vissza többen. Nem hiszem.
3: És ráadásul azért nem lett belőle nagy a tragédia, mert egy ugye nem voltak magasabban, kettő pedig, hogy be volt kötve a pasi.
1: Be volt kötve, igen. A teste beszorult az ablaknyílásba, a feje pedig kilógott az ablakon. Hát azért, na... A minimum egy csomag sorsbogyoró.
2: Milyen sebességgel megy a gép?
1: Ha eléri az utazásit, akkor olyan 900-850-900 típustól függ, 950 km/h nagyjából.
3: Az már engedi a pofazacskóidat.
1: Szerintem azért az borzol.
3: Már belekap.
1: Van hozzá egy mínusz 30-40.
2: Na, ugye? Stressz, hogy hát mégiscsak egy repülőgép oldalából lógsz ki.
1: És rángatnak vissza az ablakból, húznak vissza, hogy valahogy közben kiesnek az oxigénmaszkok, sikítozik mindenki, kiabál.
3: Nekem az a problémám ezzel, ugye, hogy nincsen felvétel erről az egészről, pedig hát egy iskolai lövöldözésnél is vannak emberek, akik ilyen pillanatban előkapják a telefonjukat.
1: Egyébként tehát, igen. Kicsit mi van az utasokkal? Az, hogy utána fölvették a betört ablakot, hát meg a logó oxigénmaszkokat, hagyjad
3: már. Ki nem.
1: Van a csávó, ahogy beszorul valami micimackó, húzzák vissza. Hát, segíteni nyúlsz, vagy a telefonodért nyúlsz? Mit csinálsz?
3: Az életem, hogy imádkozom.
2: De tök érdekes, amit Juli mond, mert a lövöldözésnél is az életedért aggódsz, és mégis minden egyes lövöldözésről van videós felvétel. Kivéve erről, pedig ha mondjuk két sorral hátrébb ülsz, akkor segíteni nem tudsz.
1: Akkor biztos, hogy
4: felveszem.
1: Biztos, hogy az jut eszembe, hogy úristen, ezt holnap el akarom mesélni.
3: Igen.
1: És felveszem az embert, ahogy lóg ki 10 000 méteren az ablakból, és hárman húzzák vissza. Teljesen szürreális lehet szerintem, hogy amit katasztrófa filmen látsz, és ami így a legrosszabb rémán, ez csak ott abban a pillanatban megtörténik Ryanair gépen. És azt látod, hogy lyuk van a repülő oldalán, nagyon magasan vagytok, leesnek az oxigénmaszkok, és egy csávót húznak vissza az ablakból. De milyen hangja lehet annak?
3: Én azt nem értem, hogy mondjuk én ilyen repülőgépes katasztrófa filmeken szocializáltam 30 évvel ezelőtt, hogyha ilyen megtörtént, vagy legalábbis a filmekben mindig az volt, hogyha valami kitörik, az onnantól kezdve, mint egy ilyen konzervnyitó, hogy feltépi a repülőgépnek a tetejét. Tehát ha ott valahol belekap a szél, akkor
1: az egész oldalán.
3: És meghámozza a repülőgépet.
1: Igen, leszedi az oldalát. Hát akkor ezek szerint
3: jól
1: nem.
3: Ilyen jól megvannak csinálva ezek a Ryanair.
1: Hogy veszel levegőt?
2: Sehogy. Utazó magasságon 15-20 másodperc, amíg eszméletvesztésed van. mert ugye a belső légnyomás, azt ugye mesterségesen fölpumpálják,
1: igen,
2: hogy körülbelül ugyanaz legyen, mint a Földön. Ha az kimegy, már pedig itt kimegy, ha utazó magasságon van, akkor pont most olvasom, hogy ez körülbelül 30 másodperc, és ugye nem kapsz levegőt, elájulsz.
1: Már kint lógva az ablakon, igen, 30, amíg én kim vagyok?
2: Bent is, hogyha utazó magasság...
1: Az oxigénmaszk.
2: Azért az oxigénmaszk.
1: Igen, a nyomás keresztül... különbség miatt kiszívódik ugye a levegő. És fönn nincs 10 000 levegő.
2: Most a csávó...
1: De a csávó az ablakban hogy vesz levegőt?
2: Hány ezren volt ez a gép, gyerekek?
3: Én úgy hallottam, de most ez lehet, hogy hülyeség, 6000 méter környékén volt. Aha. Hát az se sokkal jobb.
1: 6000 méteren.
3: Ott már azért befagy a könyvcsatornád.
1: Hát
3: egy kicsit kinézel az ablakon.
1: Várj, itt van egy más oldalt, ezt a videót, Zsül. Viki betett valamit, hogy itt van egy videó a Facebookról. Ezt tedd már át, Léci, és nézzük már meg, mert itt az van, hogy itt az a videó, ahol kim van a csávó az ablakban.
3: De ezen az ablakrésen...
1: Hát azért azt nézzük már meg, vagy legalábbis a kitört ablakot húzzák vissza.
3: De ez egy ilyen ablakrés elég pici, hát ezen hogy fér ki valaki félig?
2: Hát
3: a fejed az kifér. De, és akkor vállal beszorulsz?
1: Beszorul. Hát mint mondom, mint micimackó a fülesnek, a bagolynak az ódujába.
3: Akkor a felső teste, akkor az nem került ki.
1: Hát de nézd meg a hajtóművet is, hát darabok jönnek ki belőle. Hát nézd meg, a lapátból is hiányzik, tele van lyukakkal a hajtómű. A burkolat leesett. Azért egy karbantartás, egy nagyobb szerviz azért ráfér a gép. Ott a kitört ablak, és nézd meg a hajtóműnek az elejét. Ki van szakadva belőle egy darab?
3: Ez olyan, mint egy ilyen lövedék ilyenkor, hogyha abból valami kiszakad.
1: Ez kiszakadt? Az betörte az ablakot?
3: Igen.
1: Az öreg meg azt mondta, hogy akkor körbenézek ki.
2: Nézzek, hogy milyen az idő.
3: Igen, látom a házam.
1: Látom a házam. Egy éves Ryanair bérlet, egy csomag sós magyarok. Mi van ilyenkor? Előre ütetnek nagyobb láptérre.
3: Nagyobb láptér, igen.
1: Ajánl föl a Ryanair.
3: Priority-t.
1: Egész életében, amíg ön velünk utazik, priority mindenhol elsőnek beszállhat.
3: Vajon ez a van akkora sok, hogy soha az életben többet nem ülsz repülőgépre?
1: Szerintem ez emberfüggő. Tehát ezen van, aki soha többet nem lép túl, és nem megy többet, és van, aki azt mondja, igen, megtörtént, túléltem,
3: élek. Vagy ha megtörtént, már biztos, hogy nem történik meg még igen, egyszer.
1: Sok terápia. Na, mindjárt megkérdezünk még egy-két fontos adatot, hát ha Gyuriának utána olvasod. Itt van a videó, tedd be a másikat is, mert van egy másik is. Úgyhogy miközben még itt megnézzük a videókat.
3: Pető Gyuri.
1: De megkérdezzük közben Pető Gyurit, igen. Hello Gyuri, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, sziasztok.
1: Hello. Na, azért sokfajta repülőgép incidensről beszélgettünk már veled, de azért ez viszonylag ritka, hogy kitörik az ablak, és kint lóg egy ember. Te láttad az embert lógni? Találtál olyan videót?
4: Nem láttam.
1: Nem láttad. Aha.
4: Azt feltételezem, hogyha normál méretű ember, akkor ki nem fér azon az ablakon. Tehát már eleve ez egy biztonsági, hogy mondjam, védelem, hogy pici azért az az ablak.
1: Aha, és az egyébként úgy van körülötte kialakítva maga a szerkezet, hogy az ablak be is törik, ne szakítsa le az egész részt, hanem az ott akkor ezek szerint bírja.
4: Hát ugye az ablak az több részből áll, tehát ez nem egy darab ablak van, ott van, azt hiszem három részből áll maga az ablak, van egy ilyen külső rész, egy középső, meg egy belső ilyen plastik rész, úgyhogy, de hát láthatólag ez is mind el tud törni. Ugye itt arról van szó, és az a legnagyobb probléma, hogy a hajtómű meghibásodott, és ugye a hajtóműnek két komolyabb kategória van meghibásodásban, a lokalizált meg a nem lokalizált. Ez magyar nyelven annyit jelent, hogy a lokalizált meghibásodás az, amikor a alkatrészek, amik mondjuk ott eltörnek, és elkezdenek röpködni a hajtóműn belül, nem törik át a külső burkolatot, tehát kvázi a hajtómű magában tartja a darabokat. És ugye van a nem lokalizált, amikor a darabok, amik letörnek, azok kiszakítják a hajtóműnek a külső burkolatát. Itt egyébként ez történt, és egy ilyen kiszakadó rész elszalálta az ablakot. És ez azért az könnyen átlátható, hogy ott olyan sebességgel pörög az a hajtómű, hogy a legkisebb alkatrész, ami mondjuk abból kiszakad, és olyan erejű, hogy még át is töri a hajtóműnek a burkolatát, az, hogyha eltalálja a repülőgépet, az nagyon súlyos lehet, sőt, ennél sokkal súlyosabb is.
3: Hogy kell elképzelni egy

0: fukarhatott az embereknek a füle, de itt azt gondolom, hogy itt a pánika sokkal nagyobb volt, mint maga a valós veszély. Mondom, egyrészt azért, mert nem lehet, tehát nem tud kiférni magán azon az ablakkereten egy utas, át nem fér rajta soha. Másrészt meg 16 ezer lábon még egyébként oxigén sem kell ahhoz, hogy az ember életbe maradjon. Tehát ilyen szempontból ez nem volt kockázatos. Az nyilván sokkal nagyobb kockázat, hogyha hajtóműből mondjuk egy darab nem az ablakot találja el, hanem mondjuk átüti a repülőgépnek a sárkány szerkezetét, tehát magát a repülőgép testet, és mondjuk még el is talál egy utast. Tehát ez sokkal csúnyában végződhetett volna, mint ahogy ez a történet úgy tűnik, hogy végződött.
1: Hát sőt, állítólag volt egy olyan baleset, ami jóval magasabban történt, és ott ki is repült egyszer egy utas. Nem a Ryanair gépéből, hanem egy korábbi balesetben volt egy ilyen, ahol ott ki is szippantotta.
0: Hát ugye, ha egy repülőgép utazó magasságon él át valami fajta strukturális törést, tehát hogy maga a repülőgép szerkezete megtörik, vagy kitörik belőle egy darab, ott nyilván olyan légnyomás különbség van, hogy az majdnem, hogy nem túlélhető, ha csak az ember nincs nagyon-nagyon bekötve az ülésbe, és nyilván az ülés ott is marad, és azonnal kell oxigénmaszk. Tehát, hogy utazó magasságon, hogyha elmegy a kabinnyomás, és mondjuk megszűnik ugye a külső-belső nyomás közötti különbség, akkor gyakorlatilag az embernek van kb. egy 4 és 6 másodperc közötti ideje körülbelül arra, hogy az oxigénmaszkot magára húzza. Tehát, hogy ha azon túl, ott már nem nagyon lehet túlélni.
2: Na például ott most egy gyerek ül, akkor az a gyerek is nincs bekötve, csak üldögél, nem tudom, játszik a telefonjával, akkor az a gyerek az most kirepülhetett volna az ablakon?
0: Nyilván marha nehéz ezt így szitávolról megítélni. Én azt gondolom, hogy nem, mert mondom, tehát, hogy ez a magasságon nem alakul ki olyan nyomáskülönbség, ami mondjuk egy embert kiszippantana. Nem hiszem, tehát én azt gondolom, hogy nem. Nyilván, ha ez utazó magasságon van, és egy pici gyerek van ott, és nincs bekötve, az egy egész más történet lehet, de effektív a 737-esnek az ablaknyílása, az nem tudom, tehát én, aki 85 kiló vagyok, szerintem ha fele méret lennék, akkor se férnék azon ki, és azért a legtöbb ember normál méretű nem férne azon ki.
3: Pilótaként változik-e valami a repüléssel kapcsolatosan, tehát változik-e a repülő vezethetősége, amikor történik egy ilyen incidens, másképp kell leszállni, mik a biztonsági előírások?
0: Hát ugye itt az incidens alapvetően a hajtóműnek a súlyos meghibásodása volt. Ugye az első és legfontosabb dolog, hogy a két hajtóműből egy leáll. Ugye itt le is állt a hajtómű, tehát már eleve itt a gond, hogy ezt kell menedzselni a pilótáknak, plusz utána még az, hogy jön be sikoltozva, gondolom a légiutas kísérő, vagy esetleg nyugodtabban, és azt mondja, hogy kitört egy ablak. Tehát valószínűleg a pilóta fülkében pillanatok alatt olyan elképesztő stressz helyzet alakul ki, plusz kijönnek az oxigénmaszkok, tehát ez egy olyan szituáció, ahol egyszerre párhuzamosan kell lemenedzselni több viszonylag egyébként egymástól függetlenül is súlyos ügyeket, és utána még az is van, hogy vissza kell térni a kiindulási repülőtérre, mert máshol nyilván nem tud menni, mert viszonylag közel a felszállás után ez pár perccel történt, azt hiszem Thessalonikiból szálltak fel, tehát akkor azonnal még vissza is kell menni. Úgyhogy ilyenkor azt gondolom, hogy ez a két pilóta az mondjuk azt, hogy rendesen le van terhelve ahhoz, hogy ezt menedzseljék ezt a dolgot jól.
2: Itt azt kérdezi valaki, azért egy cigit csak el lehet szívni, ha már a füstöt kiviszi a levegő, nem?
0: Persze, ami ki is tud menni a WC-re elintézni egy hosszú dolgot.
2: Ott most ebben nem foglalkoznak, hát ott közben a csávót rángatják vissza.
1: Az, hogy egy ilyen hajtóműből kitörhet egy ilyen lapát darabka, az azért van, mert nem ellenőrzik jól a dolgokat, vagy valami belerepült, vagy tehát hogy az Istenbe sérülhet meg így egy hajtómű?
0: Hát ugye itt több oka is lehet, adott esetben lehet, hogy mondjuk belerepült egy madár, de simán lehet anyagfáradtság is. Tehát ugye ezeket a hajtóműveket, ezeket időszakosan átvizsgálják, valamikor például boroszkóppal vizsgálják át, tehát ilyen pici kamerát betolnak olyan részekre, ahol nyilván emberi szem nem lát be. Tehát van egy nagyon szigorú szabályrendszer, hogy ezeket a hajtóműveket meg kell vizsgálni, ez órához van kötve, repült órához, vagyis a hajtómű üzemidejéhez pontosabban ebben az esetben, de nyilvánvaló ettől függetlenül előfordulhat egy ilyen, de hát azért így a szakirodalmon így kicsit így átnézve azért hál' Istennek ez marha ritkán történik meg. De hát ha megtörténik, akkor ez sokkal katasztrofálisabb is lehet. Ez itt azt gondolom, hogy sokkal inkább látványosabb volt, mert nyilván az utasoknak iszonyatosan para, de hogy ez viszonylag azt gondolom, hogy jól sikerült, vagy szerencsésen sikerült.
1: Ilyenkor dolguk betapasztani a mondjuk egy utas tájékoztatóval, vagy valamivel, tehát kár elhárítani.

0: rágógumival.
1: Kell valamit csinálni.
2: Hát nem, erre nem hiszem, hogy van bármifajta eljárásrend, hogy nem tudom, a nem létező Ryanair-es menüt odaragasszák az ablakra, de hát itt szerintem itt gyakorlatilag percekről volt szó. Tehát én azt gondolom, hogy miután ez az egész dolog megtörtént, én azt hiszem, hogy ez szerintem pár percen belül már lent voltak a földön. Ilyenkor nincs nagyon idő szórakozni, pontosan azért, mert annyira nehéz a pilóta fülkébe átlátni, hogy pontosan mi történik, mi a helyzet. Ilyenkor a legbiztonságosabb dolog, hogy biztonságban letenni a repülőgépet, és ezzel végül is megoldani a problémát.
3: Hmm. Milyen géptípus volt, azt tudjuk, hogy Airbus?
2: Ez egy 737-800-as volt.
3: 737-es, akkor az Boeing volt, nem?
2: Igen, ez egy Boeing volt.
3: De velük azért van baj mostanában, nem kevés.
0: Ó, ezt ne írd már oda, hogy betört az ablak, hát ez nem a Boeing hibája.
3: Hát a hajtómű.
0: Hát valami hát belerepült egy madár.
2: Figyelj, az a helyzet, hogy itt azt gondolom, hogy a Boeingra nem igazán lehet ráfogni, mert ugye azért azt látni kell, hogy bár Boeingnak hívják a repülőgépet, de a repülőgépen lévő összes alkatrész, majdnem, hogy az összes alkatrész, azt nem a Boeing gyártja. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Boeing ő megtervez egy repülőgépet, és utána az alkatrészeket, nem tudom, több száz beszállító legyártja, megtervezi, legyártja, és leszállítja a Boeingnek. Tehát a Boeing tulajdonképpen egy ilyen, mondjuk úgy, egy összeszerelő üzem tulajdonképpen, a hajtóművet sem a Boeing gyártja, tehát alig tudok olyan alkatrészt mondani egy repülőn, amit maga a repülőgép gyártó gyárt. Mondjuk ez viccesen hangzik, mert ugye úgy mondjuk, hogy repülőgép gyártó, de valójában az alkatrészek, azokat más beszállítók gyártják, a hajtómű pláne nem Boeing gyártmány, tehát ők szerelik rá. Úgyhogy én értelemben itt a hajtómű gyártónál lesz a vizsgálatnak a nagyobb része, meg a karbantartásnál.
3: Igen, a földi személyzet, a karbantartás, igen. Hogy mi történhetett pontosan? Ilyenkor egyébként az utast valahogy kárpotolják? Nyilván nem tudjuk a Ryanair szabályzatát, de azért ez egy jó kérdés, hogy
2: hát ez egy
3: hogyan
2: jó kérdés,
3: próbálnak ilyenkor a kedveskedni.
2: Haláláig repülhet a Ryanair-re, nem tudom. Hát nyilván, hogy... Figyelj, ha a légitársaság jó arc, és megérzi ebben a marketing erejét, akkor biztos valamit felajánl, de azt hiszem, hogy erre nincsen eljárásrend, hogyha kiszakad az ablak melletted, akkor mi jár neked? Tehát én nem hiszem, hogy ilyen létezik.
3: Akkor nem hülyeség bekötni magunkat, azon gondolkozom. Ugye, mert sokan azt mondják, hogy minek, hát a lezónunk úgyse nagyon véd meg, de hogy azért nem biztos, hogy hülyeség bekötni magad.
1: De hát most egyébként ezzel is egy fórumon írják, hogy egyre több lesz az ilyen turbulencia fent a levegőben a klímaváltozás miatt.
3: Igen, gondolkoztam én is rajta, hogy elérik az utazónsebességet, én kikapcsolom magam, és nem szoktam bekötni.
1: Én
3: kikapcsolom csak, magam mindig.
2: Én csak azt tudom mondani, hogy én repülök 30 éve, és minden nyáron, ugye nyilván a nyár az ivatarosabb időszak, azt érzékelem, hogy minden nyáron, de fokozatosan lehet tapasztalni, hogy egyre durvább zivatarok vannak, egyre durvább turbulencia van. Tehát aki azt mondja, hogy ez nem létezik, hogy globális felmelegedés is változik az éghajlat, az teljesen hülye, mert hogy teljesen lehet látni, hogy ez változik, és tényleg szerintem az, hogy az ember be van kötve állandóan, az az alap, amit tehet egy repülőgépen, mert én pilótaként is bele tudok szaladni olyan turbulenciába, amit abszolút nem látok előre.
1: A gin tonicodat bekötve
3: is megtörődik. Ugyanúgy kihozzák, persze. Gyuri, nagyon-nagyon szépen köszönjük, vigyázz magadra, szép nyarat,
2: szívesen,
3: meg jó repülést. Köszönjük szépen,
2: ciao.
3: Hello. Igen, az elmaradt. Most mit csinálják?
0: Utólag.
3: Az utólag most már nem tudjuk látni. A jó kis malév szignálunk a szegény Gyurinak nem adtuk be. Legközelebb beadjuk, ígérjük, igen, elmaradt a... Elmaradt a mani szignál.
1: Indokolt lett volna neki a szeles kérdés is ebben az esetben.
3: Igen. Na jövő mindjárt, gyerekek, keményen. Itt vagyunk, 8:30 pontosan jövünk rögtön a hírek után.
4: De izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsai. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
8: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Ne várj, használd az Urzinolt!
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
11: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
12: Takaríts meg nagyban! Válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Most közel 100 kültéri bútor és kiegészítő 25% kedvezménnyel kapható július 13-a és 19-e között áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Reklámot hallottak.
15: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb utcakaszon kezdődik munka Egerben. 28-33 fok várható. Jó reggelt kívánok, a Rádió 1 híreit Hóta Magyar Zsinától hallják. Folytatódik a 25-ös főút egri szakaszának felújítása. Az első ütem már a befejezéséhez közeledik, miközben a nyári szünet kezdetével elindult a beruházás második üteme is. A munka a Sercekapu és a Dr. Nagy János utca közötti szakaszon zajlik majd, ahol jelenleg a szegélyek bontása és újjáépítése történik, írja az Egri Ügyek. A következő hetekben több helyszínen várhatók látványos munkafázisok, amelyek ideiglenes forgalomkorlátozásokkal és a közösségi közlekedés változásaival is járnak majd. A tervek szerint ma újabb munkaterületet nyitnak az Árpád úton, a Szórényi és a Deák Ferenc utca között. A forgalom technikai elemek kiépítését követően megkezdik a burkolat morását és a szegélyek bontását. 57 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bonbon együttes énekese és dalszerzője. A szomorú hírt a család és a zenekar közös közleményben jelentette be vasárnap. Szolnoki Péter tavaly novemberben még örömteli hírről számolt be közösségi oldalán, amikor átvehette a Heves vármegyei Prima díjat a magyar zeneművészet kategóriában, amellyel 35 éves pályafutását ismerték el. Akkor meghatott sorokban mondott köszönetet mindazoknak, akik támogatták pályáját, és külön kiemelte Heves vármegyét és Egert is, írja megemlékezésében a Heol. Cheerleader gála lesz Egerben. Az Eszterházy Károly sportcsarnok ad otthont pénteken délután 16:30 az immár hagyományosan megrendezendő Eszterházy Cheer nyári tábor fináléjának. A tábor végén a kicsik és nagyok látványos bemutatóval kedveskednek majd az érdeklődőknek. Helikopteres ellenőrzést tartottak a rendőrök a Tiszató felett, erről Soltész Bálint, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője, a készenléti rendőrség helikopteréből jelentkezve számolt be a hétvégén. A szombati akcióhoz a készenléti rendőrség helikoptere is csatlakozott, így a térség biztonságát nem csak a szárazföldről és a vízről, hanem a levegőből is ellenőrizték. A rendőrség célja, hogy az itt élők és a tóhoz érkező nyaralók biztonságos körülmények között tölthessék idejüket. Általában napos, gomoly felhős idő várható, de délután az ország keleti felén időszakosan jobban összeállhatnak a gomolyok. Legfeljebb néhol, főleg térségünkben fordulhat elő záporeső, az északi szél sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések is kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között várható, viszont az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Reggel.
1: Ebben 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók. De ez nem marad így. Nem marad így. Jó, itt közben pultépítés zajlik, gyerekek, csak most még elég üresen nézünk ki. Vagy érdekesen nézünk ki. Milyen időnk lesz, Ferenc?
2: Nagyszerű, szerintem. Nagyszerű vagy nem?
1: Na, köszönjük szépen.
2: Rá nem néztem.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Hát olyan nagyon nem megyünk a falnak azért. Ez a szokásos július.
2: Nem 29-ek. Igen, jó az. Városban jó nyaralni, már nem annyira. Igen. Ott az egy 35 elfér.
1: Hőkupola nem lesz, nagy szél nem. Nem lesz rossz idő, de nem jönnek vissza ezek a 40 fokok, 30-40 fokok. 25-26, jövő szerdán 25 fok. Hát ez a július, ez ilyen. Majd augusztusra. Augusztusra legyen jó idő, gyerekek.
4: Na, a délnyugat-kínai, bocsánat, tájfunt, meg mindent láttátok ezekből a felvételeket?
1: Én kiszálltam az internetből hétvégén. Nem riogatok magam. Lecsatlakoztam az internetről, annyi minden más volt.
4: Csak egy kobrafarmot konkrétan elmosott az árvíz. És 900 kobra szabadult így ki, és így húzgálnak.
1: Mennek tényleg?
4: Igen. És így nyomatékosan kérték a lakosságot, hogy ne próbálják meg befogni őket, inkább hagyják.
1: Mert hogy ezek ilyen gyilkos
4: jószágra. Hát, harap. Hát tudod, az úgy harap.
2: Igen. És aki jobb üvölő vagy, akkor se?
4: Igen.
2: Hát ha ők értelek
4: hozzá. Kiázik klarinéttel az esőbe.
2: Na viszont én úgy jöttem ma reggel, gyerekek, na, hogy én segíteni akarok.
1: Na kinek akar segíteni?
2: Éreztem azt, hogy így a hétvége elment, és akkor úgy éreztem, hogy tudod, az embernek vannak jótékony pillanatai, amikor azt mondja, hogy gyere világ, öleljek a keblemre, és valakit fogjak meg, és segítsek. Hát van közöttünk valaki, aki álmatlanul szokta eltölteni az éjszakáit, forgolódik.
4: Igen,
2: rólad beszélek.
4: Nekem már megint rajtam segít.
2: Igen, rajtad akarok segíteni. Juli ugye mindig jön be, hát úgy érünk be, hogy Zsül, Anna, Feri, Juli, és aztán a többiek, és akkor mindig Juli elmondja, hogy hát most még hajnal kettőkor, még nem aludt, mondom, úristen, hogy
1: tudsz. De ez még van.
2: Van, hogy nem alszik a Juli, és megvan Juli, én megolvastam a hétvégén a internet ezen bugyrait, és úgy jöttem be, hogy most megadom neked azt a lehetőséget, hogy ezután nyugodt át aludt éjszakák álljanak mögötted, és reggel, amikor bejössz, kirobbanó energiával érkezett.
4: Hoztál valami szert, amit be kell szedni?
2: Nem szer, egy igazi japán módszert hoztam neked, ez nem más, mint a csótány módszer.
1: És ez micsoda?
2: A csótány módszer. Gyerekek, tudományos alapja van, Juli, úgyhogy meg is csináljuk most a dolgot, választhatsz, hogy odafekszel föl a pultra, vagy ide le a földre. A következőt kell csinálni a japán csótány módszer szerint, ami ugye azt mondja, hogy nem véletlenül mondják azt a tudósok, hogy ilyen 18 fokba aludjál.
1: Igen, hűvösbe aludni.
2: Hűvösbe kell aludni, ugyanis a tested olyankor azt csinálja, hogy lehűl középen, lehűl, fölveszi ezt a hőmérsékletet, igen, és gyakorlatilag egy kicsit így hibernálja, igen, magát. Tehát ha nagyon nagy meleg van, akkor nehezen alszol el. Ahhoz, hogy ezt elért, hogy neked a tested legyen hűvösebb, a végtagjaidban kell megindítani a vérkeringést. Úgyhogy légy szíves, feküdj le most ide.
4: A székre?
2: Nem a székre, le a padlóra.
4: Azt hittem, popsival neked.
2: Nem, a padlóra.
1: Vedd le a felsőt,
2: padlóra, de dulván. Csótány módszert. Nem, hátra kell feküdnöd. Ez a csótány módszer, úgy hívják. Mit csinál a csótány
1: módszer? Igen. Most nem, ha levette a füles. Ez egy létező módszer?
2: Létező
1: azt
2: módszer. Azt
1: szigatod, mondom, megyek vele, csak tudja, hogy miről van szó.
2: Nem,
1: ez egy elvileg hivatalos módszer.
2: Ez elvileg, aha, a japánoknál egy hivatalos módszer. Nem kell levetkőzni, meg pizsamát venni. Juli levette egyébként a cipőjét, Julcsa. Sajnos nem tudunk róla élőképet adni, mert ott nincs kameránk. Föl kell, mit csinál a csótány, amikor a hátára fekszik? Megvan ez? Gyula már mutatja is.
1: Én mozgatja a lábait.
2: Kezeidet, lábaidat meg kell emelned. Emeld meg, Juli, légy szíves. Mit?
1: Mondd, hogy nincs ez a rendszer, nagy örögni.
2: Gyerekek, hát itt van. Meg tudom mutatni az interneten, fölemeled föl szépen a lábadat is, ez az, és kapálózol egy 2 percig.
1: Melltartó nélkül kell csinálni, Juli, ez fontos. Jó, tehát nem, most olvasom van. Én is a cikket, azt mondja, egyértelműen melltartó nélkül. Jó? Hát
2: ez... Igen, és maximum bugyiban. Ez a 2 kell. Kapálózol, hogy fölmelegedjenek, érted? Mint egy csótány, aki a hátán fekszik, és küzd az életéért, hogy visszaforduljon.
1: És azok a japánok, hogy így felmelegednek a végtagjaid?
2: És mit csinál a felmelegedő végtag, ugye, ahogy megindul benne a véráramlás?
1: Lehúzza a hőmérséklet, a testhőt.
2: Nem hülyék.
1: Lehúzza a testhőt.
2: Lehúzza a testhőt, gyere vissza, és elaludt. Tessék, látod? Működött a módszerem, a Juli elaludt. Nagyon szépen csináltad a kapálózást.
1: Most jöjjön a holland kemencés módszer idek. Az a másik. És akkor kihűl egy kicsit a tested, egy-két fokot vesztesz, mert igen, hogy mozgatod a végtagjaidat.
2: A végtagjaidban elindul a vérállamlás, elkezdi ugye fölmelegíteni a kezedet, és ez elvonja a belső szervektől a hőt, azok lehűlnek, és te nagyon jót fogsz aludni, Juli.
4: Én ettől nem elalszom, az nálunk az előjáték.
2: Szoktátok csinálni, valahogy mondjuk, így néz ki. Mondjuk furi, hogy kapálozzak
4: a lábammal.
1: Mi a szenvedés alapvető oka? Tehát, hogy nem alszol és fölébredsz, vagy az, hogy el se tudsz aludni?
4: Nem, elalszom és felébredek.
1: Ja, ez az éjjel 2-3-as ébredés. Kettő, és onnantól kezdve indul a mozi.
4: Ott indul egy 1 órás mozi. És amikor már pont visszafeküdnék, akkor ha adásnap van, akkor
1: akkor jössz be. Azóta nem oldódott meg, nem találtál rá se magnézium, se asvaganda, se melatonin. Tehát minden olyan közhely, amit ilyenkor azonnal bedobnak, azon te túl vagy.
4: Nem, elfogadtuk ezt az állapotot.
1: És csinálsz ilyenkor valami hasznosat? Tehát ilyeket írsz egy könyvet, vagy írsz akkor egy újabb végjátékot, vagy mit tudom én, a színházat, akkor törsz hasznosan.
4: Kattogok, a lehető legrosszabb forgatókönyveket vázolom fejben, hogy mi történhet.
1: Jó, igen, minden gondolat felerősödik, minden, csönd van.
4: Nagyon nagy csönd van.
1: És híreket olvasol ilyenkor?
4: Nem, telefon nem veszem elő, tehát próbálom egyébként valahogy minimalizálni az ártalmat, és várom, hogy megszálljon a fáradtság. Aha. Kimegyek, megiszom egy pohár tejet, eszem egy kis sajtot, simogatom a kutyát, aztán visszafegyek, és bámulom a plafon.
1: Találkozol a család többi nem alvó részével, igen, aki szembe jön veled.
4: Rájövök, hogy a fiam egész este Netflix sorozatokat nézett.
1: Igen, ő már azért
4: biztos,
1: nem alszik.
4: Biztos, hogy nem fog fölkelni. Igen, hajnali 3-kor van ez a nagy ébredés, de azt mondják, hogy egyébként ugye ez a stressz hormonnal van összefüggő.
1: Sok minden van, itt sok minden lehet. Bizonyos szervek is ébreszthetnek, tehát itt azért ez nem csak az, persze kortizol fölébred, és akkor stresszes vagy. Hát
4: melyik szervem ébreszt
1: hajnali 3-kor? Én is olvastam, hogy a máj. Tehát, hogy a máj méregtelenít. De lehet, hogy a cukrod megy föl éjszaka, és a cukor az fölébreszti a szervezetedet, és hirtelen van egy ilyen inzulinbelöködés. Lehet a májad ébreszt. Tehát szerintem ezért nem ennyire egyértelmű. Hánykor, 2-kor stressz hormon. Oké, na, tök jó lenne.
2: Hát meg az itag.
1: Ne stresszelj, és
4: a igen. Beült a cukor. Én már kipróbáltam mindent. Figyeljetek, asvaganda, magnézium, bárányszámolás, Eszter mesélte a múltkor, hogy például találj ki egy szót, mondjuk azt, hogy alma.
1: Igen.
4: És akkor az A betűvel sorolt fel az összes szót, ami eszedbe jut.
1: Aha.
4: Ablak, arany.
1: És ha az elfogy?
4: Igen, akkor egy idő után elfogy, akkor mész az M betűre. És állítólag a harmadik betűnél tovább nem jutsz. Hát én a teljes révai lexikon feltudom.
1: Azok között indítenék egy videóhívás, akik ilyen 2 és 3 között fenn vannak, milyen jó lenne erre egy szolgáltatást kitalálni, találkozhatsz a többi emberrel, aki szintén nem tud elődni. Egyébként hányan vannak fönt? Valószínűleg ilyen, szerintem iszonyat nagy élet van.
4: De neked
1: iszonyat nagy élet van. Valamikor volt, de igen. Nem tudom.
4: Elmúlt.
1: Egész egyszerűen elmúlt.
4: Nekem kitartó. Neked ez a perimenopauza.
1: De hogy akkor ezt már te tudod, hogy fel fogsz ébredni. Tehát akkor ez már olyan állapot, hogy lefekszel, de tudod,
4: ja,
1: hogy...
4: Ja, igen, menetrendszerűen érkezik a hajnali 2:30-3-as ébresztés.
1: Aha, és onnan már van, amikor kibírod, akkor a hajnali. Igen. Vagy reggelig vissza se alszol.
4: Attól függ, hogy milyen hangulatban telt a lefekvés.
1: És mindegy, hogy itt-e alkolt, vagy nem, ettél-e kaját, vagy nem, tehát semmi köze semmihez.
4: Figyeltem, hogy van-e valamiféle összefüggés, tehát hogy mondjuk lefekvés előtt, hogyha eszem, akkor esetleg megszalad a vércukrom, vagy bármi, mert ugye olvastunk erről, de nem, semmi. Nem eszem, nem iszom, nem nézek már telefont lefekvés előtt, tehát semmi ilyesmi nincsen. Könnyen elalszom, és aztán, mert azzal is volt egy időben probléma, újabban könnyen elalszom, viszont a hajnali 3-os kevés.
1: 2 deci vodka és egy Marék Frontin, nem? Semmi? Ennyire haladó vagy, hogy ez se?
4: Egy Marék Frontin.
1: Semmi? Tehát Marék Frontin, ez a 2 deci vodka, azért csak oda vág. Semmi nem. Üdv a klubban, írják sokan. És akkor azt próbálod valahogy hasznosan eltölteni. Hát de ez kellemetlen.
4: De nem tudod hasznosan eltölteni, mert hogy tehát nem tudom, éjszaka, ha fekszel és sötét van, akkor beszűrődnek ezek a gondolatok, amiket napközben el tudsz a környező zajokkal csitítani.
1: Hát erősebben hatnak rád, mert hogy nincs meg az a védelmi rendszer, ami napközben megvan.
4: Végigjátszom az egész életemet.
2: csak lefelé.
1: Nem lett egy könnyű.
4: Az a csoda, hogy életben.
2: Na, szóval ma este Csótány technika, és akkor holnapra megnézzük, hogy sikerült a dolog.
4: Jó. Én azt hittem, hogy egy olyan párnát fogsz ajánlani, amit nekem mostanában folyamatosan ajánlott.
2: Az az ölelős párna.
4: Nem.
2: Ha nem?
4: amiben a fedekedeti kinyomod az én.
1: Hogy? Mit csinálsz?
4: Ez egy olyan párna, amin úgy kell feküdni, hogy hasra fekszel, és a popsit fent van az égben. Hát egy olyan, mint egy ilyen jógapóz, és azt mondják, hogy nagyon könnyen el lett.
1: Hogy így alszol, hogy fölnyomod a feneked? Ennek amiről lehet, hogy örülni fog, de hogy ez... Te hason fekszel. Berakod a párnát a csípőd alá.
4: Igen, úgy van kialakítva, hogy tehát olyan, mint egy ilyen lefelé néző kutya,
1: aha,
4: hogy ráfekszel erre a szivacsra, és a fejed lent van, a popsid az égnek tolva, és akkor így szundikálsz. Tehát tulajdonképpen térdelsz előrefelé.
1: Arccal belefúródva a párnába. Igen. És ez valami olyan folyamatot vált ki belőled, hát, hogy könnyen
4: nem
1: elalszol.
4: Nem tudom, milyen folyamatot vált ki belőled. Belőle más folyamatot váltanak ki, de hogy állítólag ez nagyon jót lesz szundikálni.
1: Hát akkor viszont kettő lehetőséget is kaptál. Most a Feritől megkaptad az egyiket, a japán csoda módszert.
4: Csótány poszban megvan a popsi felemelős párnát.
1: És a vodka és a Marie Frontin az még mindig visszavonulásnak ott van egyébként. De sokan írják, hogy hasonló helyzetben vannak. Szóval, hogy ez egy általános probléma, ez az alvási probléma, hogy ilyen 2-től 3-tól hesszelnek, és nem tudnak aludni.
4: Képzeljétek el, hogy már kaptam ilyen magnéziumos fürdősót is. Magnéziumos kenőcsöt, amivel be kellene kennem testvajat.
1: Mekkora biznisz ez a nem alvás is? Nem? Ugye? Milyen milliárdos iparág épül arra, hogy 2 és 3 között az emberek felkelnek és nem tudnak aludni? Tehát a magnéziumos fürdősó biztos megoldja, hogy aludjál. Azt tudja, így elmondás
2: alapján. Azt mondták, hogy nem be kell szedni?
4: Hanem fel kell szívni. Az is kristályból, a nyelv alá.
1: Igen.
2: Jó, dobozlégzést csinálsz?
4: Dobozlégzés,
2: most írja a hallgató, nagyon fontos, a dobozlégzés. 4-et be, 4-ig bent tart, 4 kilégzés, 4 üres tüdő. Csak a 4 üres tüdőnél vigyázz el, mert ott lehetnek problémák.
4: Hát hallod, én már lihegek össze-vissza abban az ágyban.
1: Ez mióta tart? Tehát mióta van ez az állapot, hogy te folyamatosan adok, egy általános kialvatlanságban vagy, ha ezt itt tolod?
4: Igen, hát ez most már legalább 2-3 éve.
1: 2-3 éve már igen. Így tolod?
4: Igen.
1: Azért az már, az combos. Az combos. Ránézhetnél erre egy kicsit komolyabban, hogy mi lehet itt a probléma. És délután csalsz egy kicsit? Tehát,
4: igen.
1: Ja, tehát akkor délután nem, te ráadásul is alszol.
4: Az a baj, hogy egész egyszerűen ez így ebben a formában tarthatatlan. Ja, és egyébként felkelek reggel 6-kor hétvégén is, legkésőbb 7:30-kor, és viszem ki a kutyát. De nem azért, mert kell, hanem mert egyszerűen felébredek.
1: Aha.
4: Tehát, hogy nekem ilyen menetrendszerűen dél magasságában, 2 magasságában van egy olyan bezuhanás, hogy egyszerűen nem bírom nyitva tartani a szemem.
1: Hát jó, de éjjel meg hesszelsz. Hát, hogy az igen. Itt a csendes pihenőben már mindenki aludt, mióta átépítettük az irodát. Utkora felé aludt.
2: Most kipróbáltam én is. Nagyon jó.
1: Csütörtökön vagy szerdán. Igen. Ültünk benn még 3-an, Laci, te már aludtál. Mi még dumáltunk. Figyelj, itt most béralvások zajlanak az irodában.
4: Valira a komplet fotósorozatom van.
1: Ja, ha fáradt vagyok, simán alszom egy órát itt, igen. Mi újság, Anna? Te is?
0: Nem, én jól alszom, de mellettem a Juli nagyon jól alszik. Ugye mi mindig szobatársak vagyunk, bárhova utazunk, akár így stábilag, akár mit tudom én, és mindig olyan jól alszik mellettem.
4: Anna, végig telefonoztam az egész éjszakát.
0: De hogy is?
2: Hát, te alszol.
0: Én alszom.
2: Na hát akkor nem tudod, hogy ő mit csinál.
0: Telefonoztál. Én nem mindig azt, amikor fölébredtem, mit tudom én egyszer-kétszer, mindig aludtál.
4: Velem nem buli együtt aludni, mert de, ráadásul forgolódok is.
0: Én nem tudom, engem nem zavar. Akkor lehet, hogy azért, mert én alszom.
4: Kis kiflibe összebújtunk.
2: Vízér? Nem lehet, hogy vízér?
4: Ha engem vízér, akkor nedves leszek. Mi az, hogy vízér?
2: Vízér van az ágyad alatt, igen.
4: Figyelj, az alatt a ház alatt szerintem egy inka temető
2: van. Hát akkor most már mindent értek. Ki
1: ami ott történik abban a házban, ott minden van. Tényleg, ott inkák ezrei haltak meg, igen.
2: Keletre megy a fej, nézd a fejed. Az nagyon fontos.
4: Igen, és imádkozom.
2: Nem, hogy úgy kell lefeküdni, hogy kelet felé legyen a fejed. Egy haverom most átrendezte a teljes házát emiatt. Új ágyak vannak.
4: Egyébként meg tényleg.
2: Na?
4: Arra néz. Akkor az jó, nem?
2: Akkor nyugat fordítsd el.
1: Figyelj, itt minden megoldás van már egyébként neked. Tehát, hogy az ösztrogén és a progeszteron ingadozására a női hormonpótlása segíthet már a menopauzában, vagy vashiányod van. Tehát, hogy ezeket itt szépen nézes végig. Mire a vizsgálatok végére érsz, addigra valamit csak találnak. És akkor fogsz tudni aludni. Nem mondom, a Frontin vodka, tehát, hogy az... Nincs idő itt szórakozni, Juli. Elős, át kell állnod fekete övre.
4: Dolgozni kéne. Üdv Zsolti.
1: Igen. Gyógynövényes dolgok, erősen klimaxolsz, az is nagy segítség lehet egyébként. Illetve, hogy most már az van, hogy felborult az alvásod, tehát ugye napközben lealszod, és ezt kéne szépen lassan visszaállítani. Ja, hát gyerekek, ebben biztos, hogy sokan szenvednek. Szóval ez az alvás probléma, meg ez az éjszakai felkelés, ez nem is nem tudom, hogy erre mi a... Mi lehet a megoldás?
4: Szex.
1: az is egyébként citromfű, az, az nagyon fehéröves-nek tűnik.
4: Ah,
1: fekete-öves már túl van ezeken, hogy citromfű, meg asfaganda, meg magnézium, vicces.
4: Maskagyökér, hát hallod?
1: Hagyja, négy frontit lábon kihord. 8 szanakszal indul le dolgozni, érted? Macskagyökér. Hagyjad, már hát itt már fekete-fekete-ösek vannak. Na jó van, egy jó Rinna könyvet, ha fölütsz és azt elolvasod, az lehet, hogy egyébként egy kicsit segítene. Jövünk mindjárt, jó, 4 perc van, pontosan 9 óra, azt nézem, hogy van-e valami friss, ami az utakat érinti. M3-as Budapest felé egy autó kigyulladt, most már oltják, eloltották, de még van egy kis dugó, és a Jászberényi keresztüli út kereszteződésében van valami kis fennakadás. Legyetek óvatosak, ezt Bogi küldte nekünk. Jó, van friss 0-23-111-111, és kampuszjátékunk van, vagy az csak jövő héten, vagy az most van. Mit tudunk róla, Anna, segítsetek egy kicsit.
0: Hát amit nagyon leírtad. Csodálatos kampuszfesztiválra lesz páros belépő.
1: Az most, az jövő hét a kampusz, nem?
0: Így van, igen.
1: Igen, jövő héten kampusz.
0: Nagyon, olyan jó föllépők vannak, én nézegettem a programot, azt a mindenit, mész hallod? Is? Hát megmondom őszintén, hogy lehetséges.
1: Elkapott a fesztiválozó hét.
0: Nem, nagyon jó fellépő. Most ez most nagyon-nagyon tetszik, ami a Debrecenbe fog zajlani, de kérem
4: ki,
0: szépen.
4: Ki az, akire rámész?
0: Hát mindegyikre én. Én igazából én az ilyen rokkosabb, metálosabb részét, ilyen kicsit húzósabb részét néztem. Hát hallod, mindenki ott van. Az Azitól elkezdve, a Majkán át, a...
1: Hát mindig ezek vannak.
2: Hát meg ki tudsz hívni, gyerekek.
1: Hát csak nem baj, mert tök jók. Ja. De hogy a Halott Pént, a Velhellú, a Majesz, az Azi, a Des, tehát hogy a Judlóék vannak, a Betófék, a Bagosiék, nem? Tehát, hogy így... Hogy
0: mindig... Aki számít, mindenki ott van, tehát én is.
1: Pálexit és mindenki.
0: Szóval most erre adunk jegyet?
1: Erre adunk jegyet, jó. Akkor viszont már mondjuk, hogy mit kell csinálni a hallgatóknak? Drága hallgatók, figyeljetek, Anna mondja. Jó?
0: Tehát... Telefonáljatok.
2: Ne, ennyi. Ilyen nehéz
0: kell tudni a rádió egy szlogennyét.
1: Jaj, nem már.
4: Most tizediknek?
0: Hát tizediknek, jó, hát most tizediknek, igen.
1: Hát ez, akkor ez egy kellőképpen egyszerű játék.
2: Most legyen 11.
0: Jó, bonyolult. Egyébként ez jó ötlet, holnap meg 12.
2: Vagy 9.
4: Összezavarjuk a
0: hallgatókat. Ez jó, ez tetszik.
1: Oké, akkor viszont páros napi jegy, és kampuszfesztivál jövő hét, úgyhogy lehet akkor jelentkezni. Jó, vagy hívogassátok a telefonszámot, próbálgassátok, aztán aki beüt. És... De olyan nyerjen, aki tényleg szeretne elmenni. Tehát nem csak az, hogy most nyereményvadászatból, hanem így tényleg van. Nyerje meg az, aki ott tud lenni, el tud menni.
4: Aki szereti a focit.
1: Aki szereti a focit, és el tud menni külföldre, igen, olyan jelentkezzen, jó? Itt vagyunk mindjárt 2 perc, a 9 óra jövünk a hírek után.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
3: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: És a döntő pillanat.
8: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea. Gól!
9: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
10: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
11: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
13: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
15: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
16: Reklámot hallottak.
17: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám.
18: Július 18. szombat, Szilvásvárad, Bagosi Brothers koncert a Lovas Központban.
19: Nézd ez az érzés, már ugye te is akarod.
18: Előtte napközben családi programok, utána after party hajnali. Támogatók az Agria Drink és a Baik Magyarország. Július 18. Bagosi Brothers a Szilvásváradi Lovas Központban. Jegyek már kaphatók a Tixán és a helyszínen.
20: Gasztroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja Önt. gyöngyösgasztro.hu.
21: Országos vadászgyereknap a 60. Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumban. Ismerd meg az erdők vadak világát, és fedezd fel, hogyan óvjuk közösen természeti értékeinket. Országos vadászgyereknap, ahol a természet szeretete összeköt bennünket. Augusztus 29.
22: Még mindig parkolót keresel a belvárosban? A Pipacs étterem csak 10 perc autóval. Szaftos steak, brutális burgerek, házi kenyér. Nagy Attila séfünk személyes jelenlétével. Pipacs étterem, Almár.
23: Készlet kisöprés a Protein Plázában, étrend kiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
24: Óriási nyárindító ajánlatok most a Cseri Bartánál. Családi full hybrid SUV modellek már 9.490.000 forinttól, akár 1% THM finanszírozással és teljes körű 7 év garanciával. Jöjjön el személyesen kereskedésünkbe, próbáljon ki minden modellt és regisztráljon, mert most egy Tiggo 8-as személyautót is nyerhet vele. Cseri Barta, Eger, Kistályai út 133.
25: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
26: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Ébredjen Balázsékkal, a 101.3 Rádió1-jel, majd hallgassa az igazi mai

0: reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Dicsőségfal jön létre Egerben. Csatlakozhat hazánk az Európai Ügyészséghez. Jó reggelt kívánok, a Rádió 1 híreit Hóca Magyar Zsinától hallják. OTDK dicsőségfal jön létre az Egri Kraken házban. A mai átadáson látható alkotás az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem azon hallgatóinak nevét kívánja megörökíteni, akik az intézmény egyetemmé válását követő 10 év során az Országos Tudományos Diákköri Konferencián helyezéseket értek el. A művészeti kar dolgozóinak, hallgatóinak közreműködésével létrejövő dicsőségfallal az Egri Egyetem nem csupán a múlt sikereinek állít emléket, hanem a jövő kiválóságait is inspirálni szeretné. Art Save My Life címmel nyílik kiállítás autizmussal élő gyermekek alkotásaiból július 14-én, tehát kedden a Bródy Sándor könyvtárban. A tárlat azt is bemutatja, hogyan segítheti a művészet és meseterápia az önkifejezést, az érzelmi fejlődést és a közösséghez tartozás élményét. A tárlaton Bartus Zente, Turcsányi Dobozi Bende, Grenerci Marcel, Erős Olivér, Tóth Nimród, Kaspár Zara és Nagy Alexandra alkotásait láthatja a közönség. A gyermekek felkészítője Devai Erika, komplex művészeti és AM-terapeuta. Jelentős fejlesztéssel gazdagodott Egerbakta. Egy új 9 személyes falugondnoki busz állt szolgálatba a napokban a Magyar Falu Program támogatásával. A jármű a településen élők mindennapjait könnyíti meg, különösen az idősek, a mozgásukban korlátozottak és a segítségre szorulók számára, írja a Heol.
1: Helyi híreinket hallották. További híreink.
2: Jóváhagyta az Európai Bizottság pénteken Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. A döntés értelmében az uniós ügyészség Magyarországon is jogosult lesz vizsgálni az uniós forrásokat érintő bűncselekményeket, valamint vádat emelni ezekben az ügyekben. A bizottság tájékoztatása szerint a csatlakozás nem csak a jövőbeni ügyekre vonatkozik, az Európai Ügyészség visszamenőlegesen is eljárhat azokban az uniós támogatásokat érintő esetekben, amelyek az intézmény 2021. júniusi létrehozása óta történtek. Általában napos, gomoly felős idő várható, de délután az ország keleti felén időszakosan jobban összeállhatnak a gomolyok. Legfeljebb néhol, jelentős mértékben egyébként térségünkben fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Az északi szél sok felé megélénkül, amit néhol erős lökések is kísérhetnek. Általában 28 és 33 fok közé emelkedik ma a hőmérő higanyszála, de térségünkben helyenként ennél pár fokkal kevesebbet mérhetünk majd. Ezek voltak a legfrissebb hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, hello! Drága hello, hallgatók, hello! Jó reggelt! Frontálisan ütközött egy kamion és egy kis terautó Szászhalombatta és Tárnok között, 51-es 116-os úton, oké, hatóság mentő helikopter, a helyszínen teljes az út zár. Aha, az 51.116-os van. Ennyi számú autóutunk még van, te jó Isten.
2: Milyen állapotban lehet, ha ennyi számjegyes, azon gondolok.
1: Azt gondolkodom, és az 51.110 ilyen van, ennyi számunk van, azért az nagyon soknak tűnik. Ez a legfrissebb, egyébként nincs nagyon más, úgyhogy nyugalomban. Időjárásunk.
2: Napos, egy darabig, aztán nem.
1: Hol a hőkupola?
2: Például nem süt. Hőkupolas izébe lesz, fönt az éjszakon.
3: Franciaország.
1: Onnan jön majd ide, mert egész héten
2: nem jön
1: 25-30.
2: Fölmegy Svédországba, Norvégiába, a hőkupola ott megfagy, és nem ér el ide.
1: Agyon ijeszgettek minket, hogy milyen kánikulás nyár lesz, hogy minden, 30-nál idén a héten sem megyünk feljebb. Tudom, nem bírod, de hogy ilyen 35-38 szokott lenni júliusban rendesen.
3: Ja. Hát mi nézzük a Tour de France, hát ők szívnak nagyon.
1: Ott meleg van.
3: 35 fok van.
1: Ott meleg van, igen. Jó, hát egyelőre akkor ez lesz. Megtámogatjuk ezt a kis időjárás jelentést.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen. Láttátok ezt az amcsi turistát, akit föllökött a bölény? Néztétek?
3: Úristen, mekkorát repül.
1: Láttátok?
3: Atyaig, láttam.
1: Csak egy, keresd meg a bölényes videót. Azt gondolkozom, hogy mit csinálnék, de valószínűleg nem azt, amit ő csinált.
2: De repülnél ugyanúgy szerintem, mit csinálsz?
1: Kergetőztek a fa körül.
2: Oké, neked mi a terved ebben az esetben, mint hogy egy 600 vagy 800 kilós bölény elől menekülsz? Mit csinálsz?
1: Nem futok ilyen nagy köröket, hanem beállok egy fa mögé, fia, ott a csávó levegőbe. Az a fotozseni egyébként. Ez a Yellowstone Nemzeti Parkot képzeljétek el, hatalmas kocsika állnak, és ott vannak ezek a 6-800 kilós bölények, amik fekszenek a földön. És ugye, hát az egyik, ez nem nézte jó szemmel az autókat, se az embert, és felöklelte, de úgy, hogy előtte azt nem tudom, hogy láttátok ezt a videót, előtte egy 3 percig, mint a gyerekek fogócskáznak.
3: Én csak a repülés pillanatát láttam, ahogy beleszalad. Egy pillanatra azt hittem, hogy AI, tehát hogy ez valami... Nem.
1: Mert ugye az látszik a videón, egész szerint, hogy őt ott érkeznek meg távol, figyeld, fekszik a bölény.
3: Kicsit dörgölőzik, kempergőzik a homok.
1: Egy hosszú szakállas csávó, egy összeű csávó érkezik egy csajjal, és tök szabályosan egyébként legalább ilyen 30 méter elkezdik fotózni a bölényt. De hogy semmi szabálytalan nem csinálnak. Fekszik a bölény. Mindjárt azt látod, hogy a bölény az megmártózik a porban, igen, hogy ezt akkor csinál, amikor jól érzi magát, majd valamint felhúzza magát, és egyszer csak elindul, figyeld, most kiszúrja, elindul az ember felé. És itt indul a kergetőzés, ott már futás van, kergetőznek egy fa körül, figyeld, megjelenik az ember, hopp! És fut utána a bölény.
3: Hát de mit tudnál csinálni egyébként? Te is ezt csinálnál. Tehát próbálnál fa mögé bújni, azt nézd.
1: Megáll egy helybe, megint jön a bölény, és kergeti a fa körül a csávót, vagy a domb körül, úgy, hogy emberünk effektíve az életéért fut.
3: Figyelj. És
1: feldobja egy 3 méter magasra.
3: Hát alsóhangon 80 kilós ember, és repül vagy 3 métert.
1: Iszonyat nagyot repül, és az a szerencséje, hogy ugye nem megy rá a bölény, nem tapossa meg, nem kapja föl még egyszer, csak egyszer földobta, és kész. Tudom, mit csinálnék ilyen. Az ember mindig okosabbnak hiszi magát, mint amikor ez történik.
3: Valószínű, rohangálnék ugyanígy, de hogy néztem a felvételt, egyébként az jutott az eszembe, hogy valamelyik autóshoz oda mennék, és feltépném az ajtót, és bekéreckednék.
1: Ilyen nagy fák között rohangál. Én azt sem, valahogy mindig magam között tartanám a bölényt és a fát, mert azt azért neki gyors, nem tudja
3: egy
1: meg.
3: Egy darabig neki is sikerült.
1: De elkezd futni nagyon nagy ívbe, az egész tömböt meg akarja kerülni a csávó. De én azt hiszem, hogy minél kisebb ívbe fordulsz, a fa mögé elbújva, annál jobban nem talál meg a bölény, nézd meg. Tehát ő itt azt csinálja, hogy megkerülje az egész 10 darab farakást, és úgy fut körbe.
2: Egy vastag mögé kellett
1: egy
2: volna
1: vastag bújni. Mögé, ha beállsz, akkor figyelj, az ott rohan megint. Azért, amikor végignézed így a fatert üldözi a bölény, azért nem vagy nyugodt.
2: Igen, ott egy kocsi, miért nem ugrik be abba a csávó?
1: Közben nem látja, hogy hol a bölény, nézd, és visszamerészkedik. És megint futnak egy kört. Egészen durva a felvétel. És ott éri utol. Azt a mindenségit neki. Azért az kemény. És föllök ki a levegőbe, a csávó nyom egy hármas szaltót, majd leesik. És itt ugye kipattantak többen az autóból, és elterelték a bölénynek a figyelmét, és így maradt életből az ember.
2: Az a nagy kérdésem van még, hogy az előtérben látható megterített ebédlőasztal mellette a lángoló tűzzel, hogy ők hova tűntek. Hát ott itt van egy teljes íze, egy ilyen kemping asztal, mindenféle jóval megterítve, itt már valószínűleg ők leléptek egyébként, igen. Tehát ők érezték ezt a bölény veszélyt, de nagyon kemény. Most, hogy ezt földobta a net, nekem egy csomó másikat is földobott, az megvan, hajókirándulás, nem tudom, szerintem India, ilyen kis csónakokban neveznek, elefántok között.
3: Láttam?
1: Nem láttam.
2: És úgy egy ilyen nagyon kicsi a víz, tehát az elefántnak bokáig ér, de a csónak éppen elmegy rajta, és bottal tudják csak tolni a csónakokat, mert leér a bot ugye a izég, a talaig.
1: Igen.
2: És eltolják az elefántok elől, ám elefánt apu úgy gondolja, hogy abban a csónakban biztos, hogy van, ami őt érdekli, és látod, ahogy elindul az a több tonnás.
1: Elkezd a csónak felé menni.
2: És elkezdik és tolni a csónakokat, mint az állat, de fölborít két csónakot, ott is szerintem
1: Rájuk is lép.
3: Hát le is nyomja, igen, le is nyomja ott a víz alá, de tudod...
1: És na, ott nem tudsz, na ott nem, ott sehova.
3: Ott sehova, tehát de ott sehova tudod, mit látszik? Előlül a két turista, rizskalabbal, akármilyen telefonnal a kezükben. Látod, hogy jön az elefánt. Ez mit csinál? Mit csinálnál? Ösztönösen elkezdenél hátrálni. Nem? Ez felemeli a telefon. Hát, és elindítja a felvétel.
1: Hát, japán turista, mi a, kell, hogy
3: azt gondoltál, te tényleg.
1: És fölborítja a csórankot, és agyon is naposta őket?
3: Igen, és azt, tehát, hogy, mert a másik
2: azt nem tudom, hogy...
3: befordult ott a jó ember az elefánt lába
1: de alá. Kicsit ilyenkor úgy megérted az állatot. Nem?
2: Igen, hogy minek jössz ide, hogy én akarsz ilyen közel lenni.
1: Igen, tehát hogy miért kell ezekhez a vadállatokhoz úgy oda menni? Mondom én, aki szintén elment én elefántparkba, meg nem tudom, lemosta őket, meg nem tudom, de hogy valahogy úgy azért kicsit közben meg tudod érteni.
3: Na most egyébként azt írja a barátunk, ChatGPT, hogy nagyon kevés kell ahhoz, hogy egy bölénybe pöccenjem. Biztonsági távolság megsértése, tehát hogy belépsz az ő területére. Egyébként én ezt sosem értettem, hogy a Yellowstone Nemzeti Parkban ott sétálgatsz, és egy ilyen több száz kilós állat ott sétálgat melletted, és hogy ez nekik ez így belefér.
1: Ez maga a parknak a része, hogy tök közel tudsz menni, igen. Tehát te mész be az életterületekre, bizony szabályokat betartasz, de hogy ott vagy közöttük, igen. Ebben pont ez az élmény.
3: Uh-huh. Elállod az útjukat, tehát hogy ez is hergeli őket. Soha ne próbálj meg bekerülni egy bölény elé, amelyik éppen az úton halad.
1: Jó, hát elszárad a megnézési úton. Okay. Igen, ez ablakzsirák. Soha nem egy bölény. Egy bölény csorda el, és semmiképpen nevesd be magad.
3: Zaj és hirtelen mozdulatok, hát ezek szerintem már bőven hozzá vannak szokva az ember jelenlétéhez is, a kocsikhoz, minden.
1: Nem, azt fejtegeti, hogy valószínűleg párházási időszak volt, és hogy a hím az kicsit ilyenkor az így agresszíven van. A szőrös
3: csávon.
1: De én látom ezt a felületet, hogy Julia Yellowstone Parkba. Tehát ahogy, ahogy ez a csávó rohangál körbe-körbe, nem mondd, hogy nem láttad egy pillanatra magad. Hol voltál, Juli? Hát elmentünk. De jó, mutasd a videót. Mutasd a videót, ránézünk egy kicsit.
3: Miért? Tehát tehát ilyenkor egyébként milyen normális magatartás? Jó, bölénnyel nem futsz össze, de egyébként meg medvével azt néha szokták.
1: Én szerintem ez az a helyzet, amikor kívülről megnéz egy ilyen videót, mindig baromi okos vagy, aztán amikor ott vagy, akkor rájössz, hogy nem vagy annyira okos. Tehát, igen. Hogy nem tudom, most egy ilyen bölény elkezd üldözni. Van-e annyi lélek jelenlétet, hogy megtaláld a menekülő utat? Futsz az életedért, és semmi nem jut eszedbe, felméred-e, hogy ott van egy autó, és azt mondod, hogy oké, beülök az autóba, vagy csak egy ilyen adrenalin elöntötte menekülés van, és az

0: Nem tudom, hogy milyen menekülési ösztön kapcsol be ilyenkor. Tehát mit látsz, mit hallasz, mit fogsz a környezetedből, amikor az életedért futsz?
1: Szerintem brutálisan fölmész a fára.
0: Ez az ember.
1: Majom ügyességével.
2: Sajnálod, de röhögsz rajta, hogy fut a bülény elől. Tehát, hogy közben meg így, közben azt, hogy iszonyatből lesz. Igen. Na jó, van. Passzol nekünk akkor a kampusz nyertesünket, jó? És...
1: 11. Feri kérésére.
2: 11.
3: Nagyon jó.
2: 11-re, de ez nem, mi ez? Ez nem heti jegy azért, csak ez egy napi jegy. Minden nap adunk napi jegyet a Campus Fesztiválra. És ez jövő héten. Jövő héten talán már szerdán elindul a Campus Fesztivál, tart egészen ugye vasárnapig. És...
3: Ki tudod választani, hogy melyik nap?
2: Nem, azt hiszem, hát azt nem tudom.
1: Szerintem igen.
3: Szerintem
1: igen, mert napi jegy. Napi szerintem jegy. Igen.
2: A Juditot meg megkérdezzük. Regina, jó reggel, szia!
4: Sziasztok, jó reggel.
2: Hello, Regina! Na, mi a helyzet? Hol értünk el?
4: Épp édesanyámat hoztam orvoshoz.
3: Jobbulást a mamának. Jobbulást.
4: Köszönjük.
2: Kívánom, erre Pesten, vagy merre vagytok?
4: Nem, Szeged mellett vagyunk egyébként, édesanyám ide valósik.
2: Szegedre vittem.
3: Mondjuk az nincs közel Debrecenhez.
4: Nincs, de nem baj. Szeretjük a kihívást.
2: Igen, te akkor ilyen fesztivál fan vagy kampusz fan, vagy mi a? Hogy kellett ide?
4: Utazni szeretek, meg unokatesom még soha nem fesztiválozott, gondoltam, akkor megpróbálok játszani, és akkor megvetem.
0: És sikerült.
2: Ja, és akkor hogy ketten elmennétek, úgyhogy ő még nem, volt soha fesztiválon.
4: Igen.
2: Nagyon jó. Jól van, oké. Jól van, Regina, csak egy szlogent kell mondanod, hát brainbúj jut a dolog.
4: Rádió 1, ahol csak igazi, ma is láger megy.
0: Az ahol.
4: Csak igazi.
2: Jó. Igen, jól van. Oké, gratulálunk, Fügyi vagy.
4: Köszönöm.
2: És akkor megvan a nyeremény. Jó, figyelj, mutatjuk ez pontosan a nyereményed.
5: Gratulálunk. Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
4: Na? Szuper! Nagyon örülök!
3: Jó, figyelj, mondom az előadókat, ott sikíts, amit nagyon vársz. Elefánt. Halott pénz. Majka. Pardograszt. Pogány induló, Ruzsa Magdi.
4: Kis segítés volt. Ezeket mind nagyon szeretem.
2: Jó, hát eldöntöd. Megmondjuk majd, hogy melyik napra szól a jegyed. Jó, azt megkérdezzük, hogy választható, vagy mi mondjuk meg, ki kell találunk, ennek még utána járunk, de mindegy, melyik nap mész, érezd magad jól. Jó?
4: Jó, rendben. Nagyon szépen köszönjük.
2: Oké, jó mulatás, csáó.
4: Köszönjük,
2: szép napot. Hello. Mondom, aki ilyen nehéz játék, és még ez se vagy. Igen. Jó, csak egy szlogen mondod.
3: Izgult, gyerekek, izgult.
0: Igen. Múlt héten foglalkoztatok ezzel a hírrel, ezzel a szerencsétlen Mecseki várral, a Mári várral, ahol volt valami orgia?
2: Az orgiát megbeszéltük, hogy ott többször volt orgia várban, de én a folytatást nem láttam.
0: Lezárták a várat, azért, mert megbontották a bulizók a várfalát, tűzrakó helyet csináltak, és lebontották gyakorlatilag.
2: Na várjál, de az utolsó hírek arról szóltak, hogy orgiát rendeztek. Igen. Ahhoz miért kell szétszedni a várat?
0: Mert tüzet is raktak.
2: Na, mi kőből?
0: Fogták és leszették, igen, a várfalát, és tűzrakó helyet csináltak belőle.
3: De kiveszel 30 követ mondjuk egy várból, és akkor az életre szélesé válik.
0: Statikailag, ha annyira megbontották a várfalát.
2: Jó, sikerült
0: le kell ezzel. Évszázadok óta ott áll, oda megy néhány valaki.
2: Jó, na, de várjál, és azért a néhány darab kiszedett kőért, meg orgiáért most lezárták a várat, de bontják el a várat.
0: Nem bontják el a várat, csak statikailag annyira meggyengült az a várfal, hogy életveszélyessé vált, és ezért ezt most ott helyre kell állítani. És itt most nem arról van szó, hogy föltesznek néhány követ, és akkor felhúzzák újra, hanem nem, hát ez egy speciális tudást kell, hogy igényeljen.
2: Hanem le is zárták. Mm-hmm. Az orgiát, azt megbeszéltük, az volt szó, hogy eleve kinek támadott kedve egy erdőben, és aztán írtak, akik ott vannak, hogy ez egy tök megszokott dolog volt.
0: Ja, tehát, hogy oda jártak.
2: Hogy oda jártak, ez ott a helyiek ezt, hogy tudták, hogy ez nem egy egyszeri alkalom volt, hanem hogy a vár alatt sokszor rendeztek hasonló kis csetepatét.
0: Istenem, akkor vannak ilyen bejáratott helyek. Amikor hol volt? Ja, hát a Zsülci mesélte, nem te mesélted?
2: Zsül nem volt ilyen helyen.
0: Kisoroszival valahol volt valami sziget, ahol lehetett tudni, hogy ott nem mész beljebb, mert hogy ott vannak ilyen.
6: De az naturista.
0: Az naturista.
2: Naturista orgia? Tehát napközben nyugdíj és még este orgiáztak? Tényleg? Én nem tudom, mi kell ahhoz, hogy elkeveredjél egy ilyen várat. Azért ez nagyon kalandvágyónak kell lenni, nem? Csetletek, hogy... botlotok ott a bozótba, mentek.
3: Pont ez a kihívás az. Benne, érted? Elcsetlesz, botlasz odáig, és utána egyszer csak beleesel egy
2: milyen tudom, és más, hogy csúbál szemed. Képzeld el ennek a várnak az aját. Egy ilyen bozótos, egy égő tüzet. Igen. És ott a
3: kicsit bejjebb mész az erdőbe, akkor szaros WC papír van.
2: Szaros WC papír, három darab lerakott bőrszandálon esel be keresztül az orgiába.

0: Még az azt látod, hogy Tibi, a kamionsofőr, hátrafordított bézósággal egy kertészgatyába applikálja ki a várból a falat, hogy majd bográcsozzon, miközben az asszonykáját ketten tömik átul a várfalak. Hát az, na milyen orgi lehet ez, na? Nem?
1: Nem nagy.
0: Szóval azért gondold el, milyen híre lehet annak. Ott hárma még már szedik szét a várat, hogy tűzrakóját építsenek.
2: De azt kizárjuk annak a lehetőségét, hogy itt egy megbeszélt egy társaság jött össze azért, hogy itt elmenjen és
0: megpecsteljen. Nem, valószínűleg ez volt. Tehát, hogy összejött egy társaság, vagy jelentkeztél rá, vagy együtt elmentek, brutál orgia, szétkapták a várat.
2: Egy nyár grillparti után egy kicsit megvilágosodtak, és azt mondták, menjünk fel a várhoz.
0: És mi van, ha egy sima grillpartinak indul, csak valaki balra nézett, és két sír után azt mondta, hogy nincs kedvetek? És egy ilyen teljesen szolíd, hagyományőrző, erdőt járó...
2: Almazenekar szülinapom.
0: Kedves kis szülinapozó 30 fős társaság valamiért ott begerjedt, és őként teljesen, ők hétvégén össze...
2: Hát a csillagos ég, a friss levegő...
0: Kék túráznak egyébként soha nem volt semmi, mindig csak kirándulnak, de most valamiért egyszer csak oda csapták, és azt mondták, ha itt vagyunk, akkor hadd szóljon. És hát csináltak egy orbitális orgiát.
2: Valaki vitt magával egy plédet, egy pokrócot, volt valakinél egy üveg bor, egy kis hálózsák.
0: Még mindig kevés volt, elég mindig sovánka.
2: Hát nem sokánka.
0: Még valahogy még igen, kicsit belefekszel a bogácsba, arrébb menned, két bodobács mászik rajta, pici csípnek a szúnyagok, már van benned két kullancs. Júj, de megjön az ember kedve. Júj, de nagyon van kedved, igen. Na jó, vagy gyerekek, jövünk mindjárt. Azért vacilálok Máré vagy Babót, nagy kérdés. Igen, amúgy rendezek ilyen bulit, csak mondom, mármint írt egy hallgató.
2: Ő már rendezi?
1: Szex buli.
0: Igen, amúgy rendezi ilyen bulit, Sándor írta, igen. Na, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 2 percen pontosan 9:30. Ha van még közlekedésetek, azt dobjátok el nekünk. Jó, nézem itt a legfrissebbeket, de nyugalom, békesség. Egyelőre semmi komoly. Jó, ha láttok valamit, küldjétek, mi pedig itt vagyunk mindjárt, rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelő műhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
5: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
6: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
5: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
6: Tökéletes!
5: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
11: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb utcakaszon kezdődik munka Egerben. 28-33 fok várható. Jó reggelt kívánok, a Rádió 1 híreit Hóta Magyar Zsinától hallják. Folytatódik a 25-ös főút egri szakaszának felújítása. Az első ütem már a befejezéséhez közeledik, miközben a nyári szünet kezdetével elindult a beruházás második üteme is. A munka a Sertekapu és a Dr. Nagy János utca közötti szakaszon zajlik majd, ahol jelenleg a szegélyek bontása és újjáépítése történik, írja az Egri Ügyek. A következő hetekben több helyszínen várhatók látványos munkafázisok, amelyek ideiglenes forgalomkorlátozásokkal és a közösségi közlekedés változásaival is járnak majd. A tervek szerint ma újabb munkaterületet nyitnak az Árpád úton, a Szvorinyi és a Deák Ferenc utca között. A forgalom technikai elemek kiépítését követően megkezdik a burkolat morását és a szegélyek bontását. 57 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bonbon együttes énekese és dalszerzője. A szomorú hírt a család és a zenekar közös közleményben jelentette be vasárnap. Szolnoki Péter tavaly novemberben még örömteli hírről számolt be közösségi oldalán, amikor átvehette a Heves vármegyei Prima díjat a magyar zeneművészet kategóriában, amellyel 35 éves pályafutását ismerték el. Akkor meghatott sorokban mondott köszönetet mindazoknak, akik támogatták pályáját és külön kiemelte Heves vármegyét és Egert is, írja megemlékezésében a Heol. Cheerleader gála lesz Egerben. Az Eszterházy Károly sportcsarnok ad otthont pénteken délután 16:30 az immár hagyományosan megrendezendő Eszterházy Cheer nyári tábor fináléjának. A tábor végén a kicsik és nagyok látványos bemutatóval kedveskednek majd az érdeklődőknek. Helikopteres ellenőrzést tartottak a rendőrök a Tiszató felett, erről Soltész Bálint, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője, a készenléti rendőrség helikopteréből jelentkezve számolt be a hétvégén. A szombati akcióhoz a készenléti rendőrség helikoptere is csatlakozott, így a térség biztonságát nem csak a szárazföldről és a vízről, hanem a levegőből is ellenőrizték. A rendőrség célja, hogy az itt élők és a tóhoz érkező nyaralók biztonságos körülmények között tölthessék idejüket. Általában napos, gomoly felhős idő várható, de délután az ország keleti felén időszakosan jobban összeállhatnak a gomolyok. Legfeljebb néhol, főleg térségünkben fordulhat elő záporeső, az északi szél sokfelé megélénkül, amit néhol erős löpések is kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között várható, viszont az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk, megbeszéltük a Ryanair gépen történteket, felhívtuk Pető Gyurit, a mi pilótánkat. Ugye itt, hát azért ez elég érdekes, ugye berobbant felszállás közben egy Ryanair gép ablaka, beszippantott egy utast, a nyomásváltozás, a félteste már kint volt az ablakon, és hát próbáltuk kitalálni, hogy akkor azért ilyenkor mi a fene van, mi történik, hogy történik, nyilván függ a magasságtól, meg a gépsebességétől, és felhívtuk Gyurit, hogy meséljen nekünk, hogy mit tud ilyenkor csinálni. A légiutas kísérő, az utas, a pilóta, és van-e örökérvényű Ryanair bérlet.
1: Vagy legalább nagyobb láptér.
0: Vagy nagyobb láptér.
1: Egy dupla csomag.
0: Vagy egy priority a következő utazás, hogy miután kint lógtál az ablakon, úgyhogy a többi utas próbált visszahúzni, teljesen szürreális.
2: Életed selfie lett volna.
0: Az biztos, ha van a kezedben egy telefon, az tud, igen. És egy orosz nő bosszúját is megbeszéltük, miszerint ő lereszelte a saját fogait azért, hogy bosszút álljon a férjén. Ugye élesre reszelte a fogait, és leharapta a férfi nemi szervét, mert hogy elkapott egy SMS-ezést. Ehhez azért elég elvetemültnek kell lenni.
2: Don't try this at home. 5 évre ítélték a nőt.
0: Igen.
2: És a férfinek az otthon sem működik.
1: A plusz, hogy a fogorvosi kezelés, mire rendbe teszik a fogakat.
0: Igen. De a börtönben nem szórakozik vele senki.
1: Az igaz.
0: Megbeszéltük, hogy mi történhetett pontosan.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Itt arról van szó, és ez a legnagyobb probléma, hogy a hajtómű meghibásodott, és ugye a hajtóműnek két komolyabb kategória van meghibásodásban, a lokalizált meg a nem lokalizált. Ez magyar nyelven annyit jelent, hogy a lokalizált meghibásodás az, amikor a alkatrészek, amik mondjuk ott eltörnek és elkezdenek röpködni a hajtóművön belül, nem törik át a külső burkolatot, tehát kvázi a hajtómű magában tartja a darabokat. És ugye van a nem lokalizált, amikor a darabok, amik letörnek, azok kiszakítják a hajtóműnek a külső burkolatát. Itt egyébként ez történt, és egy ilyen kiszakadó rész elszalálta az ablakot. Most ez azért az könnyen átlátható, hogy ott olyan sebességgel pörög az a hajtómű, hogy a legkisebb alkatrész, ami mondjuk abból kiszakad, és olyan erejű, hogy még át is töri a hajtóműnek a burkolatát, az, hogyha eltalálja a repülőgépet, az nagyon súlyos lehet, sőt ennél sokkal súlyosabb is.
2: Hogy kell elképzelni egy ilyet? Tehát, hogy kitörik az ablak? Mi történik utána bent az utastérben? Mit éreznek hát az utasok?
4: Ez 16 ezer láb magason volt, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag fél úton volt a repülőgép az utazó magasságig. 16 ezer láb magason az ilyen légnyomás szempontjából nem egy olyan kritikus dolog, mint hogyha ez utazó magasságon történt volna, az sokkal durvább lett volna. Itt összesen annyi történhetett, hogy pukkanhatott az embereknek a füle, de itt azt gondolom, hogy itt a pánika sokkal nagyobb volt, mint maga a valós veszély. Mondom, egyrészt az, mert nem lehet, tehát nem tud kiférni magán azon az ablakkereten egy utast, át nem fér rajta soha. Másrészt meg 16 ezer lábon még egyébként oxigén sem kell ahhoz, hogy az ember életbe maradjon. Tehát ilyen szempontból ez nem volt kockázatos. Az nyilván sokkal nagyobb kockázat, hogyha hajtóműből mondjuk egy darab nem az ablakot találja el, hanem mondjuk átüti a repülőgépnek a sárkány szerkezetét, tehát magát a repülőgép testet, és mondjuk még el is talál egy utas. Tehát ez sokkal csúnyábban végződhetett volna, mint ahogy ez a történet úgy tűnik, hogy végződött.
2: Hát sőt, állítólag volt egy olyan baleset, ami jóval magasabban történt, és ott ki is repült egyszer egy utas. Nem a Ryanair gépéből, hanem egy korábbi balesetben volt egy ilyen, ahol ott ki is szippantotta.
4: Hát ugye, ha egy repülőgép utazó magasságon él át valami fajta strukturális törést, tehát hogy maga a repülőgép szerkezete megtörik, vagy kitörik belőle egy darab, ott nyilván olyan légnyomás különbség van, hogy az majdnem, hogy nem túlélhető, ha csak az ember nincs nagyon-nagyon bekötve az ülésbe, és nyilván az ülés ott is marad, és azonnal kell oxigénmaszt. Tehát, hogy utazó magasságon, hogyha elmegy a kabinnyomás, és mondjuk megszűnik ugye a külső-belső nyomás közötti különbség, akkor gyakorlatilag az embernek van kb. egy 4 és 6 másodperc közötti ideje körülbelül arra, hogy az oxigén maszkot magára húzza. Tehát, hogy ha azon túl, ott már nem nagyon lehet túlélni.
0: Itt azt kérdezi valaki, azért egy cigit csak el lehet szívni, ha már a füstöt kiviszi a levegő, nem?
4: Persze, ki is tud menni a WC-re elintézni egy hosszú dolgot.
0: Ott persze. Az emberem foglalkoznak, hát ott közben a csávót rángatják vissza.
2: Az, hogy egy ilyen hajtóműből kitörhet egy ilyen lapát darabka, az azért van, mert nem ellenőrzik jól a dolgokat, vagy valami belerepült, vagy tehát hogy az Istenbe sérülhet meg így egy hajtómű?
4: simán lehet anyagfáradtság is. Tehát ugye ezeket a hajtóműveket, ezeket időszakosan átvizsgálják, van, amikor például boroszkóppal vizsgálják át, tehát ilyen pici kamerát betolnak olyan részekre, ahol nyilván emberi szem nem lát be. Tehát van egy nagyon szigorú szabályrendszer, hogy ezeket a hajtóműveket meg kell vizsgálni, ez órához van kötve, repült órához, vagyis a hajtómű üzemidejéhez pontosabban ebben az esetben. De nyilvánvaló, ettől függetlenül előfordulhat egy ilyen, de hát azért így a szakirodalmon, így kicsit így átnézve, azért hál' Istennek ez marha ritkán történik meg.
0: Lereszelte a fogait, egy év után se gyógyították meg még a férjét, mert a felesége leharapta.
5: Jaj, ez nekem fáj.
0: Leharapta! Féltékenység miatt alakult ki. A nő hosszú napokon keresztül készült a bosszúra. A férfi a fájdalom okozta sok miatt elvesztette az eszméletét. A mentőket a nő hívta ki. Egy orosz urológus számolt be a közösségi oldalon. A sérült szervet sóoldatba helyezték, majd sebészeti úton visszavarták.
1: Valahogy nem érzem, hogy ugyanolyan lenne, mint előtte.
0: Egy év után sem működik ugyanúgy, mondta az urológus. Csupán féltékenység miatt a kihallgatás során a mackóanő beismerte, hogy reszelővel csiszolta le a saját fogait a támadás előtt. 5 évnyi börtönbüntetés vár rá. Hogy azért leakalapta.
1: Az komoly. Komoly a kitalálása. Enyhítő körülményenek tudnám be a reszelést egyébként, ugyanis ugye így nem roncsolódik annyira a szövet. Tehát ha éles szerszámot használsz, itt a fogadat, akkor nem roncsol annyira, tehát könnyebb visszavarni.
0: Van a nőben tűz, nem?
1: Ja, meg
0: van benne lelkes, van benne
1: szerintem figyeljetek, tehát nem csinált magának vámpírfogakat, hanem csak kicsit meghúzkodt a lapjával, hogy legyen éle.
0: Ah, tehát egy nem teljesen háromszögre reszelt
1: nem
0: őket,
1: hanem... reszelte, mert az egyértelműen észre is veszett, tehát ott rád mosolyog az asszony, és csak ilyen csókok vannak, az annyira nem. Nem jó, valószínűleg csak kicsit regreszelte az élét, hogy vigyen rendesen, harapja a szerszámot.
0: Őt kíváncsenék utána a folytatása azért. Tehát, hogy oké, hogy egy év a paság nem működik, de hogy amikor újra találkoztok. Amikor a nőből is kimegy, amikor a nőből is kimegy a düh, amikor a pasi is tudod vissza.
1: Most 5 év után fognak találkozni, mert ugye az asszony annyira börtönbe megy.
0: Elvehetőleg
1: börtönbe. Nem nagyon látogatod.
0: Nagyon kemény, igen. A börtönben tuti nem merik majd zekálni őt. Igen. Nekem évelején volt egy nagyon hosszú szükséges fogászati beavatkozásom, csak a csiszolás volt 3 óra érzéstelenítővel. Anélkül pokolia van fáj, szóval nem értem ezt a nőt. Aha, tehát akkor ez nem az van, hogyha ideghez ér, akkor valószínűleg maga a csont az közvetíti a fájdalmat az idegbe, és az a rezgés az bemegy az idegig.
5: Hát egy kis lidokain spray.
0: Aztán minden segít neki.
5: Na most keressük azokat a hallgatókat, igen, akik igen. Már gondolkodtak rajta.
0: Igen. Béla, megnézem az SMS-eidet, ma megcsinálom, amit idáig elleneztem. Igen. Higgyétek el, ha valaki erre képes, ott nincs megbánás. Vállalta a következményeket. Igen, valószínűleg ez van.
5: Fattos.
0: Nekem egyszer csak becsípte a farmer cipzár. Csak becsípte. Higgyétek el, hogy brutális. Igen.
5: De nézd, egy gyors harapás, az egyébként valószínűleg olyan sok, hogy ugye azonnal adrenalin, meg a vérveszteségtől viszonylag hamar elájulsz, tehát, hogy ez egy
0: szerintem, ahogy jön a harapás, abban a pillanatban elájulsz. Nekem csak egyszer ért hozzá fogszabályzó. Egy picit megkapargott azt színű valaki. Fogszabályzó, érted? És az is nagyon-nagyon megkapargott. Fejezzétek be a témát. Nem bírom. Mire visszakapcsolok más egyet. Gyerekek, ezek történnek. Hát ez oroszok, hát ők nem szórakoznak. Nem?
5: Ez létezik szerinted. Barátnőm női hormont adott a megcsalónak. Szépen női esetet, mire nagy nehezen rájöttek az orvosok.
0: És simán el tudom képzelni. Tehát volt egy palia.
5: Igen, félrelépett, és hónapokon, éveken keresztül mérgeztem mondjuk ösztrogénnal.
0: És folyamatosan kapta a női hormont. Női, ez kedvesen női esetet, mire rájöttek az orvosok. Filmből vette egyébként az ötletet. Ülök a vonaton, és nem értik, hogy miért vágok ilyen fájdalmas fejeket. Egyébként tényleg ez az a hír.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Na, egy nagyon jó kis ajándékunk van még a nap hallgatójának.
1: Hoppácska, Forma 1 gyerekek!
0: Bizonyám, Forma 1-ek pénteki belépő, tehát nem a teljes futamra, de pénteki belépőre.
5: Páros
0: egy a pénteki. Az milyen szabad edzés,
1: a
0: ugye?
1: A szabad edzés, igen. Mert figyelj, aki nem tud kimenni, mert sok neki drága, azért az is egy marha nagy élmény. Látod a pilotákat, látod a kocsikat, azért az már száguldó cirkuszos, a péntek is.
0: Igen. Hát ő nem akar.
5: Ő már magyarodó.
1: Nem, mi?
0: Ő már ki van magyarodó. Megmutatjuk azért, hogy mit nyert. Jó, ez a nyereménye.
6: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros pénteki belépő a 41. Magyar Nagydíjra a Főtaxi felajánlásából.
0: Hát azért ez jól hangzik. És az egész héten van, a kicsit ki kell pótolni, ha valaki a futamot is megnézi, de legalább péntekre tudunk adni akkor.
5: Soha nem voltam még Forma 1-em.
1: Na tessék, most sem ész, jó?
0: Hát nagyon ha szereted, jó. Akkor igen, nagyon kell szeretni szerintem, de nagyon izgalmas. Egyszer érdemes azért megnézni, nagy élmény. Ha látod őket, hallod őket, attól függ, hogy hol ülsz.
1: Hogy most nagy hangja nincs az autóknak.
5: De... most visszatáplálásuk.
0: Annyira nem, de hogy mindenképpen nagy élmény. Jól van, gyerekek, akkor legyetek résen, aki menne futamra az egész héten, ez a nyereményünk, úgyhogy fogunk még adni. Jó?
1: Aludj jól, Juli.
5: Köszönöm.
1: Nagyon szívesen a módszert.
0: Nagyon. Csótányos éjszakát. Próbáld ki akkor a japán csodamódszert, amit a Feri mondott.
1: Csótányozzál egyet, jó? És akkor holnap beszámolsz róla, hogy sikerült.
5: Holnap Eszter.
0: Holnap most Eszterrel igen. Vagytok párban, vagy
1: akkor
0: holnap Eszterrel.
1: Akkor két napot tudsz csótányozni.
5: Jó, csótányozok nagyokat.
0: Csótányozzál, jövünk. Puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra, sziasztok, ciao.
3: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Budapesten, a Vodiui Rádió egy Jack Daniel Stage, egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
4: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: És a döntő pillanat.
6: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea. Gól!
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
9: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utasbiztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Július 18. szombat, Szilvásvárad, Bagosi Brothers koncert a Lovas Központban.
13: Nézd az érzés, más, ugye te is akarod.
12: Előtte napközben családi programok, utána afterparty hajnali. Támogatók az Agria Drink és a Baik Magyarország. Július 18. Bagosi Brothers a Szilvásváradi Lovas Központban. Jegyek már kaphatók a Tixán és a helyszínen.
14: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja a pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
15: Még mindig parkolót keresel a belvárosban? A Pipacs étterem csak 10 perc autóval. Szaftos steak, brutális burgerek, házi kenyér. Nagy Attila séfünk személyes jelenlétével. Pipacs étterem, Almár.
16: Készlet kisöprés a Protein Plázában, étrend kiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
15: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
17: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
15: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
17: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
15: Te megnézed?
17: Hát...
15: Legalább szép lett?
17: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
15: Csukott szemmel.
17: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
12: Nem jöttek. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac.radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/radio1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: hétig.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Visszatértem a szabadságról. Király Tamásnak pedig nagyon köszönöm az elmúlt hétben, hogy helytált. Micsoda helytállás volt, hallottam, király volt a műsor. Aki nyaral, annak jó pihenést, aki dolgozik, annak jó munkát. Tegyük együtt!
1: Hey,

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

0: Rádió egy ilyen csak igazi mai sláger megy, aki nyaral, aki pihen, az ország nyugati részén tudja élvezni jobban a napsütés, mert hogy keleten több a felhő, 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója, a szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen, és intézzük ezen a héten is a programokat, az élményeket, az emlékeket, ma délelőtt is lehet majd játszani Campus Fesztivál páros napi jegyekért.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

A rádió egyen csak igazi mai sláger megy, együtt nyaralnak sokan ezekkel a zenékkel. Tomi Balaton lelléről jelentkezett be, reggel meg volt egy gyors csobbanás, amúgy Balaton áttekerés indul a családdal. Tomikám, ehhez sok energiát kívánok, segíteni fogok a zeneimmel, megígérem. De itt van Kinga is, ő Horvátországban hallgat minket folyamatosan, imádta a mixeket tegnap este naplementét nézve, és most is velünk pihen. Hát hadd irigykedjünk, drága rádió egyesek, mi akik dolgozunk ki, hol lazul az igazi mai slágerekkel. A forradalmunk SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.

0: nagy foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Ma nem lesz mérkőzés a futballvilágbajnokságon, az elődöntők előtti szünetnap van. Holnap 21 órakor lép pályára Franciaország és Spanyolország, úgyhogy igazi európai szuperrangadóval veszi majd kezdetét az elődöntős szakasz. A torna eddigi legmeggyőzőbb formáját mutatta Franciaország, Spanyolország viszont az Európa-bajnoki címvédő. Gigászi csata lesz a dallasi stadionban, a jegyekért valóságos háború dúlt a fekete piacon. Mindkét együttes magabiztosan veretlenül a csoportja első helyéről abszolválta a csoportkört. A franciák ráadásul úgy érkeztek a legjobb négy közé, hogy a kieséses szakaszban még gólt sem kaptak.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Héttől hétig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Titara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
4: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
5: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
7: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
6: Ezt azonnal le kell foglalni.
7: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
6: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
8: Hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
9: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
11: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
13: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
12: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
13: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
14: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Fedezze fel 60-ban az új Hyundai Tucson-t, amely tökéletes társ az utazáshoz. A tágas belső tér és a modern technológia garantálja a kényelmet minden utazás során. Az új Hyundai Tucson azonnal készletről már 9.499.000 forinttól 5 év kilométer korlátozás nélküli garanciával az öné lehet. Hyundai 60 márka kereskedés, a családbarát autók otthona. www.premiumautoház.hu.
16: Élményfalu Sarud? Ugorjatok be hozzánk! A Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
17: Védje ingatlanát, üzletét, otthonát riasztóval, távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal, az ExCobra monitoringgal. További információ és ajánlatkérés az 564 100-as számon, vagy a facebook.com/ExCobra Monitoring oldalon.
18: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
19: Nézzük meg a pizzákat!
18: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
19: Intézem, a vacsora megrendelve.
18: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
20: Csak egy tánc volt. Július 26-án Széchy Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egri vár varázslatos falai között.
21: Szereted-e még, ha csillagos az ég?
20: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásában. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás lágerek az Egri Szabadtéri Várszínház színpadán. Széchy Pál legszebb dalai július 26-án Egerben.
22: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
23: Jól. Tiéd?
2: Enyém is.
3: Hirdeted?
2: Hirdetem.
3: Én is.
2: Rádió 1.
3: Igen, te is.
2: Én is a Rádió 1-en.
3: Akkor jó.
2: Akkor együnk egy fagyit.
22: Fagyiszt te is. A reklámot pedig bízd a Rádió 1 profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába. reklam@radio1eger.hu vagy 4-10-4-50.
23: Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió 1-jel. Majd hallgassa az igazi

0: 93 rádió egyen. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a rádió egyen. A rádió egyen.
1: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/Rádió1-eget.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!

0: Rádió 1, nagy klasszikusok is, az igazi mai slágerek között, mint ez. Nyár van, napsütés, nyugatabbra legalábbis, keleten sok a felhő, ma 30 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ismét együtt bulizhatunk, mi Rádió 1-esek, július 22-26 Campus Fesztivál Debrecenben, Rádió 1 stage-el, a lemezlovasainkkal és a legbulisabb igazi mai slágerekkel, meg persze egy csomó vidám, boldog Rádió 1 hallgatóval, mert hogy aki mostantól felhív 10-ként a forrodróton a 20-as 311-111-en, páros belépőjegyet nyer a Rádió 1 szlogenjével.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Rádió Esztégen, a Lemezgátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Megi, Wilco.

0: egész nap a Rádió Egyet. Figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és jön egy újabb fesztivál, Rádió 1-es DJ-kkel, Rádió 1 stage-el, páros napi jegyet adok valakinek a Campus Fesztiválra Debrecenbe. Halló!
1: Szia, Beni vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Benikém, szia, honnan hívtál?
1: Bátonyból, Bátony terenje.
0: És autóból, ahogy hallom.
1: Így van, igen. Közben vagyok.
0: Na hát figyelj, munka közben. Megnyerheted a páros belépődet, mert 10. lettél.
1: Ó, köszönöm szépen. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: De jó vagy.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Ó, nagyon szépen köszönöm, örülök neki.
0: Kivel érkezel, kit viszel magaddal?
1: Vagy öcsémmel, vagy barátommal, majd valakivel.
0: Jól van.
1: De biztos meg lesz a helye.
0: Ebben biztos vagyok. Egy jó Campus Fesztiválra mindenki vevő lesz, pláne, hogy mi is ott leszünk, és a rádió egy összes DJ-ével bulizhattok majd. Találkozunk akkor, hölgyeim és uraim, remélem mindenkivel, mert hogy a játék a délután folyamán folytatódik az igazi mai slágerek között.

0: csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

0: Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy, és jó hangulatban indítjuk majd a délutánt is. Már délben is kedvenc zenéink szólnak majd. Kevés beszéddel, sok zenével indítjuk a déli mixet ezzel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Titara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
9: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: Előkelő helyen az EGRI Egyetem a fenntarthatósági rangsorban. 28-33 fokon tetőzik ma a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, a híreket Hóca Magyar Zsinától hallják. Két kategóriában is a világ legjobb 300 intézménye között szerepel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Times Higher Education fenntarthatósági rangsorában. Az EGRI Felsőoktatási Intézmény tájékoztatása szerint a rangsor azt vizsgálja, hogy az egyetemek milyen módon járulnak hozzá az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz, az intézmények fenntarthatósághoz, társadalmi felelősségvállaláshoz, oktatáshoz, kutatáshoz és intézményi működéshez kapcsolódó teljesítményét értékelik. Nagy szükség van a véradók segítségére. A biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt Egerben is véradásra buzdít mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. A héten is fokozott NAV ellenőrzés várható. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai július 14-e és 17-e között elsősorban az idegenforgalmi szempontból frekventált Bogács településen ellenőrzik a kereskedőket, a revizorok a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint a jövedéki szabályok betartását vizsgálják. Általában napos, gomoly felhős idő várható, de délután az ország keleti felén időszakosan jobban összeállhatnak a gomolyok. Legfeljebb néhol az északkeleti tájakon, tehát térségünkben fordulhat elő záporeső. Az északias szél sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések is kísérhetnek. Általában 28 és 33 fok közé emelkedik ma a hőmérő higanyszála. Ezek voltak a legfrissebb hírek itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mik

Szabi Krón Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Eger, szeretettel köszöntök mindenkit. Hétfő van, és július 13-a. Hova tűnt a hétvége? Én ezt kérdezném. Annyira gyorsan elrepült, hogy szinte egy szempillantás volt. Nagyon jó idő volt, nagyon sok program volt, úgyhogy remélem, hogy azért a pihenésre, kigapcsolódásra is jutott idő. Már csak azért is, mert most ugye megint csak dolgoznunk kell méghozzá 5 napot. Na de, az biztos, hogy ma is el leszünk látva jó zenékkel és sok-sok helyi információval, hiszen a mikrofonnál délután 2-ig Ferenc Norbert, úgyhogy dolgozgassunk együtt, meg hallgassuk hozzá akkor a munka mellé a jó zenéket. Érkezik hozzánk Eva Max, a Daily Mix-ben szól a Sweet But Psycho. Oh,

hogy Ronnie Wade csoki igazi mai sláger, mely Taylor Swift pedig nem nyugszik, váratlanul a napokban újabb dallal rukkolt elő a legújabb albumáról. Az Opalite a dal bejelentése után néhány órán belül először a Spotify Premium és az Apple Music szolgáltatásokon jelent meg, aztán a YouTube-ra is felkerült. A türelmetlen rajongók az énekesnő hivatalos weboldalán követhették a visszaszámlálást, és hát nagyon érdekelte nem csak a rajongókat egyébként, hanem a kritikusokat is a Taylor Swift legújabb slágere, ami szerintem beváltotta a hozzáfűzött reményeket, úgyhogy hallgatjuk az újdonságot itt a Rádió 1-en. Taylor Swift és az Opalite érkezik. I had a

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Szabi Krom Rádió, egy Csaki Kazimó is Sláger megy, azt pedig mondanom sem kell, hogy várom a közlekedési infókat, mert gyakran kapok ilyeneket, mondjuk nem tudom, hogy kinek köszönhetem. Sziasztok, a 25-ösön trafi, óvatosan, nagyon szépen köszönöm az információt, tehát sebességmérés van Eger és Kerecsen között a 25-ös számú főúton, vezessenek arrafelé is óvatosan, és a városban pedig kerülgessék a kátyúkat, vagy próbáljuk túlélni az útépítéseket, ugyanaz a helyzet, mint ami a múlt héten is volt. Lassabb haladásra kell készülni a Vörösmarty Mihály utcánál, illetve a második Rákóczi-Ferenc utcánál is, és még nagyon sok más helyen is, de itt látok egyébként jelenleg olyan dugót, ami azért pár percre lassíthatja az autósokat. A folytatásban pedig minden úton lévőnek hozom Ed Sheeran slágerét, érkezik a Camera.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi

Szavik Ron Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon nem lehet megunni azt a dalt, ami a folytatásban következik. Méghozzá Bibi Rexáról van szó, aki a New Religion-nel letarolta a slágerlistákat. A Faithless dal feldolgozása az egyik legkedveltebb sláger, amit nálunk a Rádió 1-en is rendszeresen hallható, és ostromolja a Rádió 1 top 50-es slágerlistánkat is. Az amerikai dance rádiók és a Billboard Dance Airplay listák élén is szerepelt már a sláger, nálunk pedig jön az újdonság. Érkezik Bibi Rexa és a New Religion. Deep in the-

Szalik Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Az biztos, hogy a héten nem fogunk fázni, a másik jó hír pedig az, hogy elkerül minket az a hőkupola, ami megint csak meghatározza Nyugat-Európa időjárását, és 40 fok körüli maximumokat mérhetünk ott, na de inkább az érdekel bennünket, hogy itt Egerben mi várható a folytatásban. A mai napra sok esőt nem jósolnak, holnaptól viszont lehet elszórtan csapadék, átlépjük a bűvös 30 fokot, holnap még a szél is feltámadhat, szerdától viszont megnyugszik majd, holnap után 30 fokot, aztán csütörtökön, pénteken már 31 fokot is mérhetünk, és a hét második fele csapadékosabbnak ígérkezik, elszórva lehetnek majd záporok, zivatarok. Jókat lehet még éjjelente szellőztetni, 14-16 fokig csökken a hőmérséklet, és gyakorlatilag egész hétre. Ezt látom most, hogy én 30-33 fok közötti maximumokra kell majd készülnünk, úgyhogy egyelőre ne tegyük messzire a lenge nyári ruhákat, lehet, hogy a hét második felében meg egy esőkabát esernyő is jól jön majd. A folytatásban James Hype érkezik a Ferrari-val.

0: Szalik a Rádió, egy Csaki Gazimai sláger megy. A legfrissebb hírek következnek a folytatásban, a hír összefoglaló után pedig a következő órát is együtt töltjük itt a 101.3-on, úgyhogy azt garantálom, hogy nagyon jó pörgős slágerek jönnek, ami kell is, hogy elviseljük a hét egyik legnehezebb munkanapját, és már fejben azon gondolkodunk, hogy mivel ütjük majd el a szabadidő édes óráit, hogy egy programajánlattal is készültem. Ray Dalton is hangol már. Can't hold back, my heart is beating strong. You make it easy when the night's long. A Blood Running-nal érkezik hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csak egy tánc volt. Július 26-án Széchy Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egri vár varázslatos falai között.
4: Szereted-e még, ha csillagos az ég?
3: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásába. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás slágerek az Egri szabadtéri várszínház színpadán. Széchy Pál legszebb dalai július 26-án Egerben.
5: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szálláshelyel és állatbarát programokkal. Ahol a Tiszató válogatott ízei várnak. Egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
6: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
7: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
6: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
7: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
6: Te megnézed?
7: Hát...
6: Legalább szép lett?
7: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
6: Csukott szemmel.
7: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
8: Nem jöttek. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac.radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Vince Béla tett fogadalmat az Egri bor ünnepén. Napos, gumolyos idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Kóca Magyar Zsinától hallják. Az Egri bor ünnepének egyik leglátványosabb és legünnepélyesebb eseménye évről évre a bor lovagavatás. A ceremónia nem csupán látványos, hagyományőrző program, hanem a jelképes pillanata annak is, amikor új tagok tesznek fogadalmat az Egri borvidék értékeinek megőrzése és népszerűsítése érdekében. A csütörtökön kezdődött Egri bor ünnepe utolsó napján szombaton egy új taggal is bővült az Egri borlovagrend. Ezúttal Vince Béla borász tette le friss fogadalmát, az egybegyűltek előtt számol be a Heol. Folytatódik a 25-ös főút Egri szakaszának felújítása. Az első ütem már a befejezéséhez közeledik, miközben a nyári szünet kezdetével elindult a beruházás második üteme is. A munka a Sertekapu és a Dr. Nagy János utca közötti szakaszon zajlik majd, ahol jelenleg a szegélyek bontása és újjáépítése történik. Atta hírül az Egri ügyek. A következő hetekben több helyszínen várhatók látványos munkafázisok, amelyek ideiglenes forgalomkorlátozásokkal és a közösségi közlekedés változásaival is járnak. A tervek szerint mától újabb munkaterületet nyitnak az Árpád úton, a Szórényi és a Deák Ferenc utca között. A forgalom technikai elemek kiépítését követően megkezdik a burkolat marását és a szegélyek bontását. Jelentős fejlesztéssel gazdagodott Egerbakta. Egy új 9 személyes falu gondmunki busz állt szolgálatba a Magyar Falu Program támogatásával. A jármű a településen élők mindennapjait könnyíti meg, különösen az idősek, a mozgásukban korlátozottak és a segítségre szorulók számára, írja a Heol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1 indul Magyarország

Szalik Romládi, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Eger, virál napot kívánok mindenkinek, és lendületes hétkezdést. Hétfő van, nem szeretjük ezt a napot, de azért látjuk már a végét. Itt vagyok még ebben az órában a mikrofonnál. Programajánlatokat is hozok, és nagyon jó zenék is jönnek majd. Enrique Iglesias, Lady Gaga, az Imagine Dragons és Tiesto biztosan érkezik majd. A folytatásban pedig a Shaus pörgős party himnusza, a La

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Szalik Rádió, egy Csak igazi mai sláger megy. Három közelgő programajánlatom van. Egy kiállítás nyílik majd hamarosan, azaz pontosan holnap, délután 3 órától, a Bródy Sándor könyvtárban Art Saved My Life címmel. És borséta is lesz az Egri Várban, a Szolomi birtok, családi birtokkal ismerkedhetnek majd. Ez már egy picit távolabbi csütörtöki program, 7:30 kezdődik majd. A Hotel Platánban pedig gyertyafényes jógaóra és csillagles lesz majd, szintén ezen a napon csütörtökön, de már este 8 órától. Nagyon jó szórakozást kívánok a programokhoz, a folytatásban pedig a One Republic slágeréhez. Itt az egyik nagy kedvenc tőlük, a Love Runs Out.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

Szabjon Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Na, egy jó, egy fontos közlekedési információ, amiről az jutott eszembe, hogy néha olyan ez a város, mintha állandóan vakondok turnának, mindig turnak valamit, mindig útfelbontások vannak, és az általában akadályozza is a közlekedőket. Szerdáig a Csiky Sándor utca 3 szám előtt lesz majd félpályás útlezárás, csapadék víz csatorna bekötés miatt, úgyhogy errefelé is türelmesen közlekedjenek majd az autósok, és senkit ne érjen meglepetésként. A folytatásban Lady Gaga slágerével megyünk tovább. Itt a

0: Szállítson Rádió, egy csoki gazi mai sláger megy. Itt a vége már, a további nagyon szép napot kívánok mindenkinek. A folytatásban Györki Attilának adom át a mikrofont, úgyhogy a jó hangulat, meg a jó zenék a folytatásban is garantált. Velem pedig majd holnap találkozhatnak újra, az már egy nappal jobb lesz, mint a mai, hiszen kedd jön. A folytatásban pedig egy igazi mai slágerrel kívánok még kitartást az előttünk álló néhány munkás órára. David Guetta és Sia közös érkezik, itt a Titanium, Hello Eger!
1: 101.3 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
4: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
5: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
4: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
6: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
9: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
8: Neked Sedacur Forte kell.
9: Sedacur Forte?
8: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
11: Lemaradtál a tavaszi kertépítésről? Ne aggódj! A Global Plant Garden konténeres növényei egész évben ültethetők, így azokkal bármikor szépítheted a kerted. Széles választékkal várunk kertészeti központunkban, Kálban, az M3-as autópálya mellett. Vagy látogass el weboldalunkra még ma! globalplantgarden.hu.
12: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670-70-87-869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
13: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk! A Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
14: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
15: Nézzük meg a pizzákat!
14: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
15: Intézem, a vacsora megrendelve.
14: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
16: Szia, Kati! Hogy megy a szépségszalonod? Megnyitottál már?
17: Ne is mondd, Zsuzsikám, szörnyen. Még te sem tudod, hogy nyitva vagyunk, pedig felraktam a Facebookra.
16: Tényleg? Nem láttam. Pedig én sokat görgetem a hírfolyamot.
17: Neked meg hogy megy az étterem?
16: Szuperül! Egyre többen jönnek. Nagyon jól sikerült a Rádió 1-es reklámunk.
17: De jó, örülök neked. Kár, hogy én nem értek ehhez.
16: Én sem. Mindent megcsináltak helyettem. Megírták a szöveget, elkészítették a reklámot, még arra is tettek javaslatot, hogy mikor szóljon a rádióban. Képzeld, még reggelente Balázsék műsorában is sokan hallják.
17: Igen, nagyon szuper lett a reklámod. Én is gyakran hallom, amikor viszem a gyerekeket iskolába.
18: Zsuzsi okosan költötte el a pénzét. Legyél te is olyan, mint Zsuzsi. Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
7: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0623-111-111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most! Rádió 1! Indul

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Holnap 21 órakor jön a következő mérkőzés a futballvilágbajnokságon. Franciaország, Spanyolország mérkőzés lesz. Úgy érkeztek ugye a franciák a legjobb négy közé, hogy a kieséses szakaszban még gólt sem kaptak. A spanyolok útja viszont rögösebb volt. Ők a nyolcad döntőben Portugáliát, a negyed döntőben pedig a belgákat győzték le. A tavalyi nemzetek ligája elődöntő után újra a borsot szeretnének törni a franciák orra alá. A fogadóirodák és a szakértők elképesztően szoros mérkőzést jósolnak, de a statisztikai elemzések hajszállal a franciákat tartják esélyesebbnek. A kérdés holnap este tehát az lesz, hogy ki jut be elsőként a MetLife stadionban megrendezésre kerülő foci VB döntőre.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
0: Campus Fesztivál. Július 22-26. A debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Rádió Station. Hollemez játóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, A World is Mine DJ, Regal

0: Rádió 1-et, figyelj a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Napos felhős időben is, sok a felhő az országban egyébként, úgyhogy aki éppen napsütésben autózik mondjuk, az más lista. Holnap is ez lesz, 30 fok felett mérünk majd, de északon, keleten, később nyugaton is kialakulhat zápor, zivatar.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hamarosan Purple Disco Machine-től játszok dalt, aki már a 2000-es évek elején diszkózott, csak akkor még nem nemzetközi színpadokon, hanem Kelet-Németországban, Dresdenben, klubokban, és akkor még rave zenét is játszott, és az ilyen partik igencsak formálták őt, mint előadót. A jelenlévők állítólag olyan katarzist éltek át a partikon, hogy szájról szájra terjedt a híre és a munkássága, a neve pedig titkos fegyver lett a buli szervezők körében. Ezt lehetett olvasni róla. Purple Disco Machine most a Hurts dalát dolgozta át. Wonderful Life, ezzel kezdem az órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Ne várj, használd az Urzinolt!
0: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak.
5: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Szia, Kati! Hogy megy a szépségszalonod? Megnyitottál már?
7: Ne is mondd, Zsuzsikám, szörnyen. Még te sem tudod, hogy nyitva vagyunk, pedig felraktam a Facebookra.
6: Tényleg? Nem láttam. Pedig én sokat görgetem a hírfolyamot.
7: Neked meg hogy megy az étterem?
6: Szuperül! Egyre többen jönnek. Nagyon jól sikerült a Rádió 1-es reklámunk.
7: De jó, örülök neked. Kár, hogy én nem értek ehhez.
6: Én sem. Mindent megcsináltak helyettem. Megírták a szöveget, elkészítették a reklámot, még arra is tettek javaslatot, hogy mikor szóljon a rádióban. Képzeld, még reggelente Balázsék műsorában is sokan hallják.
7: Igen, nagyon szuper lett a reklámod. Én is gyakran hallom, amikor viszem a gyerekeket iskolába.
8: Zsuzsi okosan költötte el a pénzét. Legyél te is olyan, mint Zsuzsi. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
9: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
10: facebook.com/Rádió1Eger.
0: Reklámot hallottak.
5: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Előkelő helyen az Egri Egyetem a fenntarthatósági rangsorban. 28-33 fokon tetőzik ma a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, a híreket Hóca Magyar Zsinától hallják. Két kategóriában is a világ legjobb 300 intézménye között szerepel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Times Higher Education fenntarthatósági rangsorában. Az EGRI Felsőoktatási Intézmény tájékoztatása szerint a rangsor azt vizsgálja, hogy az egyetemek milyen módon járulnak hozzá az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz, az intézmények fenntarthatósághoz, társadalmi felelősségvállaláshoz, oktatáshoz, kutatáshoz és intézményi működéshez kapcsolódó teljesítményét értékelik. Nagy szükség van a véradók segítségére. A biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt Egerben is véradásra buzdít mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. A héten is fokozott NAV ellenőrzés várható. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai július 14-e és 17-e között elsősorban az idegenforgalmi szempontból frekventált Bogács településen ellenőrzik a kereskedőket, a revizorok a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint a jövedéki szabályok betartását vizsgálják. Általában napos, gomoly felhős idő várható, de délután az ország keleti felén időszakosan jobban összeállhatnak a gomolyok. Legfeljebb néhol az északkeleti tájakon, tehát térségünkben fordulhat elő zápor eső. Az északias szél sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések is kísérhetnek. Általában 28 és 33 fok közé emelkedik ma a hőmérő higanyszála. Ezek voltak a legfrissebb hírek itt a Rádió 1-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
0: Rádió

rádió egy, csak igazi mai slágermegy. Én Györke Attila vagyok, és ebben az órában játékot indítok majd. Nyerő óra jön, mert valakit eljuttatok a Campus Fesztiválra. Szólni fogok természetesen, ha telefonálni kell. Addig is egy klubzene, BB Rexától.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. És ugye július 22-e, 26-a között Debrecenben Campus Fesztivál, Armin van Buuren, Scooter, a Swiss Disco és a legkedveltebb magyar fesztivál fellépők mellett az összes Rádió 1-es DJ fellép. Mert hogy idén is lesz Rádió 1 stage a Campuson, tessék hát megnyerni a páros belépőjegyet. A Forrodrot 20-as 311-111. Hajrá, sok sikert!

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Bulizzunk majd ismét együtt július 22 és 26 között a Rádió Egy Stage-nél, a Rádió Egy összes lemezlovasával, a Campus Fesztiválon. A tizedik telefonáló biztos, hogy ott lesz. Halló!
1: Szia, Eszter vagyok, kis játékra jelentkeznék.
0: Eszter, honnan csörögtél?
1: Debrecen.
0: Debrecenben hallgatod a Rádió Egyet, mit csinálsz?
1: Dolgozok, és nektek telefonálok.
0: Mi a munka?
1: Hát, bérszámfejtés, van a határidő, úgyhogy nézem a táblázatot magam előtt is, reménykedek, hogy én leszek a tizedik.
0: Hát, megérte reménykedni, mert tizedik lettél!
1: Ezzel hiszem. De jó. Akkor biztos, hogy haza fogunk érni nyaralásból szombatra, mert a szombatra szeretnénk napi jegyet nyerni a kislányommal.
0: Mi a Rádió Egy szlogenje?
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Akkor ott lesztek!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
1: Ó, de jó, nagyon jó. Kislányom a Walmart akarja megnézni meg a scootert.
0: Ezt akartam megkérdezni, hogy mi a nagy kedvenc szombaton? Hát akkor óriási
1: hát
0: csapatás.
1: A
0: mind a kettőn, a Walmarton egy scooteren.
1: Igen, ott leszünk, úristen, el se hiszem.
0: És ki lesz még ott? Ez a nagy kérdés, drága Rádió Egyesek. Ezen a héten rengeteg játék lesz itt nálunk a Rádió Egyen, úgyhogy be lehet még jutni. Juhász Gergővel is lehet majd

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26

0: Rádió Esztégen, a Lemezgátlóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Egész nap a Rádió Egyet, figyelj a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

héttel az esemény után is Taylor Swift esküvőjéről cikkezik, én megfogadtam, hogy nem vagyok hajlandó erről beszélni, úgyhogy helyette érkezzen a dal, az Opalite, ami az énekesnő és férje Travis Kelce meghatározó románcáról szól. Az új albumról egyébként ez a friss fér kedvenc dala. Opalite, a rádió egyen csak igaz.

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Ma nem lesz mérkőzés a futballvilágbajnokságon, az elődöntők előtti szünetnap van. Holnap 21 órakor lép pályára Franciaország és Spanyolország, úgyhogy igazi európai szuperrangadóval veszi majd kezdetét az elődöntős szakasz. A torna eddigi legmeggyőzőbb formáját mutatta Franciaország, Spanyolország viszont az Európa-bajnoki címvédő. Gigászi csata lesz a Dallasi stadionban, a jegyekért valóságos háború dúlt a fekete piacon. Mindkét együttes magabiztosan veretlenül a csoportja első helyéről abszolválta a csoportkört. A franciák ráadásul úgy érkeztek a legjobb négy közé, hogy a kieséses szakaszban még gólt sem kaptak.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkre ment az aksi.
3: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
2: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
3: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
4: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
5: Takaríts meg nagyban! Válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Most közel 100 kültéri bútor és kiegészítő 25% kedvezménnyel kapható július 13-a és 19-e között áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
9: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
10: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Még mindig parkolót keresel a belvárosban? A Pipacs étterem csak 10 perc autóval. Szaftos steak, brutális burgerek, házi kenyér. Nagy Attila séfünk személyes jelenlétével. Pipacs étterem, Almár.
12: Készlet kisöprés a Protein Plázában, étrend kiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
13: Full hybrid Chery Tiggo 7 224 lóerő rendszer teljesítménnyel már 9.490.000 forinttól a tiéd lehet a Chery Bartánál. Részletek kereskedésünkben. Chery Barta, Eger, Kistálya út 133.
14: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
15: Nézzük meg a pizzákat!
14: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
15: Intézem, a vacsora megrendelve.
14: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
16: Lovas oktatás a Borzatanyán. Igényes környezetben megbízható lovakkal, több éves szakmai tapasztalattal várunk kicsiket és nagyokat, akár hobbi szinten, akár versenyszerűen akarsz lovagolni. Szolgáltatásaink: futószáras oktatás, osztálylovaglás, egyéni edzés, tereplovaglás. Várunk személyesen a Borzatanyán, Egerben, a Fertőbánya utcában. Időpont egyeztetés 30 588 92 09.
17: Szia, Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
18: Szia, Laci, sajnos tudok.
17: Ennyire azért ne legyél lelkes.
18: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
17: Ja, hát nem hirdeted?
18: De, online állandóan.
17: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió Egyen. Nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni. A pizzát majd rendelem én a Populistból.
19: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió Egyen, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Itt a Rádió 1, 16 óra 17 perc, közlekedési infók. Márk írta, csúnya baleset volt az M5-ösön a 93-as kilométernél. Három kamion és teherautó. Budapest felé egy sávon megy a sor, ami rettenetesen nagy, 10 kilométeres. Bak írta, baleset volt a 6-os főúton is, a 161-es kilométernél, itt lezárták az utat. Csabától pedig azt tudtam meg, hogy Budapesten is volt egy baleset a Hungárián, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után a Fahullán vasút magasságában. Vezetés közben egy kis éneklés. Na ez jön most. Lady Gaga és a Shallow, és bárki bármit lát az utakon, jöhet. SMS, telefon, Viber, 20-as 311-111. Jó utat kívánunk mindenkinek!

0: Foci BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Holnap 21 órakor jön a következő mérkőzés a futballvilágbajnokságon. Franciaország, Spanyolország mérkőzés lesz. Úgy érkeztek ugye a franciák a legjobb négy közé, hogy a kieséses szakaszban még gólt sem kaptak. A spanyolok útja viszont rögösebb volt. Ők a nyolcad döntőben Portugáliát, a negyed döntőben pedig a belgákat győzték le. A tavalyi Nemzetek Ligája elődöntő után újra a borsot szeretnének törni a franciák orra alá. A fogadóirodák és a szakértők elképesztően szoros mérkőzést jósolnak, de a statisztikai elemzések hajszállal a franciákat tartják esélyesebbnek. A kérdés holnap este tehát az lesz, hogy ki jut be elsőként a MetLife stadionban megrendezésre kerülő foci VB döntőre.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobil appot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
3: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
0: Reklámot hallottak.
8: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Itt a Rádió Egy, 16 óra 42 perc, nem sokára 5-től Juhász Gerivel és Jaminával 2 órás Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Most közlekedési információk, Budapesten volt egy baleset a Könyves Kálmán körúton, a Népliget felé haladva a Vajda Péter úti lámpák után, írta névtelenül valaki. Repes küldte az SMS-t, a Kőbányai úton, a Pongrácz úti kereszteződés és a vasútállomás előtt volt baleset. És még mindig Budapest, a Váci úton, az újpesti vasúti híd felé haladva volt egy baleset, írta Johnny. Nemrég megtudtuk, ugye csúnyán balesetezett 3 kamion és teherautó az M5-ösön a 93-as kilométernél, Budapest felé egy sávon megy a sor. Aztán volt egy baleset a 6-os főúton a 161-es kilométernél, itt az utat lezárták.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

hazai élvonal. A Rádió Esztégyen, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilco,

0: Rádió egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió egyel. Menjünk újra Debrecenbe.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Gól!
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert

0: Így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
1: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 1 kg Spár Ázsia jászmin rizs, csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár, jó döntés, már 35 éve.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Reklámot hallottak.
5: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Országos vadászgyereknap a 60-i Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumban. Ismerd meg az erdők vadak világát, és fedezd fel, hogyan óvjuk közösen természeti értékeinket. Országos vadászgyereknap, ahol a természet szeretete összeköt bennünket. Augusztus 29.
7: MR vizsgálat gyöngyösen, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
8: Július 18. szombat, Szilvásvárad, Bagosi Brothers koncert a Lovas Központban. Előtte napközben családi programok, utána afterparty hajnali. Támogatók az Agria Drink és a Baik Magyarország. Július 18. Bagosi Brothers a Szilvásváradi Lovas Központban. Jegyek már kaphatók a Tixán és a helyszínen.
9: Fiatalos kalandokra vágysz? Ismerd meg az új Hyundai Kona-t, amely már 7.499.000 forinttól 5 év kilométer korlátozás nélküli garanciával a tiéd lehet. A Hyundai Kona nem csak stílusos, de tele van vidámsággal. Várunk szeretettel a Hyundai 60 márka kereskedésben, ahol jobbnál jobb ajánlatokat találsz. További információért látogass el a www.premiumautoház.hu oldalra. Hyundai 60, Hevesvár megye egyetlen hivatalos Hyundai márka kereskedése.
10: Lovas oktatás a Borzatanyán. Igényes környezetben megbízható lovakkal, több éves szakmai tapasztalattal várunk kicsiket és nagyokat, akár hobbi szinten, akár versenyszerűen akarsz lovagolni. Szolgáltatásaink: futószáras oktatás, osztálylovaglás, egyéni edzés, tereplovaglás. Várunk személyesen a Borzatanyán, Egerben, a Fertőbánya utcában. Időpont egyeztetés 30 588 9209.
11: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
12: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
11: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
12: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
11: Te megnézed?
12: Hát...
11: Legalább szép lett?
12: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
11: Csukott szemmel.
12: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
13: Nem jöttek.
8: Érdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
5: Miért hallgatják egyre többen a Rádió

0: lap, csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy.
1: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/Rádió1-eget.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most! Rádió 1!

0: 9 óra mellettem a csodaszép Jamina innentől a Rádió egy stúdiójában. Hello, Jami!
1: Hello, Geri, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Csodaszép lemezlejátszók mögé, ugye?
0: Igen, kettő nagyon fontos dolgot szeretném mondani nektek. Az egyik, hogy megérkeztek az új lemezjátszók ide a Rádió egy stúdiójába. 3000X, jelentsen ez bármit, ez a világ jelenlegi legmodernebb lemezjátszója, képzeljétek el. És kettő is van nálunk itt a Rádió egy egyes stúdiójában, úgyhogy Jamina fogja felavatni. Te játszol rajta elsőként.
1: Így van, és azért ezt tudnotok kell, hogy tényleg ezek olyan drága pultok és dolgok, hogy nem mindenkinek van ilyen otthon, sőt valószínű, hogy nem is lesz senkinek ilyen otthon, csak itt találkozunk mi is a rádióba vele. Úgyhogy tényleg ma egy utazás kezdődik nekem így most 5-től 7-ig, mert fel fogom fedezni rajta a dolgokat, tehát elképesztő. Tényleg, amikor kijön az új iPhone mondjuk, vagy ezt valahogy így képzeljétek el, amihez nagyon nehéz még hozzájutni, és egyszer csak a kezedbe veszed, tehát hogy elképesztő gyönyörű. Egy kicsit nagyobb lett, úgyhogy majd kérek egy kis emelőt ide magam alá. Szóval mesélünk majd róla, tényleg brutális. Köszönjük szépen.
0: És pontosan 20 perc múlva egy nagyon-nagyon fontos dologban szeretnék a Rádió egy hallgatók segítségét kérni. Egészen pontosan Jamina szeretné a segítségeteket kérni, és ez egy nagyon komoly dolog, és tényleg hatványozottan kérünk mindenkit, hogy 20 perc múlva nagyon figyeljetek, mert ez egy életbe vágóan fontos dolog, és szükség lesz a segítségetekre, a tanácsaitokra, az SMS-eitekre. Tehát 20 perc múlva egy nagyon fontos dolgot kérünk tőletek. Jó?
1: Igen, és írva jöttem ma ide be, és ezt nem tudtuk megoldani Atissal és Gerivel és Csabásszal, úgyhogy a ti segítségetekre lesz szükség, még a ChatGPT se ajánlott semmi olyan jót, amivel most haza tudnék menni, úgyhogy majd igen, akkor 20 perc múlva
0: ezt pontosan. Is induljunk el.
1: Így van, viszont akkor kezdjük, tehát ezen a gyönyörű lejátszón indítom az első dalt, ez pedig Ed Sheeran és az Azizam, egy nagyon kis melankolikus house remixben, és ezzel kezdjük.

0: Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, a világ jelenlegi legmodernebb lemezjátszói mögött Jamina, ugye 3000X-es két lemezjátszó van itt mától.
1: Így van, igen, tehát tényleg brutális, ez biztos a DJ-knek majd többet fog mondani, mert ezért nem mindenki van oda minden nap szerintem egy ilyen pályán lejátszóért, de hogy tényleg számunkra ez most egy óriás

0: Mintha Ibizán érzem most magam egy a DJ-k mekkájában, mert tényleg brutális, gyönyörű nagy kijelzője van, tényleg már mint egy okos telefon, érintőképernyős a kijelző. Erről kérdeztél
1: egyébként? Igen, brutál jól néz ki. Így van. És láthatjátok is ezt a lejátszót, mert hogy Jamina készített róla egy videót, ez már kint van az Instagram és a Facebook oldalunkon. 17:20 van, és ígértünk nektek egy nagyon fontos bejelentést, nagyon szeretnénk kérni tőletek valamit, a segítségetekre lenne szükségünk, a támogatásotokra. Jamina szeretne hozzátok fordulni, és ez most egy nagyon komoly kérés. Ha azt hiszitek, viccelünk, nem így van. Ez egy komoly dolog.
0: De csak azért, mert bejöttem sírva a stúdióba, és megpróbáltam kérni segítséget Geritől, a ChatGPT Titől, meg az Attitól, és a Györke Gattistól, és egyszerűen semmelyikük nem tudott érdemben segíteni. Én, mikor leparkoltam most a rádiónál, őszinte leszek, meghúztam a felninket, és nem tudom, hogy ezt hogy mondjam el a férjemnek.
1: Jani
0: most nem fogja ezt még hallani, mert masszázsom van. Szóval igen, lezúztam a felninket, és hogy mit lehet ilyenkor mondani, hogy egy kicsit jobban jöjjek ki a helyzetből. A ChatGPT azt ajánlotta, hogy legyek őszinte, és mondjam el.
1: Igen.
0: Tegyük fel, hogy ez nem játszik. Na mindegy, szóval tényleg tudom, hogy a hölgyek most meg fognak érteni, és hogy lehet egy ilyen helyzetet egy kicsit enyhíteni. Én jártam már így, akkor lefestettem körömlakkal.
1: Gyönyörű
0: kisebb koromban, de hogy ez nem bizonyult túl jó ötletnek, úgyhogy szeretném, hogyha egy kicsit okosabb ötleteket mondanátok, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, és tényleg, és hogyan mondjam.
1: Főleg a női hallgatóinktól kellenének tanácsok, jó? Tehát még egyszer, adott egy közös kocsi, adott egy lezúzott felni, Jamina által valami magyarázat kell.
0: Igen, de egyébként szerintem egy férfi is tök jó, ha megírná, hogy melyik helyzetben nem haragudna annyira. Tehát, hogy ezt úgy, egy férfi is, ha írna nekem, az is tök jó lenne, hogy te mit fogadnál el egy nőtől, milyen indoklást, hogy miért zúztam le egyébként olyan autót, amivel már neki se tudsz menni semminek konkrétan, mert magától megáll, magától beparkol. Na mindegy, ne kérdezzétek, hogyan se sikerült lezúznom.
1: Kedves Jamina, estére legyél engedékenyebb. Szívesen.
0: Már jött is.
1: Na jó, tehát még egyszer a feladat, légy szíves, segítsetek, hogyan adagolja be Jamina a Bettinek, a férjének, hogy lezúzta a kocsi felnyét. 0-20-311-111, megyünk tovább.
0: Jó, akkor menjünk tovább. Busa és a Magnetic jön, ami tényleg egy óriási nyári kedvenc, már tarol a neten, hát taroljon itt a rádióba, és ezzel megyünk tovább a live mix.

0: lemezjátszóival. Mellettem a lemezjátszóinknál Jamina, aki segítséget kért tőletek, mert hogy megúszta a felnit, és hogyan adagolja ez be a Petinek? Ez a nagy kérdés. Figyelj, ömlenek az üzenetek, jöhet néhány?
1: Igen, borzasztó, tényleg nagyon... Ja, hogy jöhetnek, igen, akkor olvas fel egyet-kettőt, mert tényleg nagyon cukik vagytok.
0: Hajd copba, a többi adja magát, Krisztián. Sziasztok! Hát ha olyan autó, ami magától beparkol, stb., akkor simán fogd az autóra, hogy ő volt, de nem csináltál semmit, biztos kapott valami szoftver frissítést, és behűlt. Üdv a térműtött Ádám Miskolcról.
1: Amúgy ez a legjobb eddig, hogy igazából már ráfogom arra, hogy ez nem is én voltam, hanem az autó.
0: Igen. Peti, meghúztam a felnit, most te engem. Egy-egy.
1: Jézusom! Na jó!
0: Úristen, de jók vagytok. Sziasztok, csak őszintén a felni kérdés. Tudunk segíteni helyreállítani akár promóciós jelleggel. Üdvözlettel a Felnijavítás Kft. Csapata.
1: És megértünk.
0: Jani, kész vagyunk.
1: Mi lenne, ha most a rádiót egy gyors elvinném, és már úgy megyek haza, hogy kész van. És akkor nem látszik, nem történt semmi.
0: És mondd azt Petinek, hogy ez az egész egy vicc volt. De jó fejek vagytok, ömlenek még az üzenetek. Küldjétek nyugodtan 0623 111 111. Ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább, Jani?
1: Igen, egy

fel lehet tolni. Ez pedig tényleg egy közönségkedvenc, a Heart Like Mine, csak lehet sokan nem tudjátok róla, hogy egyébként ez majdnem egy 140 BPM-es dal. Úgyhogy menjünk ezzel tovább, befért a mai szedbe is. Ez a Heart Like Mine, tehát itt a Rádió 1 Lime Mix-ben. And the turntables now.

közlekedési infók jönnek. Csak nagyon röviden, baleset Budapesten a Krisztina körúton, a Dózsa-György térnél, ez pár perccel ezelőtt történt, és két személyautó ütközött az M3-as autópályán is, Miskolc felé 114-es Füzesabony és a 128-as Mezőkövest csomópontok között a torlódás 5 kilométeres, mindenkinek jó utat! Fú, rengeteg az üzenet, Jamina lezúzta a Felnit, és hát szeretett volna tanácsokat kérni tőletek, hogy ez hogyan adagolja be Petinek. Ha az én feleségem Galibától

0: Köszi, Rapcsó.
1: Sziasztok, Jami, sajnálom, én vállalom, hogy elviszem a balhét. Fogd rám egy őrült rajongód, ahogy meglátott téged a kocsi elé ugrott, te pedig el akartad kerülni a balesetet, és közben meghúztad a felnit. Üdv, Attila.
0: Oké, köszönöm. Ez nem az Attis volt végül.

0: nyugodj meg, ez csak egy tárgy, majd megcsináltatjuk.
1: Jaj, de ez a legjobb dolog, amit írhat szerintem. De
0: így van, úgyhogy már nagyon jól fogom kezdeni jól a második órát.
1: Így van, egy rövid hydration break, aztán pedig jövünk vissza még egy órára Jaminával, jó?
0: Jó, így van.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibica

0: vasárnap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten

0: A Vodiui Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az aranyászok dobozos sör 319 forint, két termék vásárlásakor a 60 g-os Lay's sajtos chips 449 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
4: És a döntő pillanat.
5: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
6: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 80 g-os szeletelt csomagolt gyulai kolbász csak 549 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
11: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
12: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
11: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
12: Tökéletes!
11: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
15: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
16: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
17: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
18: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
19: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
20: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja a pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
21: Országos vadászgyereknap a 60-i Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumban. Ismerd meg az erdők vadak világát, és fedezd fel, hogyan óvjuk közösen természeti értékeinket. Országos vadászgyereknap, ahol a természet szeretete összeköt bennünket. Augusztus 29.
22: Full hybrid Chery Tiggo 7 224 lóerőrendszer teljesítménnyel már 9.490.000 forinttól a tiéd lehet a Chery Bartánál. Részletek kereskedésünkben. Chery Barta, Eger, Kistálya jut 133.
23: Készletkiseprés a Protein Plázában, étrendkiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
24: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
25: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/rádió1eger.
26: Reklámot hallottak.
27: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
28: Vince Béla tett fogadalmat az egri bor ünnepén. Napos, gomolyos idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Hóca Magyar Zsinától hallják. Az egri bor ünnepének egyik leglátványosabb és legünnepélyesebb eseménye évről évre a bor lovagavatás. A ceremónia nem csupán látványos, hagyományőrző program, hanem a jelképes pillanata annak is, amikor új tagok tesznek fogadalmat az egri borvidék értékeinek megőrzése és népszerűsítése érdekében. A csütörtökön kezdődött egri bor ünnepe utolsó napján szombaton egy új taggal is bővült az egri borlovagrend. Ezúttal Vince Béla borász tette le friss fogadalmát, az egybegyűltek előtt számol be a Heol. Folytatódik a 25-ös főút egri szakaszának felújítása. Az első ütem már a befejezéséhez közeledik, miközben a nyári szünet kezdetével elindult a beruházás második üteme is. A munka a Sertekapu és a Dr. Nagy János utca közötti szakaszon zajlik majd, ahol jelenleg a szegélyek bontása és újjáépítése történik. Attahírül az egri ügyek. A következő hetekben több helyszínen várhatók látványos munkafázisok, amelyek ideiglenes forgalomkorlátozásokkal és a közösségi közlekedés változásaival is járnak. A tervek szerint mától újabb munkaterületet nyitnak az Árpád úton, a Szvorényi és a Deák Ferenc utca között. A forgalom technikai elemek kiépítését követően megkezdik a burkolat marását és a szegélyek bontását. Jelentős fejlesztéssel gazdagodott Egerbakta. Egy új 9 személyes falu gondmunki busz állt szolgálatba a Magyar Falu Program támogatásával. A jármű a településen élők mindennapjait könnyíti meg, különösen az idősek, a mozgásukban korlátozottak és a segítségre szorulók számára, írja a Heol.
26: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
29: A műsor támogatója a Burger King.

0: Este 6 még mindig itt vagyunk, és még mindig mixelünk, erről szól a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig, egész héten 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk, mellette még mindig Jamina, hello drága Jami!
1: Hello Geri, szevasztok, üdvözlök mindenkit, sziasztok!
0: Nálunk tudsz aludni pár napig, Jami, ha kidobna a Petit, Tomi?
1: Hát ezt gondoltam, igen, gondoltam.
0: Óriások vagytok. 0-20-311-111, még egyszer ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek a következő egy órában is, menjünk tovább.
1: Így van, most már sokkal jobb a kedvem, úgyhogy Petinek is elmondtam, hogy lezúztam a felnit, és semmi probléma nem volt belőle, úgyhogy kezdünk is Purple Disco Machine-nal és a Wonderful.

0: Summer Edition, egész nyáron két órán át mixelünk. Sziasztok, közlekedés, gyanútlan DJ-k elé kiugró patkák a hegyalja úton Budapesten, mindenki vigyázzon, üzeni Tomi. Nagyon szépen köszönjük.
1: Jó, ez gonosz volt azért, de értem, vettem az adást.
0: De igaz a sztori, közlekedési infókat hallottatok. Csak ennyit mondj, Amin, amikor hazaér szívem, én annyira szeretek és oda-vissza vagyok érted, hogy mindig te jársz a fejemben, a fránya patkát meg nem látom a szerelemtől. A lényeg, hogy nekem nem esett bajom, üdv, jó a műsor, szerle.
1: Igen, igen, igen, ezek is nagyon jók, hogy tényleg, ha egy kicsit így rám terelem az egészet, vagy úgy mond Petire, hogy én őt attól még nagyon szeretem.
0: De jók vagytok, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Este 7-ig tart tehát a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ez lesz nálunk egész nyáron. A Rádió 1 kívánságműsorban pedig majd ne felejtjétek, a Campus Fesztiválra nyerhettek páros belépőt Debrecenbe, úgyhogy érdemes folyamatosan minket hallgatni, megyünk tovább.
1: Folyton az új zenét várjátok és kívánjátok tőlünk, hát hoztam egy új Joel Corryt nektek, ez pedig a Whisper, amit egyébként szerintem érdemes sázamozni és menteni, mert szerintem ez is nagy durranás lesz még itt a nyáron, úgyhogy ezzel megyünk tovább Juhász Gerivel, a két órás live-ben.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! A házigazda Juhász Geri!

0: Igazi mai sláger megy ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, egész nyáron két órán át mixelünk mai Aminával, ráadásul mától a világ jelenlegi legmodernebb lemezjátszóival.
1: Így van, igen, még én is tanulmányozom, meg tényleg azért el lehet benne veszni, de egy óriási élmény rajta zenélni, szóval tényleg nagyon szépen köszönjük

0: távolság 20 centit. Szívesen, Csaba.
1: Igen, ez is tök jó egyébként, csak én velem ugye nem ült senki, hanem egyedül voltam. A kocsi az így csipogott, nem is értem egyébként, hogy egy ilyen autóval hogy

0: órában. Mellettem Jamina élőben a lemezjátszóknál. Jaj, mennyi szerelmes dalt játszik ma Jamina, csak nem történt valami a Felnivel, ott is.
1: Milyen gonosz vagy!
0: Na, mi a helyzet a Jamina DJ tehetségkutatóval?
1: Fú, az tényleg annyira örülök neki, mert nagyon sokan érdeklődtök, pedig csak ennyit hintettem el, ugye hát nyilván jogosak a kérdések, hogy nincs semmi konkrét info, de higgyétek el, hogy mindennel kapcsolatban tájékoztatlak majd benneteket. Az első körben annyi lesz majd a lényeg, hogy egy 10-15 perces mixel kell készülnötök, amit majd az online térbe kell valahova feltölteni, vagy e-mail címre küldeni, ezt is majd mondani fogom, és tényleg az első válogató az így fog zajlani, hogy én ezeket a mixeket végighallgatom, és ahol tényleg egy tökéletes mixet, egy tökéletes keverést, egy jó vibe-ot hallok, akkor ők mennek tovább a második fordulóra, ami majd már egy ikonikus helyszínen lesz Budapesten.
0: További részletek pedig majd holnap után a World is My Radio Show-ban, szerdán este 9 órától szintén Jaminával lendülünk tovább.
1: Így van, hazai vizekre elvezünk, ugyanis gratulálunk Kukinak a legújabb dalához. Én egyébként, amikor bemutatta itt a premiért, azonnal írtam neki, hogy figyelj, Kuki, ez nagyon zseni lett, pláne azért, mert hasonló a címe. Jön a Fire Kukitól, itt a Rádió 1 Lime Mixben.

0: legmodernebb és legmenőbb lemezjátszóiról, amiket ma építettünk be ide a stúdióba.
1: Így van, hajláson. Köszönjük szépen, tényleg minden DJ nevében mondom, mert elképesztő érzés és élmény rajta játszani, úgyhogy innentől határa csillagoség, lehet keverni rendesen.
0: Így igaz. Jamina, legközelebb holnap után jön ide, szerdán este 9-től a World Is My Radio Show-ban. Sok a fellépés?
1: Igen, most nem panaszkodunk, nyilván a nyár erről szól, tehát fellépünk, alszunk, eszünk, újra fellépünk, tehát kb. Ugye ez van, de nagyon örülünk neki, tényleg hálásak vagyunk, úgyhogy biztosan találkozunk azért számtalan fesztiválon.
0: Eat, sleep, rave, repeat.
1: Így van, nem akartam ezt mondani pontosan, de ez pontosan így.
0: Igen. Drága Jami, nagyon szuper volt ez a mai két óra, nagyon szépen köszönjük, mondanám, hogy zúzd le a holnap utára a visszapillantó tükröt, és akkor megint csinálunk egy ilyen tök jó adást a
1: de hallgatók segítségével. De nagyon vicces lennél akkor, Geri, úgyhogy köszönjük szépen, tehát nem jó tanácsadó vagy. És köszönöm szépen tényleg a tanácsokat, a lényeg, hogy megoldódott, elmondtam őszintén Petinek, ez van.
0: Minden jó, ha jó a vége, köszönjük, drága Jami, holnap igen, után találkozunk.
1: Köszönöm, így van, jövök hozzátok szerdán, további jó bulit, hallgatózást itt a Rádió 1-en, szevasztok.
0: Maradjatok, mindjárt jön Accent. És a Don Leave, ezzel kezdődik a Rádió egy kívánság műsor. Páros napi jegyeket is nyerhettek Debrecenbe a Campus Fesztiválra. Kezdünk rögtön.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
4: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál

élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lily,

0: 11-et, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
5: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
4: Ezt azonnal le kell foglalni.
5: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
4: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
6: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
7: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsok. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címet. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
0: Reklámot hallottak.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Július 18. szombat, Szilvásvárad, Bagosi Brothers koncert a Lovas Központban. Előtte napközben családi programok, utána afterparty hajnali. Támogatók az Agria Drink és a Baik Magyarország. Július 18. Bagosi Brothers a Szilvásváradi Lovas Központban. Jegyek már kaphatók a Tixán és a helyszínen.
15: Várólista nélküli gastroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Boldizsár gastroenterológus várja pácienseit. Részletek gyöngyösgastro.hu.
16: Lovas oktatás a Borzatanyán. Igényes környezetben megbízható lovakkal, több éves szakmai tapasztalattal várunk kicsiket és nagyokat, akár hobbi szinten, akár versenyszerűen akarsz lovagolni. Szolgáltatásaink: futószáras oktatás, osztálylovaglás, egyéni edzés, tereplovaglás. Várunk személyesen a Borzatanyán, Egerben, a Fertőbánya utcán. Időpont egyeztetés 30 588 92 09.
17: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk, a Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
18: Szia Laci, megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
19: Szia Peti, hogy kérdezted ilyet? Persze, hogy megvan, állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
18: Ne viccelj már, szórólap? Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
19: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
18: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
19: Á, de én nem értek ehhez.
18: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió 1-es csaj.
19: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom én is.
14: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió 1-en, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most. Rádió 1. Indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gergővel és

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Tele lesz játékokkal ez a következő egy óra. Páros napi jegyet nyerhettek majd tőlem a Campus Fesztiválra. Hello, hello!
1: Szia, Ricsi vagyok. Taylor Swiftnek az új számát szeretném kérni.
0: Hello, Ricsi! Ez egy nagyon jó dal, a címe Opelite. Egyébként Taylor Swift a férjéről, Travis Kelce-ről írta, ugye nincs még két hete, hogy kimondták egymásnak a boldogító igent. Kinek menjen?
1: A barátnőmnek, Mariettának, és a barátaimnak. Most éppen fagyizunk, úgyhogy nekik szeretném küldeni.
0: Jó a fagyi?
1: Igen. Most kérjük ki, de azt mondják, hogy itt nagyon jó.
0: De miért választasz?
1: Én csoki vanília.
0: Okay.
1: Az alap.
0: Szereted a hagyományokat?
1: Igen.
0: Már jön is nektek Taylor Swift és az Opelite itt a Rádió 1-en. Jó nyarat!
1: Neked is, viszont szia!
0: És tudjátok mit? El is indítom az első játékot egy páros napi egyért a Campus Fesztiválra Debrecenbe. Annak adom oda, aki innentől 10-ként hív, a számunk 0620

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ezerrel dübörög a nyár és a fesztivál szezon. Halló, halló!
1: Szia, Dávid vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Dávid, mikor voltál utoljára egy jó buliban, vagy egy jó fesztiválon?
1: Hát már egy pár évvel ezelőtt voltam a Kapus Fesztiválon, nem még Covid előtt voltam most utoljára, úgyhogy már szeretnék újra elmenni, mert elég jó fellépők vannak, ahogy néztem, és örülnék neki, ha sikerülne.
0: Hát én nagyon szeretnélek bejutatni oda, kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Meg vagyunk, te vagy a tizedik!
1: De jó, de szuper, nagyon-nagyon örülök neki, köszönöm szépen.
0: Úgyhogy idén is bent vagy a Campus Fesztiválon, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: De szuper, nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki.
0: Kivel mész?
1: A legjobb barátommal megyek, vele voltunk legtöbbször, és szeretnék együtt bulizni újra, hogy felismerjük a régi időket.
0: Hát akkor érezzétek nagyon jól magatokat, és figyelem, néhány perc múlva még ebben az órában jön az újabb játék itt a Rádió 1-en, ez pedig Alex Kenji és a Bumble Egg.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Szia, Attila vagyok. A kamerát szeretném kérni, hogy pörgessük egy kicsit a napot.
0: Oké, hol vagy, mit csinálsz, mivel foglalkozol?
1: Csózmaszkertem vagyok, borult az ég, süt a nap közben. És kerítésfestek.
0: Viszont hál' Istennek nem esik kerítésfestés közben, ezért ez jó.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
0: Na Attila, és akkor jön már is a Camera, amit kértél Ed Sheeran nagy-nagy slágere Cyril remixében itt a Rádió 1-en. Jó munkát!
1: Hát nagyon szépen köszönöm, neked is.
0: És figyelem, az újabb játékot is elindítom. Ha jönnétek velünk bulizni Debrecenbe a Campus Fesztiválra, hívjatok innentől 10-ként, és adom a páros napi jegyet. A számunk 0620 3 111 111.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és ha jó bulikról, ha jó fesztiválokról van szó, idén is számíthattok ránk. Halló, halló!
1: Jó estét, szervusz, Ágota Laci vagyok, Békéscsabáról is. Elmennék a Campus Fesztiválra.
0: Hello Laci, hát én bejuttatlak nagyon szívesen. Tudod a Rádió 1 szlogent, remélem?
1: Igen, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Lacikám, bent vagy a campuson, te vagy a tizedik!
1: Nem, ne bohóz, fogy!
0: Jézusom, azt hittem valami mást fogsz mondani. Nagyot mentettél. Hú! Azért egy pillanatra kivert a víz. Te vagy a tizedik, mutatom, hogy mit nyertél, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Nagyon örülök, rettenetesen örülök, és elvittem a feleségemet.
0: Nagyon helyes, érezzétek nagyon jól magatokat, örültem, hogy játszottunk.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Campus játék pedig természetesen holnap is lesz, ugyanígy egész nap itt a Rádió 1-en. Jennifer Lopez jön David Guettával. Ez

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és szép nyári napunk lesz holnap is, eső nélkül, 33 fokos csúccsal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
2: Rita vagyok. Teddy Swiftől egy számot szeretnék kérni.
0: Hello Rita, kinek menjen?
2: A családomnak, nagyon szeretem őket.
0: Na akkor Teddy Swims és a Dormer szól is nektek itt a Rádió Egyen. Jó hetet, jó nyarat!
2: Köszönöm szépen!

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Ését, 9-től pedig egy csomó friss zene élőben a World is Mine Radio Show-ban. Ma Metzger Vikit és Kollár terelgetem a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik. Szép nyár estét! Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timit

0: parton. Strand Festival, augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csak egy tánc volt. Július 26-án Széchy Pál legszebb dalai csendülnek fel az Egri vár varázslatos falai között.
3: Szereted-e még, ha csillagos az ég?
2: Miller Zoltán, Serbán Attila, Kocsis Dénes, Vágó Bernadett és jómagam Pál Dénes előadásában. Élő zenekarral és különleges látvánnyal. Nosztalgia, érzelmek, legendás slágerek az Egri szabadtéri várszínház színpadán. Széchy Pál legszebb dalai július 26-án Egerben.
4: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670-70-87-869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
5: Best of Peugeot. Limitált ajánlatok 60-ban a Prémium Autóház Kft-nél. Új Peugeot 308 SV dízelmotorral, automataváltóval már 9.990.000 forinttól. Az új Peugeot 308 SV határozott egyéniséget sugároz, miközben az eleganciát a mindennapi használhatósággal ötvözi. Most gazdag alapfelszereltséggel és 8 év vagy 200.000 kilométer garanciával megvásárolható. Az ajánlat csak az akciós készlet erejéig érvényes, siessen, nehogy lemaradjon róla. Várjuk szeretettel 60-ban az Ipari Parkban. Az ajánlat nem teljes körű. További részletekért kérjük látogasson el a www.premiumautohaz.hu weboldalra.
6: Kóstold meg a világ különleges süteményeit. Café Frey Eger belváros.
0: Rádió 1.

0: új zene.
1: Akkor rádió egy.
0: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
3: Diszkó!
4: A rádió egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Ladies and gentlemen,

0: pizza szakács, vagy nem chef, nekem hogy kell mondani?
1: Pizza YOLO.
0: Pizza?
1: YOLO.
0: YOLO. YOLO, pizza YOLO, akivel Hawaii Pizza egy 50 órás Guinness rekordot próbált felállítani, illetve ők megcsinálták, csak félig belehaltak.
2: Maximálisan erről fogunk beszélgetni egyébként. Ami biztos, hogy a Magyar Rekordszövetség már jóvá hagyta, és várunk arra, hogy a Guinness is megírja, hogy igen, Guinness rekord lett. Erről fogunk a későbbiek a folyamán beszélgetni, most pedig már is kívánunk mindenkinek kellemes rádiózást. Jön Szemfeld korongja itt a Rádió 1-en.

0: le a szemeim, és nem tudtam magamról.
1: Mondjuk erre tudok egy megoldást.
2: Ez jó. Egyébként nagyon durva fizikai fájdalmaink voltak, mert hajnalban olyan hajnal 2 és 6 óra között megjött az ilyen 10 fok, és hát úgy fájt a hátunk, meg az izületünk, meg mindenünk, hogy megőrülsz. Ugye nekem van egy gerincsérvem, és az 15 fok alatt az abszolút beáll, és minden bajunk volt. Tehát nagyon komoly szenvedés volt.
1: Vannak erre ilyen italok, ilyen szárnyakat adnak meg ilyen.
2: Hát ezek nem segítenek.
0: Ez már nem segített.
1: Jó, hát azért ezt erre gondoltam, hogy csak a félrejtések elkerülése véget. Jönnek az ünnepetek, névnaposokban többek között a Jenők, Ernestek, Ernők, Harriettek, Jakabok és Sárák, szülőnapos pedig az ismerőseim közül Adorján György, Gera Antal, Simon Máté, Bárdosi Liza Vecsésről és Márkus Zsolt. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Most pedig menjünk tovább egy újabb Imál Angel korong, ugyebár eredetében hosszú verzióban csak is nálam található meg a világon. Ez egy szenzáció. Szerintem lehet, hogy jobb, mint az első.

mondanom, hogy ehető. Ehető, iható, minden jó benne. Figyelj, annyit szeretnék mondani, volt a hétvégén egy közös rendezvényünk a Hangvaival, méghozzá Bad Beach White Party Classic. Nagyon jó volt!

0: Benni, mondjad!
1: Én mindenféleképpen mondom, az Attilához feltennék most egy kérdést, ugye a Balázs Attilához, mert előbb még nem beszéltük, hogy mi volt az a momentum, ami a legjobb volt neked ez alatt az 50 óra alatt?

0: De igazából minden együtt töltött másodperc nagyon jó volt szerintem, az egész csapattal.
1: Nagyon, nagyon durva csapat egyébként, és ezúton is a lányoknak, a te feleségednek és az én páromnak megköszönöm a támogatást. Én nem bírtam volna ki nélkülük. Az Anita nekem olyan segítségemre volt, hogy az olyan félelmetes. Abban a 4 órában, amikor hagytam aludni, én szittam őt, mert azt is elfelejtettem, hogy én hagytam aludni, hogy hol van, én ezt nem fogom nélküle kibírni, azonnal jöjjön ide, masszírozzon és csinál mindent. Szóval én nagyon ki voltam. De te a frankó hiszisztem.
2: Ezért nem velok ilyeneket, ezek hülyeségek. Engedél a francba.
1: Nem.
2: Ha belehalsz, de el, hogy nem kell.
1: Nagyon-nagyon jó volt, és egyébként rettentően szerintem legalábbis engem
0: az... De azért írtál, nem, hogy csináljunk egy 52 ójásat.
1: És egyébként engem az Attila végig rettentően szólakoztatott. Keresem,
2: hogy mit vágjak hozzá.
1: Egy biztos, hogy ugye ez a Pizza and Melody nevet...
2: Azt neszed le, az fontos, ami ott van.
1: Azt nézem, hogy ez micsoda, Jézus.
2: Ne törd össze.
1: Tehát ugye Pizza and Melody, a program rendelhető, tessék minket megkeresni. 50 óráig bárhova kiszállunk, felvonulunk, és tudunk diszkózni meg pizzát csinálni.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Festival! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál

Rádió Esztégen. A lemez játszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Begi, Wilk

0: 11-et figyeld a műsorvezetőt, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent.
1: Rádió, ez csak igazi mai sláger, megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Reklámot hallottak.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Biztosra vehetitek, nagyon jól fogtok szórakozni, ha minket hallgattok innentől a következő három órában. Isteni zenék jönnek, isteni DJ-ktől, mellettem innentől Metzger Victoria. Hello Vicky!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. A műsor szokás szerint tudjátok nézni, és élőben megyünk az online felületeinken. Induljunk el!
1: Bizony, Kashmir itt is van, és a Wild Ride csak is a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Kategória, aztán 11-től szokás szerint Kollára lemezjátszói mögött. Egy SMS, sziasztok, imádom Viki szőke haját, az új számát is, amiben a kedvencem Miss Mood énekel, és nagyon tetszik, amikor Viki bőrkabátban van, és úgy DJ-zik, üdvözlete János.
1: Ó, János, hát ez egy nagyon átfogó személyleírás volt. Köszönöm szépen, hogy ha körözne a rendőrség, akkor téged hívjanak.
0: Így van. Ez a bőrkabát, ez mennyire beakadt pár héttel ezelőtt?
1: Ez nagyon.
0: Szerintem hozd gyakrabban.
1: Hát tényleg. Jó, majd, hogyha véget ér a nyár, Gerikém. Igen. Amúgy meggyulladunk.
0: Igen, Viki bőrkabát nélkül is baromi csinos, láthatjátok.
1: Tessék, most itt van a hátam.
0: Úristen, igen, no. Remélem, hogy láttátok ezt a villantást, ezt a hátvillantást.
1: Micsoda villantások vagyunk itt hétfő este, kérem szépen.
0: A YouTube csatornánkon élőben megyünk, úgyhogy ott nézni is tudjátok a Bird Is My Radio Show-t egészen kifulladásig. Milyen most, Viki?
1: Hát egy klasszikussal mennénk tovább, amit újra előszedtek, új ruhába csomagoltak, ahogy szokták mondani. Faithless és Bibi Rexa, New Religion, ugye az Insomnia lett újra gondolva, én egyszerűen imádom. Alapból Bibi Rexát nagyon szeretem, úgyhogy ezzel folytatódik a Bird Is My Radio Show. At the turntable.

0: majd kérni még egyszer? Újra kérdezi Tamás. Úgy imádom! Nagyon szép a hátad!
1: Köszönöm szépen!
0: Én szerintem sosem láttam.
1: Azt a mindenit! De biztos látod, Mágeri! Mondjuk nem szoktam neked háttal állni.
0: Nem, de én így, mármint így ez kivágott felsőben, én még soha nem láttalak. Nem, soha nem láttam még a hátadat. Mindig van rajtad ruha, amikor találkozunk.
1: Hát ez egyre jó, kivádom.
0: Fordítsuk komolyra, csütörtökön jöttök hozzám premierezni a Rádió Egy Kívánság műsorba.
1: Igen, Gabriel Dancerrel és Blanche-sal érkezünk majd, és a One Kiss című zenénket szeretnénk majd bemutatni. Egyébként nagyon külföldi lett a meglepetés az, hogy ugye én nagyon sokszor magyar vokállal dolgozom, és most a vokalistánk magyar, ugye Blanche, viszont a dal az angol, képzeljétek el, angol nyelven készült el, és nagyon-nagyon jó lett, úgyhogy nagyon-nagyon izgatott vagyok.
0: Szóval csütörtök este lesz az országos rádió premier ezen a héten a Rádió Egy Kívánság műsorban. Megyünk közben tovább?
1: Bizony, ha már lesz rádió premier, akkor most egy sajáttal szeretnék tovább menni, amit szintén itt premiereztettünk a Rádió Egyen, a Stadium X-el közösen. Sajnos Sam Gray, Armin van Buuren énekese nem lehetett itt, de jöjjön most a lecsület, még Obi Sensual verzióban, csak itt a Rádió Egyen.

0: őket egymástól az élet, viszont ahogy beköszöntött 2026 és 10 éves lett ez a dal, úgy döntöttek, hogy kiadják, és itt van, végre megjelent hivatalosan, és milyen jó lett.
1: Igen, igen, és erről amúgy már beszéltünk, és én pont fölhoztam a saját példámat a férjemmel, hogy a BSV-vel én is akartam egy közös kollabot. Hát előbb házasodtunk össze, mint meglett az a kollab, úgyhogy vannak ilyen sikersztori.
0: Így van. Sziasztok, nagyon jó a műsor, köszönöm, hogy ébren tartotok. Hajnalk a kolléganőm 5 órája vezet, és még bírja, kitartást küldök neki, mindjárt otthon lesz üzenni Ákos, akkor neked is jó utat. Szia Geri és Viki, Fanninak üzenem, ne ásítozon itt nekem, mert ha én is elalszom, miközben a körmét csinálom, annak a végeredménynek nem fog örülni. Köszi puszi, Niki.
1: Azt a mindenit, hát igen, annak én sem örülnék. Amúgy fun fact, ha már körmözés, képzétek, tegnap voltam moziba, és most lehet kapni a moziba egy ilyen sárga színű popcornt, banános íze van, és befogta a manikűrömet, és újra kellett csinálnom. Úgyhogy ne egyetek sárga popcorn, mert befogja a franciátokat.
0: De legalább finom volt?
1: Egyébként? Nem a kukit, hanem a franciátokat.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Na menjünk tovább.
1: Olyan mondtam, hogy a kuki, de... Jó van, akkor egy Space Jam-es feldolgozásra, Space Pump-ban megyünk tovább. Bit of Earth is my radio show-ban.

0: Hétfő este a World Is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en, mellettem Metzger Victoria lemezjátszói mögött, és hát Hugh Girlnek lesz egy nappali buli a Budapesten szeptemberben.
1: Igen, hát szeretnék elmenni, ha lenne rá időm, akkor elmennék.
0: De bulizni mikor volt el utoljára már, mint amikor te bulisztál és nem bulit csináltál?
1: Hát már régen, Gerikém, régen. Hát nem tudom. Megfogtál. Nem Gondolna. Nagyon szoktam, tök őszinte leszek, nem nagyon szoktam eljárni így magamtól bulizgatni. De megvan, a Budapest Parkban voltam a Machine Gun Kellyn. De ez meg egy teljesen más műfaj, ugye?
0: Igen. És az sem most volt.
1: Az sem most, az három éve volt. Igen, amire egy külön elmentem, igen.
0: Toljad, Viki, nagyon jó vagy, Tamás!
1: Majd nagyon cuki vagy, köszönöm szépen.
0: Tamás, Viki még egy órán át tolja élőben, aztán pedig Kollár is jön 11 és éjfél között szintén élőben. Nagyon az elején vagyunk még ennek a mai estének. Maradjatok, nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig itt is vagyunk újra élőben.
1: Bizony, ne menjetek sehová.
2: A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World Is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: egész nap a Rádió Egyet figyel a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: Oldies, hello mindenkinek, itt is vagyunk újra, továbbra is élőben, isteni dance és house zenék jönnek, rengeteg újdonsággal és még mindig Metzger Viktóriával, hello.
1: Bizony, befutottam a konyhával.
0: Olyat, hogy 30 másodperccel ezelőtt csak hozzalom, Geri, tudom.
1: Igen.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, induljunk el.
1: Bizony, stay a little longer, ez a folytatódik Cover is My Radio Show, gyertek.
2: Hi Hungary, this is Joel Curry and you're listening to the World is Mine Radio.

0: Egyébként hála Istennek, amik eddig kijöttek, nagyon sikeresen működnek, és mennek, és hallgatjátok, és szeretitek, és amúgy ez óriási dolog szerintem, pont egyébként ugye az Édent is játszottam nem olyan régen, ugye az Nagy Bogival és Miss Mooddal közös, és képzeljétek el, hogy 950 ezer megtekintésnél járunk már, Spotin és a YouTube-on, úgyhogy nagyjából egy-két hét, és átlépjük az 1 milliót, úgyhogy nagyon köszönjük nektek, meg a rádió egy hallgatóknak is, hogy kéritek kívánságműsorba, hogy hallgatjátok, szeretitek, úgyhogy nagyon örülünk neki.
1: És ezt a legeslegújabb dalt, ez pedig ugye Blanche és Gabriel Dancer-el csináltad.
0: Igen, ne térjünk el a tártól, igen. Blanche és Gabriel Dancer fog majd jönni velem csütörtökön ide be a kívánságműsorba, hogy dalpremierezzünk, és azt szerintem én most először leszek a 2 órás slotba is, nem tudtam ugye azóta jönni délután, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz 2 órában délután itt lenni veled, Geri.
1: Szerintem nagyon szeretni fogod a hallgatók, nagyon szeretik ugye 2 órás a Rádió egy Live Mix nyáron, átálltunk mi is nyári időszámításra, a Rádió egy Live Mix Summer Edition, minden hétköznap délután 5-től egészen 7-ig. Tök jó lesz, nagyon pörög, nagyon gyorsan eltelik egyébként. Tök sok kávét fogunk
0: inni. Én örülök neki, mert az 1 óra mindig olyan gyorsan elrepült, hogy ha már beautózok a dugomba, akkor de jó lesz, hogy 2 órát itt lehetek veled.
1: Így van, úgyhogy mindez majd ezen a héten csütörtökön, na lendüljünk tovább.
0: Bizony, és ha már saját trekek, akkor egy saját remixel megyünk tovább, szintén Nagy Boginak készült, és Desznek, jól leszek újra című zenéjére. Egyébként ez a remix pak is átlépte már a 700 ezeret, úgyhogy köszönöm szépen nektek, és hát pörögjön ez itt a Rádió 1-en, a Bőrizmár Rádió Show-ban.

0: a most érkezőknek, kösz, hogy velünk lazítotok a hétfői munkanap végén, vagy hogy velünk kezditek a munkát, hogyha az éjszakában dolgoztok. Hello Viki, neked is még egyszer.
1: Hello mindenkinek, sziasztok. Ehhez a zenéhez még hozzáfűzem, hogy most hétvégén, vagyis előző hétvégén Budapesten Rakparton léptem föl, és annyira jó buli volt, és tele volt külföldivel, és ilyen zenéket lehetett ott játszani, és úristen, de imádtam. Nagyon-nagyon jó volt. Ez annyira feltölt, és képzeljétek el, hogy konferálnom se kellett, mert akkora buli volt. Szóval ez nagyon ritka Magyarországon, hogy van egy olyan klub, ahol mondjuk nem kell konferálni. Úgyhogy teljesen külföldön éreztem magam.
0: De jó.
1: Zseni volt.
0: Sziasztok, mindig titeket hallgatlak. A héten pénteken Goblin képkiállításra készülök. Ilyen fantasztikus zenék és műsor mellett jobban megy a varrás. Szuperek vagytok, üdvözlete Julcsi. A Goblin képek azok, amik nem tintával meg festékkel készülnek, hanem tűvel és cérnával, öltéssel jönnek létre a képek, amik megszólalásig úgy néznek ki, mint az igazi festmények. Tök
1: igen,
0: jó.
1: Egyébként van egy műsor, ugye a TV2-n ezek a kincsvadászok, talán ott szoktak bevinni ilyeneket, és én mindig így csodálkozva nézem, hogy úristen, de jó dolgok vannak, vagy mik voltak régen így a nagyszülőknél is. Lehetett ilyeneket találni a padláson.
0: Így van, 0-23-111-111, ez pedig az SMS és Viber számunk. Na, mivel megyünk tovább?
1: Hát, ha már régiségek, akkor egy Billie Jean-nál szeretnék tovább menni, ami szintén nagyon dübörgött Beatporton, Sweet Power és DJ Louis által újra gondolva, úgyhogy ezzel folytatódik a World is My Radio Show.
2: At the turntables now. Victoria Metzger.

0: idei megjelenése 2026-os, ez volt a Don't Wanna Go Home a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Viki ugyan hazamegy, mi még maradunk, már itt van Kollár, ő veszi át a lemezjátszókat néhány perc múlva, viszont Vikinek is lesz még egy útja ide a Rádió 1-be, ugye csütörtökön délután.
1: Bizony, dalpremierezünk, és aztán 17-én képzeljétek, lesz a nyáron az egyetlen hajós bulim, amit én minden évben megtartok Siófokon. Nagyon-nagyon várom, egyébként két héttel előre már elmentek a jegyek, úgyhogy sold out lett, nagyon várom. Ott fogjuk forgatni egyébként az Álomhajó című dalomat, ami egy feldolgozás, ugye, a Carpe Diem-mel, és hát nagyon izgalmas lesz, utána pedig a saját rezidenciámon leszek, ugye, bent a plázson, aztán 18-án, azaz szombaton megyek fesztiválozni Kunfehértóra, úgyhogy tartsatok velem, bárhol is jártok az országban.
0: Jó húzós napok lesznek ezek.
1: Hát nem, majd a jövő hét, akkor 6 vagy 7 bulim van.
0: Ú, de szép, Viki, kitartás kívánok, csütörtökön találkozunk.
1: Úgyis van, jók legyetek, sziasztok!
0: Maradjatok, nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig a lemezjátszóknál Kollár élőben.
2: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strand Fesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: A Vodiui Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Este 11 van. Hello mindenkinek, üdv a most érkezőknek. Innentől Kollár a házban a legfiatalabb Rádió 1-es DJ. Szevasz Balázs.
2: Kezdj csak valami, jó estét, drága rádió. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hello neked is, Geri. És hello az új CDG 3000-es X-eknek, akik itt vártak engem a rádió stúdióba. Óriási meglepetés, nagyon ideje volt. Imádom őket már most.
1: A világ jelenlegi legmodernebb lemezjátszóiból van itt kettő a Rádió 1 stúdiójában. Hogy tetszik? Milyen volt az első találkozás?
2: Hát imádom. Metzger Viki pörgette előtte rajta a lemezeket, és nagyon magával ragadó. Látszottam már rajta egyébként, szerintem abszolút a csúcsa a technikának jelenleg.
1: Ezt is láthatjátok, ezt a technikát egyébként, hogyha nézzétek az élő közvetítésünket a YouTube csatornánkon. Balázs, tiéd a pálya a következő egy órában, let's go!
2: Köszönöm szépen, rúgjuk be az ajtót, turn the lights off, kapcsoljuk le a fényeket, ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show.
0: World Is Mine Radio Show.

0: erősen kezdjük a hetet itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show élőben, mellettem immár Kollár a lemezjátszói mögött. Jaj, Bazsi, ma is nagyon jó vagy, ez a mix erősebb, mint a holnap reggeli jeges kávém lesz, csak itt tovább üdvözlettel Kinga Münchenből.
1: Nagyon szépen köszönjük, Kinga, hogy itt vagy, és egészségedre a kávéhoz holnap reggel.
0: Hú, és figyelj, Balázs, nagyon-nagyon fog tetszeni neked az, amit mindjárt mutatok itt a középső monitoron, ezt most azoknak mutattam, akik néznek minket a YouTube-on. Üzent megint Gyulcsi, egy állandó hallgatónk, és a héten Goblin kiállításra megy. Ezek olyan képek, amik úgy néznek ki, mint a festmények, de nem azok, mert hogy nem festékkel készülnek, hanem varják őket, tehát tűvel és cérnával készülnek ezek a képek. A vásznon tehát ilyenkor nem festék van, hanem cérna. És...
1: Küldött valamit?
0: Küldött egy képet.
1: Wow.
0: És ezt szeretném most neked megmutatni.
1: Ne! Wow! Ne! De kemény. Michael Jackson-t látom a képen. Mindenkori kedvenc előadomat egyébként, akinek valószínűleg nem állnék itt ma este a World Is Mine stúdiójába. Elképesztő képet. Ez egy cérnával szőtt, vart, csinált, festett.
0: Ez tű és cérna, amivel készült ez a kép.
1: Elképesztő. Nagyon csúnyákat tudnék mondani, de csak jó értelemben. Michael Jackson a képen. Óriási. Köszönjük szépen, hogy beküldted.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Alattam is szól már a Favor, Fisher és Tózendály közösséről beszélgetünk, ugye, aminek én elején nagyon cinikus voltam a dallal kapcsolatban, de nagyon nagy dal lett, úgyhogy ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show.

0: mögött Kollár, mint mindig, ilyenkor hétfőnként 11 és éjfél között. Szevasz, Kollár, még egyszer.
1: Hello Rádió egy, itt a Kollár, aki imádja a Krisztéket egyébként. Ez a csávó, ez egyszerűen nem tud hibázni, én azt érzem. Annyira eltalálja mindig az én ízlésemet, ezt az érzelmes vonalat, elképesztő, imádjuk.
0: Valóban nagyon különleges az ő zenei világa. Sziasztok, fiúk, ez pedig egy Viber üzenet. A mai teljesítményemért magamnak szeretnék egy számot kérni, mert egyedül kifestettem a teraszomat, egyelőre csak belülről, de még sok egyéb munkám is lesz rajta. A végeredményről majd csatolok nektek egy-két képet. A munkához ti adjátok az energiát, süsűnek is kitartást az éjjelhez. Jó a bulin, további jó pörgés kíván Barbie és Zsoltika. De jó fejek vagytok, nagyon-nagyon szépen köszönjük. És tök jól néz ki a terasz, mutatom Balázsnak a képet. Wow. Fehér, tök szép.
1: Gratulálok, nekem is megszokottnál sokkal több házkörüli munkám volt az utóbbi időben, és tudom, hogy mennyire kegyetlen műfaj, úgyhogy külön gratuláció hozzá. Itt a művész. Itt a művész.
0: Gyerekek!

0: határos az adás, emberek.
1: És nem mondhatjuk meg, hogy melyik kolléga volt ő.
0: Drága rádió egyes kolléga, hát nem rádió egyes, mindegy, egy rádiós kolléga jelent meg a stúdióban, akivel egyébként nem titok innentől már, hogy kiről van szó, elmondom, hogy a héten közös all night long eseményünk lesz, közös VS face-to-face szettes bullying egy budapesti rezidencián. Várjuk a rádióhallgatókat is nagyon sok szeretettel. Szerintem nem nehéz megtalálni a neten, mert nagyon ikonikus témája van.
1: Még egyszer ezt a villantást megcsinálnám, mert elfelejtettem felvenni.
2: És meg...
1: Úgy szeretem ezt a kollégát. 06-23-111-111 ez az SMS és Viber számok. Történik ilyen néha valami, jön egy kolléga, megmutatja a felső testét. Nagyon szép.
0: Jó, igen. És ha már itt van a drága barátom, akkor egy vele közös remixünket szeretném hozni nektek a World is My Radio Show-ba. A Bermuda, a háromszög chargeréről van szó, aki biztos, biztos, hogy el fog hangozni. Most csütörtökön a közös bulinkon. Mindegy, nem szaporítom a szót. Ezzel folytatódik a World is My Radio Show.

0: David Guetta együtt megmentették az esténket, ez volt a Save Me Tonight a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Csodálatos estét, Bazsali és Geri, így kezdődik egy Viber üzenet. Képzeld, Balázsom, arra ébredtem ma, hogy Tű barátunk hív telefonon harmadjára, mivel eddigre keltem fel rá rendesen, haha, hogy itt van Pátyon, és ha itthon vagyok, 5 perc múlva nálam van. Eredetileg csak úgy volt, hogy benéz pár órát, végül itt maradt, és marad is reggelig. Jelenleg a kertben egy óriás vetítővásznon nézzük az élő műsorotokat, közben iszogatunk, Tű üdvözöl és puszil, én pedig köszönetet szeretnék mondani a hétvégéért. Csodás volt, csütörtökön folytatjuk veled és a titkos kollégával. Puszi, neki is, vigyázzatok magatokra, örök pattársad Máté és barátod Tű.
1: Köszönöm szépen, drága barátaim, hogy beírtatok. Tessék megnézni, a drága barátaim megadják a módját a World Is Mine Rádiósónak. Vetítővásznon nézik. Óriási.
0: Láttunk is egy képet erről, amit küldtek nekünk Viberen. Tök jól néz ki, tényleg nagyon.
1: Óriási, köszi, hogy itt vagytok. Nagyon
0: jó cimboráid vannak. Tényleg.
1: Abszolút, büszke is vagyok rájuk.
0: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Nagyon különleges a következő dal, egyszerre régi, egyszerre új.
1: Abszolút, New Religion, Bibi Rexha és Faithless közös, ami egy hivatalos közös, tehát nem az van, hogy csak rá lehet mondva a Faithless, mert hogy az Insomniás hangzás van benne Bibi Rexha új dalába, hanem ez tényleg közös együttműködés gyakorlatilag a Faithless-szel. Még egyszer a New Religion, ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show. World Is Mine Radio Show.

0: Jóban, hogy tetszett Kollárnak az új lemezjátszó? Az a két monitor mit tud rajta csinálni? Kérdezi a Vibe-en Szabolcs.
1: Két monitor alatt a két kijelzőt értjük?
0: Két nagy kijelző, igen.
1: Gyakorlatilag semmit, igazából ez nagyobb kijelző, mint a régéken, mert hát nyilván sokkal modernebb programozás van rajta, úgyhogy nagyobban látunk mindent, könnyebb dolgozni sokkal.
0: Akkor a kijelző, mint két tablet, ez nagyjából az a méret. Szia Kollár, nem hiába te vagy a kedvencem, szuper jól kevered a jobbnál jobb zenéket, ma is feldobtad az estémet, köszönöm ezt neked, Ildikó.
1: Köszönöm szépen, Ildikó, a kedves szavakat is, hogy itt voltál. Gyere jövő héten is, ez a legfontosabb.
0: Srácok, nekem is ti adjátok a lendületet. Én festés helyett korongecsettel meszelek egy tárolónak készülő melléképületet. Amit biztos állíthatok, az az, hogy falat a hülye is tud meszelni, de plafon csak az, aki teljesen nem normális. Úgy pörgettétek az ételt, hogy nem tudom abba hagyni a munkát, a szomszédok is jó zenét hallgatnak, ha akarnak, ha nem, üdvözletel, Norbi. Norbi, minden szabad, egy kincs, köszi.
1: Nagyon DIY-ok a rádió, hogy hallgatok ma este. Köszönöm, hogy itt voltál, Norbi.
0: Neked milyen lesz a hét, Kollár?
1: 5 bulim lesz a héten, így a rádióadással együtt, úgyhogy nagyon izgalmas, mozgalmas hetem lesz. Nagyon részletesen nem árulhatom el, leszek Budapesti rezidencián egy elég különleges bulival, leszek egy koncertnek az előzenekarának megfelelő warm-up DJ, megyek majd Balatonra, és mindenféle lesz a héten, ugyanúgy, ahogy ezen a héten is. Remélem, hogy találkozok egyébként rádióhallgatókkal, ugyanis képzeld el, Geri, nem is mondtam az adás alatt, nagyon sok rádióhallgatóval találkoztam a hétvégén, és hát jó fejek, nem kérdés.
0: De jó, ez abszolút így van. Nagyon-nagyon köszönjük neked ezt a ma estét, mi akkor jövő héten folytatjuk.
1: Köszönöm szépen, jó éjszakát!
0: Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is My Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1. Indul Magyarország

boom boom boy. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, nincs megállás, a Where Is My után is szólnak a legnagyobb kedvencek, most például Ray-t választottam, ez a Where Is My Husband, a telefon Viber és SMS számú pedig 0620 311 111.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ezen a kedvencen többek között Kuki is dolgozott, aki minden hétvégén nálunk zenél, és ő is két órás live mixet csinál. Már hogy mindenki más is, ez a Summer Edition, ami ma is vár. Na addig viszont még egy csomó nagy kedvencet meghallgatunk, most például Exentől

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A legnagyobb kedvencek továbbra is nálunk szólnak megállás nélkül változatosan. Egy hazai favorit után jön egy vadi új nemzetközi, Sam Felt, aki egyébként borszakértő, legalábbis ilyen tanfolyamot is elvégzett, de nagyon hangsúlyosan kiáll a kultúrát és a mérsékelt alkoholfogyasztás mellett, ezt nagyon fontosnak tartja, és ahogy kell, inkább csak kóstolgatja a bort. Sam Felt, aki most az igazi mai slágert hozza Rosalinnel, ez a Half Like Mine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió X. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Radio Ed, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, jó munkát, a melóban kitartást, az igazi mai slágerek jönnek továbbra is, most az óra elején a Medusa, Good Boys és a Piece of Your Heart, amit választottam, aki viszont 0620 311 111. Vágjunk bele az órába, kellemes éjszakát mindenkinek!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Bibi Rexa a folytatásban, aki nagyon büszke arra, hogy nem csak énekes, idézőjelet azért használtam, hanem dalszerző is. Például Eminemnek és Rihannának is írt már listavezető dalt. Ez pedig a Faithless-szel készítette Bibi Rexa és a New Religion itt a rádió egyen.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.